0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkét és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus

0: fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: szentségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörgj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei vagy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keser

0: soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: testvérre. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Újabban a Facebookon és itt-ott találkozom olyan rövid videókkal, amelyek, nem tudom, hogy pontosan kik készítik, talán a teista emberek, akik nagyon kritikusan állnak a valláshoz, és lényegében mindegyik ilyen videóban az a közös, hogy azt mondják el valamilyen formában, hogy az, amiben hiszünk, az hazugság. Vagy nem pontosan úgy történt, akár tudatos, akár tudattalan félreértésekre épül, és ez egy kicsit engem zavar, de tulajdonképpen ez a tény vezetett oda, hogy azzal folytassuk ezt a műsort. Ugye az elmúlt hetekben Jézus szenvedéséről volt szó, és a feltámadásáról. És most így a feltámadás témájánál maradva, nézzük csak meg, hogy mennyire bízhatunk abban az információban, hogy Jézus feltámad, hogy valóban feltámad. Mennyire történelmi faktumként kezelhető ez? Bizonyítható-e egyáltalán, hogy Jézus feltámad? Mert a mi hitünk, a keresztény hit nem csupán személyes tapasztalatokra és érzelmekre épül. Nem annyira szubjektív, hanem kimondhatjuk, hogy történelmi tényekre is épül. Mégpedig, hogy Jézus Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus valóban élt, ugye erről már foglalkoztunk néhány hónappal ezelőtt, volt erről szó, hogy mennyire bizonyítható, hogy Jézus valóban létezett, és mennyire megbízhatók az evangéliumok. És azt láttuk, hogy nagyon, most ezt nem fogom megismételni, hanem most azzal foglalkozunk, hogy mennyire bizonyítható és mennyire tekinthető történelmi ténynek, hogy Jézus valóban feltámad. Mert ugye olvassuk Szent Pál apostolnál, hogy csak akkor, hogyha Jézus feltámad, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy a mi bűneinket Isten megbocsátotta. Ugye 1 Korintus 15-17, hogyha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a mi hitünk. És csak hogyha Jézus feltámad, csak akkor lehetünk biztosak abban, hogy mi magunk is fel fogunk támadni, hogy van örök életünk. Erről ugyancsak Szent Pál ír az 1. Tesszaloniki levél 4.14-ben. Az a kereszténység kezdettől fogva, az első keresztények hitvallásával és ige hirdetése lényegében a köré épült, hogy Jézus feltámadt. Erről is Szent Pál ír az 1 Korintus 15-ben. Jézust hirdetjük, aki keresztre lett feszítve és feltámadt. Úgyhogy arra hívlak meg, kedves testvérek, hogy nézzük meg, hogy mennyire biztos az, hogy Jézus feltámad. És 8 ellenvetést fogok felsorolni, amit úgy felhoznak azok, akik kételkednek abban, hogy Jézus feltámad. Sajnos gyakran még keresztények is. És mindegyikre megpróbálok választ adni. Az első azt mondja ki, hogy Jézus nem is létezett. Ha Jézus nem létezett, tehát, hogy Jézus mint nem történelmi személy, hanem egy kitalált személy. Ha ez így van, akkor feltevődik az a nagyon fontos kérdést, hogy jó, ha Jézus nem létezett, akkor honnan van a kereszténység? Mert a kereszténység az első század végére már a római birodalom minden fontosabb városában megjelent. Tehát néhány évtizeden belül, az első évszázad folyamán, néhány évtizeden belül elindulva Jeruzsálemtől eljutott a római birodalom minden jelentős városába. És ezt a folyamatot, ezt a mozgalmat valami meg kell magyarázza. Ha nem létezett Jézus, ha nem tőle indult, akkor kitől indult? És igazából erre senkinek sincs válasza, mert nincs olyan elmélet, ami elégségesen megmagyarázza, hogy a kereszténység ilyen gyorsan eljutott a római birodalom minden városába, és mindmáig fennáll. Tehát egyszerűen a kereszténység létezésére semmilyen más elmélet nem ad elégséges választ, mint az, hogy Jézus valóban létezett. A második ellenérv Jézus feltámadásával szemben, amiről már
pár hónappal ezelőtt is egy kicsit beszéltünk, hogy az evangéliumokban nem bízhatunk, mert az eredeti evangéliumokat megmásították, hamisították. Na most ezt csak röviden fogom tárgyalni, mivel, hogy amint mondtam, egy korábbi műsorban már erről részletesebben beszéltünk. Lényegében ugye a válasz erre az, hogy az első három évszázadból, tehát ott nagyon-nagyon koránról több ezer olyan kézirat maradt fenn, amiben evangéliumok részletei, vagy akár egész evangéliumok maradtak fenn. Tehát rengeteg olyan nagyon korai kézirat van, ami alapján rekonstruálhatjuk az eredeti evangéliumok szövegét, és az pont az a szöveg, amit mi ma használunk. Én nem csak az evangéliumokra vonatkozik ez, hanem a páli levelekre, a teljes új szövetségre. És ezek a kéziratok nagyon kevésben különböznek egymástól. Természetesen, ahogyan másolták egyik kéziratot a másik után, előfordult, hogy elírtak valamit, egy-egy szót, de a különbségek oly minimálisak, hogy nem lehet egy más szövegvariást felépíteni, amely teljesen mást mondana el, mint az, amit mi ismerünk. És ezekben az első három évszázadban nem volt az a intézmény az egyházon belül, amely megtehette volna, hogy a teljes egyházban megmásítsa az evangéliumi szövegeket, vagy az új szövetség szövegeit. Akkor még a pápaságnak nem volt az a hatalma, de az igazság az, hogy ma sem lenne képes a pápaság arra, hogy teljesen megváltoztasson meglevő szövegeket. És nem volt egy olyan intézmény, amely esetleg az evangéliumok megjelenése előtt felülvizsgálta volna, hogy mit írnak az apostolok. Tehát az sem lehetséges, hogy előre ugye az első kiadást cenzurázzák, nem hogy később megmásítsák. És mivel, hogy a négy evangélium bizonyos pontokban különbözik, tehát az a nagyon érdekes, hogy különösen, ha csak a feltámadásról szóló elbeszéléseket nézzük, az a nagyon érdekes, hogy nagy vonalakban ugyanazt mondják el, lényegében azt, hogy Jézus nagy pénteken halt meg, aznap eltemették Jeruzsálem közelében, a kertben, ahol volt Arimateai Józsefnek az a sírja, és hogy vasárnap reggel a nők voltak azok, akik először találkoztak Jézussal, és hamarosan Jézus megjelent Péternek is. Most az egymás utániságok a részletekben különböznek, de pont ez egy nagyon jó érv amellett, hogy nem hazudnak a források, mert ha nagyon pontosan ugyanazt mondanák el, akkor gyanús lenne, hogy itt összebeszéltek azok, akik elmondják. Ezt látjuk egy baleset után is, hogyha kijön a rendőrség, és a szemtanúk megszólalnak, akkor ha azok, akik elmondják, hogy volt mindenben részleteiben, pont ugyanazt mondják, az gyanús, mert akkor úgy tűnik, mintha összebeszéltek volna. Ha nagy vonalakban ugyanazt mondják, de a részletekben itt-ott van némi különbség, akkor a rendőrség eléggé abból indul ki, hogy a szemtanúk nem hazudnak. Egyszerűen azért, mert így működik a pszichénk, hogy amit láttunk is, nem teljesen emlékszünk minden apró részletre. És ezért különböző emberek egy kicsit különbözően emlékeznek, bár nagy vonalakban ugyanazt mondják el. Úgyhogy az evangéliumok megmásításának az elmélete egyszerűen nem állja meg a helyét. Aztán a harmadik érv azt mondja, hogy az evangéliumok tulajdonképpen nem történelmi elbeszélések, valahogy másképpen igazak, mint nem történelmileg. Most az a helyzet, hogy elég jó
okunk van azt gondolni, hogy akik az evangéliumokat írták, igenis történelmi tényeket is akartak elmondani. És ezt a legjobban látjuk Lukácsnál, Lukács evangéliumánál, ha elolvassuk a bevezetőjét, ahol ő megszólítja Teofilt, aki a címzettje az evangéliumnak, és most persze azon is vitatkoznak, hogy Teofil valódi történelmi személy, vagy csupán egy ilyen ideális személy, akinek hát a keresztény, az ideális keresztény személye, akinek címezi Lukács. Ettől függetlenül Lukács ott nagyon tisztán leírja, hogy már többen is megkísérelték leírni mindazt, ami történt Jézussal, és azt mondja Lukács ott, én is utána jártam részletesen, tüzetesen utána jártam a szemtanúknál, utána kérdeztem, hogy megbízható információkat adjak. Tehát Lukács igenis, ő maga azt írja, hogy én történelmi tényeket akarok leírni. És ugye Lukács volt az, aki az apostolok cselekedeteit is írta, és az apostolok cselekedetei Pál halála előtt fejeződik be. Mostan elég furcsa lenne, hogyha amikor Lukács írta az evangéliumot, Pál még már meg lenne halva, hogy Lukács ne írta volna le az ő pályafutásának a megkoronázását, a vértanú halálát. Eléggé biztosra vehetjük, hogy az apostolok cselekedeteit Lukács egy olyan időben írt, amikor Pál még írt, lehet, hogy fogságban volt már Rómában, de ez azt jelenti, hogy mindenképpen Krisztus után 66 előtt kellett írodjon, úgyhogy az az elmélet, amely szerint egyesek azt állítják, hogy hát biztos, hogy Jeruzsálem pusztulása után írottak az evangéliumok, egyszerűen azért, mert nem tudják elfogadni, hogy Jézus megjövendőlte Jeruzsálem pusztulását. Ez az elmélet nem nagyon állja meg a helyét, mert akkor nem tudnánk megmagyarázni, hogy miért nincs benne Pál halála, és Pál Jeruzsálem pusztulása előtt halt meg, tehát akkor az apostolok cselekedetei, és egyben az evangélium is, minimum Lukács evangéliuma Jeruzsálem pusztulása előtt, tehát úgy Krisztus után 60 körül kellett írodjon, amikor még éltek szemtanúi annak, ami történt Jeruzsálemben, és senki sem lépett fel, hogy állj meg, ez nem így történt, és ez nem megbízható. Tehát a források nagyon megbízhatók, nagyon közel állnak Jézushoz időben is. A Lukács evangéliumáról majdnem biztosra állíthatjuk, hogy ugye a 60-as években legkésőbb írottak. Márk valószínűleg még korábban írta az evangéliumát. Máté is úgy Lukáccsal egy időben írhatta. A János evangélium az valószínűleg később íródott, de az is szemtanúi elbeszélés alapján. És a 4 evangélium elég nagy mértékben hasonlóan írja le, és megbízhatóan azt, ami, hogy Jézus feltámadt. Úgyhogy nem igazán állja meg ez sem a helyét, hogy nem történelmi tényekről beszélünk, vagy hogy az evangéliumok nem akartak történelmi tényeket közvetíteni. Egy másik érv, különösen a muszlimok részéről jön ez az érv, hogy hát de az nem igaz, hogy Jézus keresztre feszítették. Jézus nem feszítették keresztre, és ezért nem halt meg a keresztre feszítés következtében, és ezért nem is támad fel. Az a helyzet, hogy a legkorábbi források, tehát nagyon korai források arról beszélnek, hogy Jézust valóban keresztre feszítették, és feltámadt. És ezt a tényt azért kitalálni elég nehéz lett volna, egyszerűen azért, mert senkinek sem lett volna érdeke. Tehát, hogyha a zsidóknak egy olyan messiást hirdetni, akit keresztre feszítettek, ezt mondja Pál is, hogy hát ez felháborító a zsidók számára, mivel hogy a keresztre feszítés az a legalávalóbb halált jelentette, a zsidóknak ez egy felháborodást keltett, hogy lehet valaki messiása a zsidó népnek, aki ilyen halált hal, egy ilyen szégyenteljes halált hal. Tehát ezt kitalálni, és azt hirdetni, hogy ilyen a messiás, ez a zsidók számára ez lehetetlen. A görögök pedig ezen kacagtak. Tehát Pál írja ugyanezt a korintusi levélben, hogy a zsidóknak felháborító, a görögöknek pedig röhelyes. Most, hogyha valaki
kitalálja, hogy Jézus a kereszten halt meg, és aztán feltámadt, ez a történet nem annyira előnyös. Tehát ha kitalálok egy történetet, azt úgy találom ki, hogy az könnyen emészhető legyen, nem pedig egy ennyire komplikált történetet, ennyire egy mindenféle érzelmet keltő történetet találok ki. Úgyhogy ez az érv sem állja meg a helyét, és a következő érv pedig az ötödik abban kételkedik, hogy Jézus egyáltalán meghalt. Vannak, akik azt mondják, hogy hát Jézus nem halt meg, a keresztre lett feszítve, de nem halt meg, és akkor ott a sír hűvösében helyre jött, és aztán kijött. Na mostan, hát azért ez az érv is eléggé, hogy mondjam, nevezzük úgy, hogy vicces, mert először is Jézust a római katonák feszítették keresztre. Na most egy római katona, aki ezzel meg van bízva, az nem először csinálja ezt, és ők pontosan tudták, hogy kell valakit kivégezni. Egy római katona pontosan meg tudta állapítani, valaki meghalt a kereszten, vagy nem. És addig nem vették le a keresztről, amíg meg nem halt. Jó. Nem beszélve arról, hogy ha átszúrták az oldalát Jézusnak, azt túlélni, azért ez is elég meredek. Aztán ugye tudjuk Jézusról, mert erről mind a négy evangélium beszámol, hogy Jézust megostorozták. Az ostorozás az nem egy vicces dolog, és nem egy egyszerű dolog. Nagyon sokan belehaltak az ostorozásban, bár a római katonák nagyon vigyáztak, ha valaki halálra volt ítélve, hogy az ostorozásban ne haljon bele. De olyan állapotba került az emberi test, ugye normálisan ostorozás nélkül egy ember akár 24 órát is szenvedett a kereszten. Jézus 3 óra alatt meghalt, ez részben azért is, mert annyira le lett gyengülve a teste az ostorozás következtében és minden más szenvedés következtében. De ha túlélte volna még mindig a keresztet, az ostorozás sebei következtében a sír hűvösében nem helyre jött volna, hanem elvérzett volna, és dehidratálódásban is meghalt volna. Tehát az nincs az az ember, aki ilyen sebeket túléljen. Úgyhogy ilyen szempontból is ez az érv sem állja meg a helyét. Nem beszélve arról, hogy ha netalán mégis túlélte volna, milyen állapotban jött volna ki a sírból? Kérdés, hogy ki hengeríti el azt a követ, tehát abban az állapotban félre tudta volna hengeríteni azt a hatalmas követ, és utána meg, ha megjelenik az apostoloknak egy ilyen Jézus, hogy jutnak az apostolok oda, hogy azt mondják, hogy feltámadt? Ebben az állapotban egy ilyen ember, aki orvosi ellátásra szorul rá. Erről nem ezt azt fogják hirdetni, hogy feltámadt, mert ez merő nonsens. A hatodik érv, amit az evangéliumokban is leírnak, hogy az apostolok ellopták Jézus holttestét. Na most ez egy érdekes, már ez az érv egy érdekes dolgot mond ki, mégpedig az, hogy a sír valóban üres volt. Érdekes, hogy a korabeli emberek nem kételkedtek abban, hogy Jézus sírja üres. Még az ellenségei sem állították azt, hogy nem volt üres a sír. Hanem azt mondják, hogy ellopták Jézus holttestét. Na most a kérdés az, hogy ha a sírt római katonák kell őrizzék azért, mert attól tartanak, hogy lázadás tör ki. Tehát egy ilyen lázadás veszélyében, egy ilyen körülményekben római katonák hogy aludhatnak el az őrségben? Ilyen nem történik meg. Ilyen ma sem történik meg, hogy katona, főleg amikor éles a helyzet, őrségben elaludjon, ezért kivégeztetés járt, tehát ez nem vicc. És a római katonák jól végezték a dolgukat, és nem egy római katona volt. Érdekes, hogy hogyan alusznak el többen az őrségben. Hogyan történik meg, hogy nem vigyáznak eléggé, amikor egy veszélyről van szó.
kérdés az, hogy hogyan lehet azt állítani azokról az apostolokról, akik nem voltak képesek tanúságot tenni Jézusról, akik tagadták, hogy ismerik Jézust, és elfutottak, amikor Jézus letartóztatták, honnan vették volna a bátorságot, hogy oda menjenek az őrzött sírhoz, és ellopják a holttestet, és ha mégis megtennék, hogyan sikerül ez nekik, mert hogyha a katonák nem alusznak, akkor hogyan tudják ezt megvalósítani? Ha pedig elaludtak a katonák, kérdés, hogy honnan tudják, hogy az apostolok jöttek és lopták el a holttestet. Mert ugye ezt állították, hogy az apostolok jöttek és lopták el, de ha aludtak, onnan tudták ezt. Úgyhogy ez az érv is nagyon átlátható, ez egy kitalált és egy hazugság azért, mert sajnos, hogy a Jézus ellenségei, a főpapok még a tények szembesülése után sem voltak hajlandók megtérni, elismerni a hibájukat és hinni Jézusban. Aztán a hetedik érv, hogy minden hazugság. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy minden hazugság, az egész evangélium minden. A probléma ezzel az, hogy milyen motivációja lett volna az apostoloknak erre. Tehát, hogy miért hazudjanak. Mert ezek olyan emberek, akik hajlandók voltak üldöztetéseket elszenvedni, akár a halálig el, azért, amit hirdetnek. És erről római pogány írók is írnak, mint Tacitus, Suetonius, Juvenal, Marcial, Epictetus. Ezek mind leírják, hogy a keresztények hajlandók a halálba is menni azért, amit hisznek. És miért hirdessenek valamit, egy olyan abszurd dolgot, hogy egy valaki, akit keresztre feszítettek, az feltámadt, és ő a messiás, amikor abban a veszélyben vannak, hogy emiatt meghaljanak. Egyáltalán kitartanak ki, még amikor ítélet elé kerül, és azt mondják, hogy most meg kell halnod, kitartanak ki még a hazugsága mellett, ha ez hazugság. Nem beszélve arról, hogy jámbor zsidókról beszélünk, akik tudják a mózesi törvényből, hogy Isten előtt mekkora bűn a hazugság. Hamis tanúság. Az elbeszélések pedig Jézus feltámadásáról elég egyszerűen vannak leírva, nincsenek túldíszítve, amint említettem, apró részletekben egymástól különböznek, de nagy vonalakban azonosak, és azt mondják el, hogy az elsők, akit látták, Jézus nők voltak. Abban az időben ez megint nem túl jó ötlet így hazudni, mert a nőknek senki sem akart hinni. Tehát igazából megint, hogyha egy jó hazugságot akarok kitalálni, akkor nem a nőknek jelenik meg Jézus, hanem Péternek, és valaki nagy megbízható személynek, akinek nagy tekintélye van, sajnos abban az időben a nőknek nem volt tekintélyük az emberek előtt. Tehát megint ilyet kitalálni azért elég furcsa dolog lenne. Úgyhogy sokszor próbálják azt mondani, hogy hát az elbeszélések nagyon hasonlítanak a korabeli legendákhoz. Ez nem teljesen igaz. Vannak bizonyos vonások, amik úgy hasonlítanak a legendákhoz, de sokkal inkább eltérnek a korabeli legendákhoz. Tehát nem olyanok, amilyent elvárnánk, hogyha ezek kitalált dolgok lennének. És a nyolcadik érv az azt mondja, hogy hát az apostolok nem tudták feldolgozni a veszteséget és a traumát, hogy Jézus meghalt, és ezért egy ilyen pszichózis keretén belül tulajdonképpen elképzelték, képzelődtek. Tehát ilyen halucinációszerűségként tűnt nekik úgy, hogy megjelent Jézus nekik, de igazából nem. Na mostan az ilyen halucinációnál az a jellemvonása az ilyen halucinációnak, hogy először is csak mentális, másodszor általában csak egy-egy ember látja, nem mindenki, és csak bizonyos szituációkban, pszichikai környezetben jelennek meg, és bizonyos helyeken. A Jézussal való találkozásoknál pedig azt látjuk, hogy
nagyon különböző emberek találkoztak a feltámadt Jézussal, részben olyanok is, akik egymást nem ismerték. Elég furcsa lenne, hogy ugyanazt képzeljék el különböző emberek, különböző helyeken, sőt olyanok is, akik egymást nem ismerik. Tehát még a tömegpszichózis, ami létezik, még ennek a lehetősége is ki van zárva. Van, aki személyesen találkozik, vannak csoportok, akik találkoznak Jézussal, különböző körülményekben érintkeznek Jézussal, tehát nem csupán mentális a hallucináció, és együtt esznek vele, ugye Lukács 24, 26, 29-ben olvassuk, hogy együtt ettek vele, és ezért bár az ókori világban volt ilyen, beszéltek ilyenekről, hogy halottak megjelennek, de az nem feltámadás, hanem itt egészen testi feltámadásról beszélnek az apostolok, és a testi feltámadás a zsidó gondolatvilágban az egyértelműen testi dolog, amihez szükséges, hogy valóban az a sír üres legyen. Tehát igazából ez sem állja meg a helyét, hogy elképzelt, vagy pszichózis, akár tömegpszichózis, akár személyes pszichózis. Egyszerűen nem olyan, amilyennek kellene lennie, hogyha csak elképzelték volna az apostolok, hogy Jézus feltámadt. Persze aztán van olyan variánsa is ennek az évnek, hogy hát az apostolok csak ültek egymással, és olyan jó volt a közösség, hogy azt mondták, hát ez olyan, mintha Jézus köztünk lenne, és ennek alapján kezdték hirdetni, hogy Jézus feltámadt. Na hát, és ezt akár keresztény teológusok is hirdetik, hát amit leírnak először is nem az, másodszor megint visszahozom azt az érvet, hogy és ezért hajlandók voltak ezek az apostolok meghalni. Ezért amit hirdetnek, azért legkésőbb ott a kivégző osztag előtt elismernék, hogy hát mi csak úgy éreztük. Amint láttuk, most 8 érvet sorakoztattam fel, igazából nem létezik olyan elfogadható elmélet, amely elmagyarázza, hogy is van az, hogy Jézus sírja üres. És Jézus sírja mai napig is üres. A legjobb magyarázat a tényekre, a kereszténység létezésére, és mindarra, ami le van írva, hogy Jézus valóban feltámadt. És ezért voltak hajlandók az első keresztények akár az életüket is adni. Mert ők tudták, hogy ezek történelmileg is megalapozott tények. Úgyhogy nagyon jó okunk van nekünk is hinni, hogy Jézus feltámadt. Akkor is, hogyha ez a világ nem, ha most nem divatos ez, hogyha túlságosan meghaladja azt, amit az emberi értelem fel tud fogni. Jézus valóban feltámadt, és a mi hitünknek jó alapja van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatója, az ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, a tehetik tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem, neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, jel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és vallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül, atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád. Elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom. Azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged. Bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért, minden emberért, akit az utamba vezet, minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz, de minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja ott az isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy elnevesszünk. De köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsásd meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsásd meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsásd meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

hálás szívvel térdelek most Szent Színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most Szent Színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között, a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe. És köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a Szent Misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hallottát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsa elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözöttségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küld el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járdát őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet és az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokkal is a tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

Mi nagy vagy te, Uram, mi nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hálát ölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedbe, a te jelenlétedbe lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy előtt bejöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned és te általad. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkod.

kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat,
1: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. Ne szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísérletekbe.

0: a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

Örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: szeretettel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Szent Angyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: asszonyunk szűzlánya, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy!

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér király.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

utolsó találkozás Örsi László jezsuita atyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, ő segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmisséteket. És aztán így is lett, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az ő nyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónást nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fölig mosolyja jött ki a gyónás után, tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami tényleg, ami olyan nagyon megragadott azt, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg a követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplányai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába, csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Romival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát ő kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionist, tehát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk, kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, tehát, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt, és akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, aztán nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok
1: igen,
0: meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni se nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassam. És oda, lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, azt hiszem, hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női szemét, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy gondoltam, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel, nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen, igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Kovácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm koránkelő hallgatóinkat Ábel papbácsi Józsa Ferenc nevében is. Áldott napot, hetet kívánunk! A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. 2026. augusztus 10-e van. Ma ünnepeljük a Lőrinceket, Biankákat, a születésnapot, házassági évfordulót üllőkkel együtt. Isten éltesse és szeresse őket. És önöket is, kedves hallgatók, akik a reggelt és a délelőttöt a Mária Rádió társaságában töltik. Már is mondom, milyen műsorokra számíthatnak. Nem sokára elcsendesedünk még egy kicsit a reggeli csendességben és Kertész Marikával, majd buzgón mondjuk a reggeli imákat, azt már együtt. A Zsolozsma reggeli dicséretét a kármelita nővérekkel, majd gondolatot hallhatnak mindennapunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. Egy újabb szép gondolat következik. 6 óra 45 perckor meghallgatjuk a nap evangéliumát, és ezzel már fel is készülünk a Szentmisére, ami 7 órakor kezdődik, és Nagyváradról fogjuk közvetíteni a Székesegyházból. 7 óra 50 perckor pedig a Székesegyházról sok mindent megtudhatnak, hogyha meghallgatják Gábor Anna szerkesztésében a Hét plébániája műsort. 8 órakor találkozhatnak újra velünk, és egészen 8 óra 55 percig együtt leszünk a kedves hallgatókkal. Hallgassanak minket, hiszen sok szép műsor van az Ébredjen a Mária Rádióban. 9 órakor imaszándékokat fogadunk, és az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Mária királynő kápolnájából. 10 órakor pedig egy újabb szentmisét közvetítünk Budapestről, segítségünkre pedig a Magyarországi Mária Rádió lesz ebben. 10 óra 30 perckor dr. Sávai János műsora a Lélektüzében, majd 11 órakor Gyógyír dr. Rejkli Istvánnal. 11 óra 30 perckor életképek Karácson Tibor atyával, majd újra udvarhelyé a szó, az urangyalát, a Zsolozsma napközi ima óráját is együtt imádkozhatjuk, majd kezdetét veszi a Déli Magazin 4:15 körül, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Kedves hallgatók, reméljük, hogy a délelőttöt velünk töltik, és a reggelt is, most egy kis csendességre engedjük önöket.

én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Aki nekem szolgál, kövessen engem. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atyám. Krisztus mindannyiunkat meghívott arra, hogy szolgáljuk őt. Ez a szolgálat azonban nem csupán a templomban vagy a közösségben elvégzett feladatokat jelenti. Isten szolgálod akkor is, amikor szeretettel fordulsz a házastársad felé. Amikor gondoskodsz a gyermekeidről, vagy az idős szüleidről. Szolgálat minden vigasztaló.

szó, bátorítás, türelmes meghallgatás, önzetlen segítségnyújtás. Sőt, még az is, amikor egy közösségi alkalom után csendben felsikálod a padlót, vagy elrendezed a székeket. Azonban nem mindegy, hogy ezt milyen szívvel teszed. A zsoltáros így buzdít bennünket. Örvendezve szolgáljátok az Urat. Az igazi szolgálat soha nem kényszerből vagy kötelességérzetből fakad, hanem szeretetből. Akkor válik igazán örömtelivé, amikor felismered, hogy mindaz, amit van, az időd, az erőd, a tehetséged, a munkád, az anyagi javaid és a lelki ajándékaid egyaránt mind Isten ajándékai. Ő pedig azért bízta rád mindezt, hogy mások javára használd fel őket. Micsoda megtiszteltetés, hogy az Úr bevon bennünket az ő munkájába. Kérdezd meg ma tőlem, hol szeretnél látni? Kinek szolgálhatok ma a te szereteteddel? Foglald el bátran azt a helyet, ahová küld. Ne keresd kifogásokat és mentségeket. Inkább gondolj arra, hogy nem vagy egyedül, hiszen ő veled megy, bárhová is mész. Segít neked abban, amire elhívott. Vele is általa képes leszel megtenni azt, amit kér tőled. Szeretni és szolgálni tudod még azt is, aki számodra nehéz ember. Ne feledd Jézus ígéretét. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Amen.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérük ontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.

0: Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Segíts, Uram, hogy senki se tartsa helyesnek, hogy csupán a szájával beszél hozzád. Hogyan is gondolkozhat így egy keresztény ember? Mondta Avilai Szent Teréz.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Kedves rádió hallgatók, e szép reggelen az Úr Jézus Krisztus elénk áll, és arra bátorít bennünket, hogy merjünk szeretni. Vajon mit is akar üzenni számunkra, amikor azt mondja, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Úgy gondolom, hogy szeretetre hív, és azt mondja, hogy merjük megnyitni a szívünket. Mert hogyha elültetünk egy magocskát, és az nem nyílik meg, ha nem hasad ketté, vagy nem hasad meg éppen, akkor nem jön ki a csíra, nem lesz belőle termés. Így van nagyon sokszor az életünkben is, amikor valaki megbánt, akit nagyon szerettünk és szeretünk. Azt mondjuk, hogy én többet nem akarok megbántódni. Én úgy akarom élni az életemet, hogy ne tudjanak megbántani. De hogyha bezárod a szíved, akkor képtelen vagy a szeretetre, és képtelen vagy arra, hogy igazán tudjál élni. Ilyenkor, augusztus első felében, nagyon sok helyen, a közösségekben, ahol új plébános kerül, vannak, akik fájdalommal gondolnak arra, hogy az előző plébános el kellett, hogy menjen. Vannak, akik elhatározzák, hogy én ezt az embert nem akarom úgy szeretni, mert amikor elmegy újra és újra, fájni fog. De ez nem lehet számunkra mentség, hogy fájni fog. A szeretet az arra hív bennünket, hogy nyissuk meg a szívünket akkor is, ha még megsebződünk. Akkor is, hogyha néha fájnak a búcsúzások, az elválások. Jézus bátorít bennünket, hogy ne azt nézzük, hogy mi az életünkben az, amikor minden úgy gondoljuk, hogy jó, és hogy ne tudjanak megbántani, hanem az, hogy merjük az életünkben vállalni a kockázatot. Merjük megnyitani a szívünket az igazi szeretetre. Azt mondja, aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Igen, nekünk arra kell törekedni, hogy bármilyen körülmények között élünk is, megéljük a szeretetet. Megnyitani a szívemet, akkor is, amikor azt érzem, hogy nehéz. Sokszor elgondolkodtat, amikor látok betegágyon fekvő személyeket. Minden erejüket összeszedik, még akkor is, ha nagyon, de nagyon fáj fizikailag a testük, vagy éppen a lelkük, hogy köszöntsenek, hogy mosolyt adjanak számomra, amikor felkeresem. Igen, minden erőfeszítést megér, hogy szeretni tudunk, hogy szerethetünk, és hogy szeretve vagyunk. Jézus hív minket, és ő példát is mutat arra, hogy hogyan kell éljük az életünket. Ő a végsőkig szeretett. A kereszten meghalt értünk azért, hogy nekünk életünk legyen. Ha pedig Jézust követem, akkor bármilyen megpróbáltatás is érjen, tudnom kell azt, hogy mindig a legjobb utat választom, a szeretet útját. Ahogy ő példát adott nekünk, nekünk is úgy kell élni az életet ebben a világban. És adott egy nagyon szép ígéretet, amikor azt mondja, aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Valóban, ez nagyon csodálatos, hiszen és tudom, hogyha Jézust követem, akkor az örök boldogságban is vele leszek. És azt mondja Jézus, hogy aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Merjünk szeretni, merjük a szívünket megnyitani arra, hogy megsebezzenek. Hogyha valami akadályoz minket ebben, akkor ki kell azt kerülnünk. Ha akadályok gördülnek az életünkben, amely akadályok próbálnak minket leállítani, hogy az Urat szolgáljuk, akkor azokat ki kell kerülnünk, és tovább kell menni, mert semmi miatt nem adhatjuk fel azt, hogy az Úrnak szolgáljunk. Hiszen ő mondotta, aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Uram Jézus, taníts minket igazán szeretni, és hadd, hogy életünk minden egyes percében, pillanatában neked szolgáljunk. Erősíts meg minket abban a szeretetben, amelyet te tanítottál, és amelyre példát adtál, hogy mi is úgy szeressünk téged és embertársainkat, ahogy te tanítottál minket. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és a hozzáfűzött gondolatokat hallottuk Ambrus István Ábel szombat favi plébánostól.

0: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 7 óra.
1: Köszönöm.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Az Anya Szent Egyházban Szent Lőrinc diakónus és vértanút köszönti, íme Szent Lőrinc, aki életét az egyház szegényeinek szolgálatára szentelte. Ezért a vértanúság lett jutalma, és ragyogó arccal lépett az Úr Jézus Krisztus elé. A Szent Mise kezdetén tartsunk lelki ismeretvizsgálatot, bűnbánatot, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vett, szűken is aradt, aki pedig bőven vett, bőven is aradt. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tetre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban, bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret nyújt eledelül, azt megsokasítja a vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságtok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
1: Ennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szent Lőrinc, diakónus és vértanú. Az ősegyház korába kalauzol vissza bennünket, azon belül is az üldözések egyik véres korszakába, Valerianus császár nevéhez kapcsolódik. Ez a derék fiatalember a pápa mellett van, egészen közvetlen belső lelki munkatársa. Diakónusként persze ott van a szentmiséken, az oltár körül, de diakónusként végzi a szolgálatát egészen pontosan a szegények körében. Ezt bízzák rá, hogy gondoskodjon ott Rómában a szegényekről,

0: és ami adományok összegyűlnek, azokat ő bőkezően osztja a város nélkülözői, bajba jutottai között. Az üldözések különféle élekkel bírtak, voltak olyan elhatározások, gondolatok, tervek, miszerint ha az egyház vezetőit sikerül elfogni, ha azokat sikerül kivégezni, megkínozni, akkor a többiek majd biztos elrettennek, elhagyják Krisztusnak a követését. És Valériánusz egészen pontosan így gondolkodott, elfogták a pápát, és vele együtt az ő közvetlen környezetét, munkatársait, akik ott szolgáltak, éppen akkor az oltár körül, és Lőrincet is. Viszont tudták, megtudták róla, hogy ő az egyház kincseivel van megbízva, ezért a prefektus időt adott neki, hogy gyűjtse össze és adja át az egyház kincseit. Lőrinc ezt minden további nélkül megtette, összegyűjtötte Rómában azokat a betegeket, nélkülözőket, özvegyeket, árvákat, akiket rendszeresen segítettek, és őket mutatta be a prefektusnak, mint az egyház kincseit. Megkínozták, végül pedig teljesen barbár, embertelen módon, de annál látványosabban rostéra kötötték, és élve megégették, halálra sütötték. Az életrajzi legendái szerint olyan erővel, és olyan derűvel, és olyan szabadsággal rendelkezett, hogy ezek között a legnagyobb kínok között is osztogatta az ő lelkét. Mondta a kivégzőinek, most már nyugodtan megfordíthattok, hisz ez az oldalam rendesen megsült. Jézus szavai, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal meg, egyedül marad. Ha azonban elhal, gyümölcsöt terem. Lőrinc életében, a vértanúk életében, a szentek életében, de minden keresztény ember életében abszolút igazság kell legyen. Ha meg akarom tartani magamnak az életemet, ha meg akarom tartani magamnak az erőimet, ha meg akarom tartani magamnak az időmet, és még annyi mindent, amiről mondhatnánk, hogy hát de hiszen ez az enyém, ezt én kaptam, az halált jelent. Halált körülöttem, és halált bennem. Ha viszont ki tudom osztogatni, át tudom adni, oda tudom ajándékozni az életemet, az erőimet, az időmet, és még sorolhatnám, akkor az életet jelent. Életet körülöttem, és életet bennem. A búzaszem, az elhaló és életet termő búzaszem leginkább a családi életben valósul meg. Amikor a férj és a feleség egymásnak ajándékozza az életét, és élet fakad ebből az odaajándékozottságból. Amikor az apa és az anya gyermekeinek ajándékozza az életét, és élet fakad ebből az odaajándékozottságból. Asszisi Szent Ferencnek 800 éves tranzitusára is gondolunk ebben az esztendőben, az ő jól ismert imájában szintén megfogalmazódik ez a valóság. Amikor meghalunk, akkor támadunk az életre. De ez nem csak az örök életre vonatkozik, hanem ez nap mint nap, óráról órára, helyzetről helyzetre, emberről emberre, amikor sikerül meghalnom saját önzésemnek, saját elképzeléseimnek, vágyaimnak, akaratomnak, amikor ezeket el tudom folytani, ha úgy tetszik, ezekre nemet tudok mondani, akkor élet támad. Élet támad körülöttem, és élet támad bennem. Amikor meghalunk, mondja Szent Ferenc, akkor támadunk az örök életre. Persze, hiszen az örök élet, az Isten országa, az már itt és most kezdetét vette. De minden szentmisén is ezt ünnepeljük. A búza szemnek az életét. Jézus Krisztus valóságos testében és vérében, az oltári szentségben, ami a világ végéig az egyház elé éli, mutatja, ragyogja ezt a mondatot, hogyha búza szem nem hull a földbe, és nem hal meg, egyedül marad. De ha a földbe hull és meghal, akkor bőtermést hoz. Külön végig elmélkedhetnénk a búza szem halálának és kenyérré válásának az állomásait. Persze, hogy ez nem egy kellemes diadalmenet, hanem rendkívül fájdalmas is, hanem igazi életadás is, hanem hús és vér is. De ha a búza szem nem hull a földbe, és el nem hal, örökké egyedül marad. Ha viszont a földbe hull, és elhal, fájdalmak, szenvedések, keresztek árán, akkor bőséges termést hoz. Az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztus mindannyiunk tápláléka. De végső soron pontosan ezért vesszük magunkhoz, hogy aztán ezt mi is tovább tudjuk élni. Azért áldozunk, hogy aztán mi is áldozattá váljunk, ahogy a szentmisében is imádkozzuk. Tégy minket neked szentelt, örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Ferenccel, Szent Lőrinc diakónussal. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk, állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, fogadj jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked, Szent Lőrinc diakónus ünnepén, s add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Lőrinc hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hőssé avatja érted szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. Tiéd mindenható, Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem.

0: Könyörögjünk. Szent ajándékaiddal eltelve, kérve kérünk Istenünk, hogy amint Szent Lőrinc diakónus ünnepén köteles szolgálatunkat bemutattuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Misa véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a nagyváradi székesegyházból, amelyet bemutatott Pék Sándor plébános úr. A kántori szolgálatot ellátta Olá Gabriella. A mikrofonnál Benke Zoltán önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntő Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk nagyváradi székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi parcium területe a magyar-román határ és az Erdélyi medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A parcium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgács Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minorrangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse, kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmába lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pál és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbal alkotásként ismert oltárképe, Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagyhatású reneszánsz váradi püspök, Turzó Zsigmond és firenzei Andreas Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon, Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi Főesperesség, Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentségimádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságot Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen,
1: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére pusztít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 10-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál.
1: Murs István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi köszönti önöket. A pontos idő, 8 óra és 11 perc, hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári Fegyház megyében a mai nap folyamán a bétai Jézus Szent Szíve templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

0: Vándor bölcső lakók találkozója Oroszhegyen.
1: A falu fölötti hegyen álló, újjáépített kápolna romnál, a Szent László oltárnál gyűltek össze szombaton a székelyföldi vándorbölcső lakók családjai. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Opra István oroszhegyi plébános celebrált. Szent beszédében hálát adott azoknak a családoknak, akik gyermekeket vállaltak, illetve imádkozott azokért, hogy minél többen kövessék ezt a példát a székely nép megmaradása érdekében. A szentmise végén megáldották az és átadták a bölcsöket a jelenlevő családoknak, akik Oroszhegyről, Székely Szentkirályról, Tibódról, Csíkszentmártonból, Székelyvarságról, valamint Székelyudvarhelyről is érkeztek. A szentmise után Sepsi Széki Nagy Balázs, a bölcsőprogram elindítója köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta idei ajándékát, egy Csepelen készült bölcsőt, melynek faragásában a gyarapodó magyarság jelképe egy stilizált tulipán és Csepel címere egyaránt megjelenik. A rendezvény kulturális programokkal, kézműves foglalkozással, hagyományőrző ügyességi játékokkal folytatódott. Az eseményén

0: Önkéntes találkozók.
1: Folytatódik az önkéntes találkozók sorozata. Ma délben 12 órától Temesváron, a Józsefvárosi plébánia hittantermében, illetve délután 16:30-tól Aradon a belvárosi plébánia hittantermében várjuk önkénteseinket, hallgatóinkat.

0: Szentlőrinc búcsú.
1: A Szatmári Egyház megyében a Misztót falui templom búcsúja ma este 6 órakor kezdődik. A Szentmisét bemutatja Meleg a Ferenc újmisés, szentbeszédet mond Orosz Krisztofer diakónus.

0: Assisi Szent Ferenc erekjéje Borsabányán.
1: A borsabányai Szent Ferenc templomban augusztus 11-12-e között érkezik a Szeráfi Szent erekjéje. Ez az alkalom is lehetőséget teremt arra, hogy az idén 800 éve elhunyt szent iránti tiszteletet a hívek kifejezzék, közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre.

0: Mária köszöntő Szárhegyen.
1: Közös Mária köszöntőre várják a híveket augusztus 12-én, szerdán este 18 órától a Szárhegyi Ferences templomban. A program ünnepélyes rózsafűzérrel kezdődik, elmérkedéssel és énekekkel, majd szentmisével zárul.

0: Szent István napok Nagybányán.
1: Augusztus 13 és 20-a között a Nagybányai Szent Háromság plébánia ünnepre hívja a nagybányaiakat és minden érdeklődőt. Egyhetes rendezvény sorozattal fejezik ki tiszteletüket államalapító szent királyuk iránt. Lesznek irodalmi estek, zongora és szaxofon hangversenyek, jazzkoncert, orgona és hegedű koncert, gálaest, szabadtéri szentségimádás és búcsú szentmise. A rendezvény sorozat egyik kimagasló eseménye a budapesti Hot Jazz Band fellépése lesz augusztus 18-án a Filia Oázis Galéria vendéglőben.

0: Terápiás program Szent Katolnán.
1: 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak augusztus 17-e és 28-a között Szent Katolnán a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikkal, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdő támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, határideje augusztus 10-e. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon lehet.

0: Lelki gyakorlat Marosvásárhelyen és Maros-Szentgyörgyön.
1: Augusztus 25 és 29-e között a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban tart lelki gyakorlatot Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya. Érdeklődni és jelentkezni a 0760 31 27 23-as telefonszámon lehet. Szeptember 4 és 6-a között, ugyanakkor 18 és 25 között és október 9 és 11 között a Maros-Szentgyörgyi Kármélben tart lelki gyakorlatot Mária Teréz nővér, melynek mottoja Jeruzsálemben találtok vigasztalást. Jelentkezni az iin.teréz@gmail.com e-mail címen, valamint a 0772 06 17 41-es telefonszámon keresztül lehet.

0: Most pedig az időjárásról. Ma az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet a középső és déli tájakon. A déli délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hegyvidéken friss hajnalra ébredtünk, de napközben országszerte ismét kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 30 és 35 fokot mérhetünk e között. Holnap a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg több tájegységünkön is, de kis eső nem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 30 és 38 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Aradon 16, Barhóton 13, Beszterce 16, Brassó 14, Csíkszereda 10, Dés 15, Déva 14, Dicsőszentmárton 18, Fogaras 16, Gyergyóalfalu 11, Gyulafehérvár 17, Kézdivásárhely 13, Kolozsvár 16, Máramarosziget 14, Maroshévíz 11, Marosvásárhely 16, Nagybánya 19, Nagysármás 17, Nagyszeben 16, Nagyvárad 18, Resicabánya 16, Sepsiszentgyörgy 13, Szatmárnémeti Székelyudvarhely 14, Temesvár Tórda 16 és Zilahon 17 fokot mértek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a mariaradio.ron címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ron e-mail címben.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Lőrinc, diakónus, vértanú. Rómában született 230 körül. A legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A Szent Mise római kánonjában is helyet kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. Szent Ambrus ezeket mondja. Amikor Lőrinc látta, hogy a püspökét halálba viszik, sírni kezdett. Nem azért, mintha sajnálta vagy féltette volna, hanem mert ő nem kísérhette a vértanúságba, ezért így szólt hozzá. Atyám, hová mégy a fiad nélkül? Szent püspököm, hová sietsz a diakónusod nélkül? Akkor Sixtus pápa így válaszolt. Nem, fiam, nem mellőzlek, és nem is hagylak magadra. Előtted keményebb küzdelem áll. Én, az öreg, a könnyebb harc útját járom. 3 nap múlva követni fogsz. Ez az idő méltányos a pap és a diákónus között. Nem illik, hogy a mester oldalán harcolj, mintha segítségre szorulnál. Mesterük nélkül győznek már, mert nincs többé szükségük a tanításra. Ezért hagyta maga után Illés Elizeust. Most rád hagyom, hogy kövess engem a férfias erényekben. Az is beleillik a történeti összefüggésbe, hogy Lőrinctől az egyház kincseinek kiadását követelik, hiszen Valerianus és pénzügyminisztere szemet vetett az egyház vagyonára. Egészen a 4. század elejéig követni lehet visszafelé azt, hogy Rómában Lőrinc ünnepét augusztus 10-én ülték meg, és vértanúsága a helyét a Via Tiburtina mellett tisztelték. E helyen már Nagy Konstantin bazilikát építetett, és a templom hamarosan keresett zarándok helyé vált. Ma is a 7 római főtemplom közé számítják. Tagadhatatlan, hogy Lőrinc hosszú időn át a leginkább tisztelt szentek közé tartozott. Lőrinc, mint diákónus, különösen gondot viselt a szegényekre és a betegekre. Mivel fődiákónus volt, másik hadtársának munkáját is ő irányította. Maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott közöttük alamizsnát. Legendája elmondja, hogy sok beteget gyógyított meg csodálatos módon, és a vakok szemevilágát is visszaadta. Amikor letartóztatták, a bíró első kérdése az egyház kincseire vonatkozott. Szerinte ugyanis az egyház mérhetetlenül gazdag volt, és nyilvánvalóan Lőrinc a kincstárnok. Hallották ugyanis, és jelentették a bírónak is, hogy a pápa, mikor elhurcolták, oda kiáltotta neki, hogy ossza szét az egyház kincseit. Lőrinc kért a bírótól 3 napot, s megígérte, hogy elhozza az egyház kincseit. Mikor a kiszabott 3 nap eltelt, megjelent egy seregkoldussal, bénával és beteggel, és azt mondta a bírónak: íme, itt vannak az egyház kincsei. A bíró úgy vélte, hogy gúnyolódik vele, ezért azonnal átadta Lőrincet a hóhérnak. Mint sok más vértanúnak, a kivégzés előtt még egy lehetőséget adtak a haláltól való menekülésre, és felszólították Lőrincet. Áldozz az isteneknek, vagy egész éjszaka kínozni fogunk. A győztes válasza így hangzott. Az én éjszakám nem ismer sötétséget, és minden ragyogó fényben úszik. Akkor hozták a rostélyt, rábilincselték, és a tűz fölé tették. A hívőné pedig később az augusztus 10 körül látható hullócsillagokat így nevezte el: Lőrinc könnyei. 258-ban Rómában halt meg.

0: Kedves hallgatók, köszöntjük mindannyiókat, és azokat is, akik időközben kapcsolódtak hozzánk, az autóban ülőket is szeretettel köszöntjük, és szerencsés megérkezést kívánunk nekik. 2026. augusztus 10-e van hétfő, az esztendő 222. napja, és ebből az évből még 143 nap van hátra. Ma Szent Lőrinc napja. A néphit szerint napja után már nem a legjobb a dínye, pedig ilyenkor van a csúcson a dínye szezon, hát ki ne akarna beleharapni zamatos görög dínyébe. A megoldás a naptárban keresendő, ugyanis szeptember 5-én is Lőrinc napot ünnepelünk. A görög dínye az egyik legfinomabb és legegészségesebb gyümölcsünk, tele vitaminokkal, kalciummal, magnéziummal, káliummal és rosttal, tehát bátran kopogtassuk a fényes héjú gyümölcsöt a piacon, a szeptemberi Lőrinc napig még sok finom falat áll előttünk.
1: Az időjárás és a termésre vonatkozóan a kalendárium regula szerint, ha Lőrinc napon szép, tiszta az idő, az sok és épp gyümölcsöt ígér. Az esős idő viszont a szőlőnek és a gyümölcsnek nem kedvez. Gyűjtések szerint uborkát eltenni csak Lőrinc napja előtt érdemes, mert utána rossz ízű, haszontalan lesz.
0: De ha utána érik be, akkor azt is el kell tenni, kedves hallgatók. Most pedig 629 évre megyünk vissza a történelemben, 1397-ig a Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát.
1: 1543-ban, 483 éve első Szulejmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát.
0: És 233 éve, 1793-ban Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. A Louvre Párizs központi részén a Szajna jobb partján található nemzeti múzeum, a világ egyik legismertebb, és 1793 óta Párizs legnagyobb múzeuma. Az európai képzőművészetek gyűjteménye mellett egyiptomi, iszlám, keleti, görög, római és etruszk emlékek is megtekinthetők. Az 1204-ben II. Fülöp Ágost királyi kastélyának építette, a Kapetingek korábban királyi vadászház és vár volt. 1364 és 1380 között 5. Károly király gót stílusban átépítette, első Ferenc és II. Henrik pedig Pierre Lescott által gyönyörű reneszánsz királyi várat emeltetett belőle.
1: Medici Katalin királyné a székhelyül választotta és kibővítette, 4. Henrik pedig közbelső épületekkel és a tulajrákkal is összekötötte. Ez a régi Louvre, melyhez 14. Lajos új Louvre-t csatolt, úgyhogy az épület 4 szárnya a palota udvarát négyzet alakban zárja be. A Louvre udvarán lévő üvegpiramissal 1983-ban az akkori francia elnök François Mitterrand felkérésére kibővítették, ami acélból, alumíniumból és üvegből készült. Az ellentmondásos eredmények fényében természetesen többekben felmerült, hogy megszámolják a konstrukció üvegtábláit, de a számolók eltérő eredményekre jutottak, így nincs elfogadott válasz egyelőre. A táblák száma azonban mindegyik számlálás során 666-nál több volt. A világ 10 leghíresebb festményei közül a Mona Lisa Leonardo da Vinci festménye ott tekinthető meg, ezen kívül körülbelül 350 ezer felbecsülhetetlen értékű műkincs. A földkerekség egyik leglátogatottabb, legérdekesebb, legismertebb, legnagyobb múzeuma.
0: 222 évvel ezelőtt, 1804-ben a Habsburg birodalomra hivatalosan is használni kezdték az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést.
1: 157 éve, 1869-ben O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet.
0: És sokáig velünk maradt a vetítőgép bizony, még a mi gyermekkorunkban is. használtuk a vetítőgépet, sőt, mai napig is vannak, és filmeket is lehet kapni a könyves üzletekbe például. Ma a Lőrincek és a Blankák ünneplik névnapjukat, mi is szeretettel köszöntjük őket, és most lássuk, hogy mit jelentenek a nevek.
1: A Lőrinc latin eredetű név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus, babér szóból származik, így jelentése babér koszulóval díszített.
0: A Blanka középlatin spanyol eredetű név, jelentése fényes, ragyogó, tiszta. Más magyarázat szerint germán eredetű névnek a latinosított formája, de a jelentése ugyanaz. Hívjanak bennünket, kedves hallgatók, ha általunk szeretnék köszönteni szeretteiket a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555.
0: És írhatnak nekünk üzenetet is, hiszen nagyon szívesen beolvassuk, azt a következő számra tegyék.
1: 0758 420 555.
0: És már is van betelefonálónk.
1: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az udvarhelyi stúdió munkaközösségét, köszöntöm az én kicsi családomat, és a mai reggelén szeretném köszönteni a nap minden ünnepét, de különösen szeretném köszönteni a drága fiamat, Csíkszentmiklóson Feszenicába, Bíró Jánost, 35. születésnapja alkalmával. Kívánok neki Istentől megáldott hosszú boldog életet, további jó egészséget, Isten bőséges áldását a szűzanyas padvai Szent Antalmótól már kérem az életére, a feleségével együtt. Ezt kívánja neki szerető édesanyja és a felesége. És végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönteni a Csíkszentmiklós Egyház község minden egyes lakóját, kívánom mindenkinek jó reggelt, jó egészséget, a betegek meggyógyulást, és mindenkinek egy áldott szép napot, és egy csendes békés hetet. Köszönöm a lehetőséget, kísértessék a Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel megköszönjük, hogy telefonált, minden jót kívánunk mi is.
0: A vonalak üresek, kedves hallgatók, úgyhogy most hívjanak bennünket, hogyha szeretnék szeretteiket köszönteni. Ne feledjék, hogy a Lőrinc és a Blanka névnaposokat köszönhetik nagy szeretettel. És már is van betelefonálunk.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szülemi szeretetével köszöntöm. A műsorvezetőket én szeretném köszönteni Csíkszeredában, a Rövid utcába, és Blankát, Istentől megáldott nagyon hosszú boldog életet kívánok. A hit remény szeretett jegyébe köszönti egy nagyon jó ismerőssel, Jukka, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, valószínű, reméljük, hogy az ünnepelt hallotta a köszöntést.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó Isten áldását kérem Önökre ott a stúdióban. És a mai nap folyamán nagyon nagy szeretettel köszönteném Majoros Csillát, unokahúgomat, ma van a születésnapja, holnap Majoros Istvánnak Újpalotán ugyancsak születésnapja, Sasvári Tibikének és Majoros Csabának is volt a születésnapja ebben a hónapban, úgyhogy a Jóisten áldását kérem mindenkire. Az én drága gyermekeimet nagyon nagy hálával tartozom a drága mennyeljátjának. Köszöntöm a férjemet, sógornőmet, Jucika nénit, és mindenkit, aki a Mária Rádiót hallgatja, Jóisten áldása legyen velünk, és őrizzön bennünket. Adna nekünk egy csodás esőt, és az eső mellett a világnak egy nagyon, de nagyon nagy békét, és szeretetet, és tiszteletet egymás iránt. A Jóisten áldását kérem mindenkire, aki velünk van, és hallgatja Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel köszönjük szépen, hogy betelefonált mi is. Isten áldását kérjük Önökre, családjára, és minden hallgatóra, és mindenkire.
2: Betelefonálót köszöntünk, halló.
3: Halló.
2: Hallgatjuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenekkel.
3: Szeretném köszönteni Csíkszentcsimunkba, Kerekes Lőrinc, Jóisten éltesse sokáig, Eszivanyag, Csíkmodorosról. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon szépen köszöntem.
2: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy általunk köszönti kedves szerettét vagy ismerősét.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük. Tessék, halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Azt az áldott szent imákat, amikor egész nap elhangzanak, fölajánlom minden egyes idős kortársamét, keresztény testvéremét. Én fájdalmamért nagyon beteg vagyok, és önöké, akik ezt a csodálatos lélekre szóló műsort minden nap nekünk megadják, időseknek, betegeknek, a drága jó Isten önököt ajándékozza meg minden elképzelhető jóval, jó egészséggel, hosszú élettel, a szeretett családjukkal együtt. Drága Jézusom, hallgasd meg a kérésemet és imámat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy 90 éves beteg öreg bédi vagyok.
0: Mindjárt. Köszönjük szépen, hogy betelefonált, Miski van, Isten áldásában erőt és kegyelmet a napokhoz, amikor nehezebb, és tudja kimondani bátran, hogy Jézuson bízom benned.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus. Azt szeretettel köszöntöm én is önöket és a Mária Rádió hallgatóit. Szeretném köszönteni a messzi távolba drága kicsi unokámat. Tegnap volt születésnapja, Pap Vivien 10 éves születésnapja alkalmával. Drága Jóisten segíje meg, adjon neki erőt, egészséget, boldog gyermekkort a családjával együtt, adjon egészséget. Dicsértessék Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Egy áldott szép napot kívánok mindenkinek.
0: Mindenekkel megköszönjük, hogy betelefonált, és Isten áldása legyen az unokáján, családján.

0: Mindenkinek Isten áldásában és kegyelmében szép napot kívánunk a névnaposoknak. Boldog névnapot, születésnaposoknak is Isten áldását, és bármilyen eseményt ünnepelnek, Isten bőséges áldása legyen mindenkin.
1: És mi nem sokára a nap gondolatával térünk vissza, amit Jálics Ferenctől választottunk.

0: A nap gondolata következzék.
1: A szemlélődő imában magasabb szintre emelkedsz, a vágyak és érzések szintjéről felemelkedsz a lét szintjére. Ha jelenlét észlelésébe jutsz, a vágyak és képzetek visszahúzódnak. Jézus Krisztus nevének állítatos ismétlésével ezek az érzések, mint a szexuális vágy hamar megnyugszanak. Magától értetődően jutsz el érzéséig, sikjáról egy magasabb sikra, amelyet inkább magadénak érzel majd, sokkal inkább egynek érzed magad önmagaddal, és egyre inkább Isten jelenlétébe jutsz.
0: Jálics Ferenc gondolatát hallottuk.

0: Nem sokára az önök imaszán először is az ígéző veszi kezdetét, majd 9 órától az önök imaszándékait fogadjuk itt a Székelyudvarhelyi stúdióban, és az örvendetes rózsafűzért pedig a Mária királynő kápolnájából fogjuk imádkozni.
1: 10 órától Szentmise lesz Budapestről, 10 óra 30 perctől a lélek tükrében dr. Sávai János, 11 órától gyógyír dr. Reikli István.
0: Aztán 11 óra 30 perckor, tehát 11:30-kor életképek Karácsony Tibor atyával, 12 órakor imádkozzuk együtt az Urangyalát, a Zsolozsma napközi ima óráját, aztán déli magazin veszi kezdetét 12:15 körül, benne lesz a vigasztaló szó is, és annak a végén egy újabb műsorismertető is. Hiányzott a papbácsi, hiányoztak a papbácsi szavai, úgyhogy hallgassuk most őt.
1: Merjünk szeretni, és Isten szeretetét megosztani másokkal.
0: Legyen így. Akik ma önöket ébresztették, és Dávid Gyöngyi technikai munkatársunk pedig József Ferenc volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Életemben Isten után a második legfontosabbnak a családot tartom. Ez az ige az értékrendemet határozza meg, és határozta meg mindig is, hogyha úgy tekintjük. Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam Józsa Ferenc. A következő percekben fogadjuk az önök ima kéréseit, ima szándékait. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 035-259-420-555 vagy a 0359-420-555. SMS-ben is megfogalmazhatják kérésüket és elküldhetik a 0758-420-555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékban adjunk hálát a mennyei atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmekért. Kérjük továbbra is Isten irgalmát életünkre, minden napjainkra. Imádkozzunk együtt a világ békért, családi békért, pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért. Imádkozzunk a betegekért, az őket ápolókért, az ágyban fekvőkért, az úton lévőkért, a szabadságoló és vakációzó diákokért, emberekért. Imádkozzunk együtt minden keresztény embertársunkért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Én is a Szűzanya tiszteletére ajánlom az egész héti imát, s az Úr Jézusnak, s a mennybe felvételire ajánlom fel az imát, mert közekedik a búcsúnap, s egész héti imát felajánlom azért a jó cselekedetemért, ért, aki velem jó cselekedett, és még ajánlom a Szűzanyának a tiszteletére, a sok kegyelemért, és minden jó szándékú emberé, a betegségemért, a Mária Rádió megmaradásáért, a Mária munkásokért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta.
0: Köszönjük, hogy hívott, szép napot kívánunk. Ezt a szent olvasót és minden imád fel szeretnék ajánlani testvérem gyógyulásáért, drága Szűzanyám, takarja be őt védő palástjaddal, járj közbe élete és gyógyulásáért, Isten fizesse, imádkozik érte testvére. A mai rózsafűzért és imáimat felajánlom hálából a gyógyulásomért, a Szentlélek vezetéséért. Köszönöm, Magdi Mári falváról. Az héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani Bíbó László lelki üdvéért, önökkel imádkozva és telefonálót. Köszöntök nagy szeretettel. Haló, Mária Rádió. Mindörökké, emme.
2: Hát a rózsafüzéreket, szemmiséget. Ezt szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmekét a boldogságos Szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a Szűzanya oltalmátozó közbenjárását, a Szent Fiúnál gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, a mennyi atya érintse meg gyógyító kedveivel, Istenivel, erejével, hogy meggyógyuljon elmében, szellemében, testében, lelkében. Továbbá az ő munkahelyen megmaradásáért, az ő főnökeiért, kollégáért, neki egy hozzáillő szeretőtársét, a gonosz távozásért a családunkból, a családom egészségéért, a családunkban a betegi gyógyulásáért, elhűtlen lelkedvéért, testi lelki gyógyulásunkért, a mennyi bocsánatáért, a Szentlélek hét ajándékait, a hitünk megerősödését, és nem utolsó sorban önökért, valamint több fontos szándékét, és Isten fizesse mindenki segítségét, és hogy meghallgattak. Üdvözlessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért. Istenem, bocsáss meg bűneimet, segíts meg engem a héten, a munkahelyen, mert nagy szükségem van. Fogd a kezem, és ne engedd el, benned bízom, Jézusom. Hallgassa meg a Jóisten. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rá, segítsen munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, Isten fizesse hidegségről. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
3: Ügyetessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenre kiemmen!
3: A rózsafüzért szeretném ajánlani
4: családom minden egyes tagjáig. Legelőször a kegyelemért, amit kaptunk életünk, hogy már azt Jóistennek felajánlom a betegekért, az öcsémért, Jóisten segítségéért és irgalmáért, hogy segítsen meg, hogy legyen meg az ő szent akarata, úgy lássa jól, hogy gyógyuljon meg teljesen. Felajánlom mindenkiért, minden jó akaratú emberért és Mária Rádióért. Jézusom, bízom benned, dicsekessék a Jézus.
0: Mindenre kiemel. Felajánlom a Szent Rózsa füzért, és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért, Anuskáért, Enikőért, a lányom gyógyulásaért és két fiamért. Köszönöm, írja egy édesanya. Felajánlom a Rózsa füzért szentmisét, és a nap minden imádságát a gyermekeimért, akik nehéz műtét előtt. Gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testet és a lelket. Oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, Isten fizesse. Írja egy édesanya. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló.
5: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindre kiemel.
5: Az rózsafüzét bácsiknak is felajánlom magamnak is. Nyugodjék békébe az egész halottainak, a férjemnek és mindenkinek, háború megszínesítését, és magamnak is, hogy ne legyek beteg, és maguknak is, hogy ezt a jó műsort tartják, hogy dicsértessék a Jézus szentnevet.
0: Mindenki amen. Imádkozzunk együtt. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejébe. Köszönöm. Eszter Rózsa füzért és összes imát felajánlok a testi-lelki gyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, írja Lajos Svájcból, egy mindennapi hallgató.

0: az unokáimé, a dédunokáimé, a szomszédjaimé, a gyimesbükki betegeké, a halottjaimé, édesapámé és édesanyámé. Dicsértessék az Úr és a Szent Neve.
1: Mindörökké amen. Imádkozzunk együtt. A héten elhangzó rózsa füzéreket, szentmiséket felajánlom a testvérem gyógyulásáért, gyermekeimért, anyukám gyógyulásáért, minden betegért, magam gyógyulásomért, Mária Rádióért, egy fontos szándék megoldásáért, a menyemnek gyerekáldásért, Udvarhelyről Margit. Hallgassa meg a Jóisten kérését. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, aki úton van, őrizze a szűzanya is, oltalmazza. Hallgassa meg a Jóisten. Telefonálót köszöntök. Nagy szeretettel, haló. Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkozni a szüzanyámhoz, hogy tudom segítségizálni. Erős egészséget nekem, a férjemet is szégyét, a szünnek is egészségét, fogom egészségét, és még megajánlom három szünnek az egészségét, hogy a Jóisten érezze végem minden baj körülött. Nekem pedig még adjon segítségedelmet, erős egészséget, gyógyítsd a lábaimat, és kérdezzem meg minden bajtól. Felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon örök nyugodalmat. A gonosz lélek távozásáért, orosz emberek távozásáért, kérem az édesanyámat, hogy hajt, amit kérdezzem. Isten tudassa, hogy meghallgattam.
1: Mi köszönjük, hogy hívott. Áldott szép hetet kívánunk önnek is. A kislányom Évike gyógyulásáért és minden betegért ajánlom fel a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani kicsi unokám mielőbbi felgyógyulásáért, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafűzéreket felállom hálából a kapott kegyelmekét, szállal a megészségét, békességét, szeretetét.
1: Imádkozzunk együtt.
3: Testvérünk.
1: Tessék mondani.
3: Öcsém, lelki küdvét, akik a Lőrinc nevet viselték.
1: Imádkozzunk együtt ezen szándékokért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából mindazokért, akik imádkozni, akiknek imádkozni tartozom. Isten fizesse a gonosztól való szabadulásért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Férjem megtérésért, a gonosztól való szabadulásért. Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom a férjem megtéréséért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Hát a rózsafűzért és az egész heti imákat, miséket felajánlom. Elekért a Mária Rádió minden dolgozójáért, a családom minden egyes élő tagjainak egészségét, szerencséjét, békességét, a kicsi dédunokájait, egészséges nevekedéséért. Felajánlom a kinyitnek, a húgomnak, akinek hónap lenne neve, aki a Szent Tamási Péter Klárinak halálának, és névnapi alkalma, és minden hozzám tartozó halottaimért. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindenki, amen. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásért és segítőtársért, nekik a betegekért egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért Isten áldását kérve ajánlom gyermekeimre, egészségükre, az egész életükre, halottaim békés nyugodalmáért, egy fontos szándékért. Köszönöm. Menyem lába gyógyulásáért, áldásért, munkáját.

A oltalomért, egészségért kérem a Szent Rózsa Füzért, köszönöm. Ezt a Rózsa Füzért felajánlom a műtétem sikeréért, gyógyulásomért. Kérem a Szűzanya segítő kegyelmét, köszönöm szépen, Jézusom, bízom benned. Fiam hite megerősödésért, nehéz anyagi helyzete jóra fordulásáért, egészségért kérem a Szűzanya segítő kegyelmét, egy édesanya. Minden imát és szentmisét felajánlok. Hálából Kápolnásfaluba, György Lőrinc öcsiért névnapjára, lelke üdvért, a Jóisten bocsássa meg bűneit, nyugodjon békében, özvegye Marika, Isten fizesse. Imád kérünk, szerencsés műtétért, egy édesanya, Jézusom, bízom benned. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a Rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt az örvendetes rózsafüzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafüzér előimádkozói a Katics-Falvi Egyházközség, rózsafüzért Szent Anna rózsafüzér társulat tagjai.

0: Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott hagyta az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsződ a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentsződ a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Ó Mária, édesanyánk!

0: boldogságos tűzanyánkámmel.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Istenünk, te Áron püspököd,
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazd nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
2: Szüzeknek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a gyermek Jézus öröme,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, Jézus szívének szépséges virága,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az egyház szívének szeretett lángja,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, szüleid boldogsága,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, családod kis királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, nővéreid oltárképe,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a családok segítője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szent szűz mosolyával meggyógyított,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szent szűz gyermekévé fogadott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szent szűz skapuláréval felruházott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a szűzanya fia arájával választott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki az első áldozók dísze voltál,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány,
0: könyörög érettünk.
2: A Kármel rendért lelkendező Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: A világnak búcsút mondó Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: A jámbor életre édesgető Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az ősi Kármel szűz hajtása,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a Szeráfi Szent Terézia leánya,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a kereszt titkainak énekese,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az életszentség mesternője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a kármelita újoncoknak patronája,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a katolikus misszió pártfogója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a kolostorok gyöngét gondozója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a zárdalakók vonzó példaképe,
0: könyörögj érettünk.
2: A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: A papokért áldozattá lett Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: A szüzek közt tündöklő Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, korunk szentje,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, mosolygós vigasztalunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, betegségek csodás orvosa,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, haláltusánk békegalambja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, kísértéseinkben testvéri szabadítónk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, kételjünkben világosságunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, a szomjas lelkek üdítő forrása,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, a kicsinyek táborának harsonája,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, Jézus keneteinek illatára,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozó gyermek,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz, az égnek rózsaeső hullató szentje,
0: könyörögj érettünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk, szűz Szent Teréz,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük szűz Szent Teréz példáját, amelyet ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.
0: Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink üssanak előre.
2: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
0: Krisztus Jézus nagyanyának.
3: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafővér imádkozásába, és közösen kérhetjük a mennyei Atyát és a boldogságos Szűz Máriát az elkövetkezendő hétre is. A rózsafüzér előimádkozói, a Kadicsfalvi Egyház Község Szent Anna Rózsafüzér Társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mária Rádió Gogol utcai szerkesztőségének kápolnájából. Még magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét ünnepeljük. Itt vannak velünk a felvidéki, erdélyi, délvidéki és a kis magyarországbeli hallgatók. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket Szent Lőrinc vértanú diákonus ünnepén, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban, bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Szent Lőrinc ünnepéhez választották a mai szentírási szakaszokat, és Szent Lőrinc élete az, aki hát valamiképpen akkor egy példát mutat arra, hogy ezt az evangéliumi részletet hogyan is kell értelmezni. A vértanúknak a példája sosem egyszerű, azt mondja, azt tanítja, hogy Krisztusért odaadott élet az nem veszteség. Hogy Krisztusért elveszíteni az életet, az nem tragédia. Általában helyesen az életet tartjuk ugye a legnagyobb kincsnek, és ragaszkodunk is hozzá, mert csak egy van belőle. Tehát valóban egy kicsit ilyen ellentmondásos, vagy paradox üzenet az, amit egy vértanúhoz hordoz, hogy mégis Krisztusért még akár az életnek a feláldozása is elfogadható. Ugye Jézus itten a saját életéről, vagy a saját haláláról beszél, amikor a János evangéliumban ugye nyilvános működése vége felé ezt a búzaszem hasonlatot elmondja, de azért érdekes, hogy magában a természetben is egy kicsit így van erre példa, vagy kódolva van az odaadásnak, az önfeláldozásnak ez a példája, vagyis hogy hát most akár hogy belehull a búzaszem ebbe a földbe, vagy a földműves elveti, tehát hogy azt, amiből a kenyere lenne, amit eladhatna, annak egy részét mégiscsak bele kell vetni a földbe, el kell pusztítani tulajdonképpen, és akkor lesz belőle gyümölcs, akkor lesz belőle termés. Jézus nem valami fajta ilyen élet undort tanít, amikor azt mondja, hogy aki szereti életét, elveszíti, és aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Fontos azt látnunk, hogy Jézus egy választás előtt áll. Választhat a között, hogy elmenekül, kitér az ellenfelei elől, vagy pedig szembenéz velük. És Jézus tulajdonképpen ugye ezt az utóbbit választja. És azok, amikor megírják az evangéliumokat, a János evangéliumot, akkor a kereszténység már megtapasztalja sokszorosan ezt a döntési helyzetet, ezt a választási helyzetet. Amikor békeidők vannak, és békességben telnek az életünknek a napjai, akkor nem kell választanunk, hogy vagy-vagy. De vannak helyzetek, amikor választani kell, és hogy akkor tulajdonképpen az ősegyház is biztos, hogy ezt kérdezte, mi a méltó viselkedés Jézushoz? Mit tanít nekünk Jézus abban a nehéz helyzetben, amiben vagyunk? És arra jutottak, hogy hát Jézus vállalta az áldozatot, a Jézusért odaadott

0: élet az, az nem veszteség. Na most, hát ki is volt ez a Szent Lőrinc, úgy mellesleg, ugye ezt tudjuk róla, hogy vértanú diákonus volt, egyébként a harmadik században, 258-ban szenvedett vértanúságot, hát nem volt egy idős ember, az akkori kor fogalmai szerint sem, körülbelül 33 éves lehetett. Egyébként a mai Hispániából származott, és második Sixtus pápának volt a diákonusa, ami hát valószínűleg akkor egyszerre jelentett liturgikus szolgálatot, másfelől pedig hát a szegényeknek a szolgálatát. A Szent Ágoston azt írja róla, hogy az oltáron Krisztusnak a testét és a vérét nyújtotta a híveknek, a vértanúságában pedig a saját testét és vérét adta áldozatul. Tehát, hogy valahogy az ősegyház már, vagy a nem ősegyház, bocsánat, hanem az ókeresztény egyház, az így nézett Szent Lőrincre, mint akinek a szolgálata és az életpéldája, a liturgikus tevékenysége, illetve a vértanúsága az így egy egységet alkotott. A vértanúságának a története az, hogy amikor ezt a második Sixtus pápát elfogták keresztény üldözés során, akkor utána hát ezt a fődiákonusát vették elő, és követelték rajta, hogy hol vannak az egyháznak a kincsei. Ez valahogy végig kísérte ez a hiedelem a keresztény üldözések történetét, hogy az egyház biztos valamifajta kincseket rejteget, és akkor a betegekre, a szegényekre mutatott, hogy ők az egyháznak a kincsei. Na hát ez a Szent Lőrinc tanításának ugye egy ilyen másik nagyon fontos eleme, hogy tulajdonképpen hol van az egyháznak az igazi kincse vagy sikere, és hogy ezek a betegek, ez valahogy így végig vonul azért egyébként az egyháznak a gondolkodásában, tanításában 2000 éven keresztül mindig megjelenik, hogy persze fontos a jó cselekedet, fontos a valamiképpen az egyéni elmélyült lelki élet, istenkeresés, imádság, és hogy emellett pedig hát, hogy a hívő ember a maga szenvedésével, ugye Szent Pál már így fogalmaz, hogy kiegészítem testemben, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyháznak a javára. Na most nem, mint hogyha Krisztus nem szenvedett volna eleget, vagy nem ő a megváltó, persze, hogy ő a megváltó, de hogy érdekes módon az, aki Krisztushoz közel kerül, az nem valami fajta ilyen sikeres vagy napsugaras életet kap ajándékba, hanem részt kap Krisztusnak a szenvedéséből. Tehát ezért lesznek a betegek, a szenvedők az egyháznak a kincsestára, az igazi kincsei. Na most hát nyilván a keresztény üldözőket ez a válasz nem elégítette ki, és hát éppen ezért ugye egy ilyen különlegesen kegyetlen kivégzési módot szántak Lőrincnek, hogy tüzes rostélyon égették meg. És ha valaki eljut Ravennába, Galla Placidia kis mauzóleumába, akkor a bejárat fölött ott láthatja ezt a jelenetet, kb. 5.-6. századi mozaikokon, tehát nagyon-nagyon korán már őrizték Lőrincnek az emlékét, a vértanúságának a példáját, és hát a mozaik művészetnek a csúcsa az, hogy ezen a mozaikon még a tűznek a füstjét is láthatjuk, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor feltétlenül nézze meg. De a lényeg az nem is ez, nem is a művészet, hanem az, hogy Lőrinc a harmadik században szenvedett vértanúságot, és rögtön a kezdetektől valahogy úgy érezték, hogy az ő példája, az ő tanítása az ilyen örökérvényű az egyház számára. A szegények az egyháznak, a szenvedők az egyháznak az igazi kincsei, és hogy a Krisztusért odaadott élet az nem veszteség. Úgyhogy ezért őrizte az emlékét a Szent Mise szöveg is, illetve a első ókeresztény ábrázolások is. Úgyhogy így ünnepeljük mi is Szent Lőrincet, és őrizzük, vagy tanuljunk a példájából. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, s add meg nekik erősítő kegyelmedet, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Istenünk, fogadj jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked Szent Lőrinc diákonus ünnepén, és add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Lőrinc hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt neki Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálunkat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Lőrinccel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki elsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Szent ajándékaiddal eltelve kérve kérünk Istenünk, hogy amint Szent Lőrinc diákonus ünnepén köteles szolgálatunkat bemutatjuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak ebbe a szentmisébe, teljes Kárpát-medencében. Továbbra is maradjunk meg imádságban és szeretetben. Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetekkel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A lélek tüzében Szent Pál apostol lelkisége Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek Krisztus ajándéka. Hogyan cselekszik a lélek, amikor az embert és a közösséget megszenteli? A válasz lényegében a következő lehet. A lélek Krisztus ajándéka. Krisztusból indul ki, eljut hozzám, és ha eljutott hozzám, Krisztust írja bennem, és elindít engem Krisztushoz. Tehát egyfajta gyűrű ez, amely bezárul a lélek Krisztus ajándéka, pontosan tőle származik, hozza nekem a gazdagságát, belém írja, és miután átalakultam Krisztusban, hozzá válok hasonlóvá, elindít maga felé. E tekintetben különösen jelentős szöveg található a korintusiakhoz írt második levélben. A mi levelünk ti vagytok, beírva szívünkbe, ismeri és olvassa azt minden ember. Aztán így folytatja, mert nyilvánvaló veletek kapcsolatban, hogy Krisztus levele vagytok, amely a mi szolgálatunk által készült, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblára, hanem a szív húsból való tábláira írva. Mint ismeretes, a Krisztus levele kétféle jelentéssel bír. Egyik a Krisztus által írt levél, vagy egy olyan levél, amelynek tartalma Krisztus. A második értelmezés itt mindenképpen előnyösebb, mert aki a levelet írja, az az Atya. Az Atya cselekedete az, aki Krisztussal adja nekünk, aki közvetlenül szervezi egyéni és egyházi életünket. Átfogalmazva azt mondjuk, ti olyan levél vagytok, amely Krisztus vonásait fejezi ki. És még egyszer, egy általunk írt levél. Pálnak a levél kapcsán szolgálati szerepe van, amely kifejezi Krisztus vonásait. Ez a levél, amelyet belülről bensőnkbe írtak, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével. A lélek rögzíti bennünk a közösségben és az egyénben Krisztus jellemző vonásait. Ne feledjük, hogy nem a tinta találja ki a kifejezendő tartalmat, hiszen ez utóbbi nem fejezhető ki, ha nincs rögzítve a tinta által. Ma ezt lehet gondolni egy elektronikus hordozóval. Ebből a nyilvánvaló tapasztalatból kiindulva, még mindig körülírva Pál kijelentését, ti olyan levél vagytok, amely Krisztus vonásait tartalmazza. Ezeket a tulajdonságokat nem a lélek találta ki, aki tintaként viselkedik, vagyis láthatóvá tesz. János számára is a léleknek nincs saját tartalma, ahogy már többször is említettünk, amit a lélek hirdet nektek, az enyémből veszi, és azt fogja nektek hirdetni, nem önmagától beszél. A lélek azonban nem válik semmivé, hanem amit Krisztus mond, kijelenti nekünk. Nem ő írja, hanem az Atya az, aki írja. A lélek teszi láthatóvá, akárcsak a tinta. Pál világosan kifejti, hogy a levelet nem a kőtáblákra írják már, amely utalás a sínai féle táblákra, hanem a szív és a test tábláira. Krisztusnak a lélek által megrajzolt vonásai nem olyan mereven rögzülnek, mint egy kőbe vésett üzenet. Azok a lapok, amelyekre Krisztus üzenete íródott, az ember, mi vagyunk azok, az élő valóságunkban. Pál megmagyarázza, hús szívük van. Az ellentét az utalás a kőszívekre. Emlékezzünk Ezekiel kijelentésére, elveszem kőszíveteket, és hús szívre cserélem. Ez azt jelenti, hogy Isten törvényét belénk írja. Ez a szív érző, dobogó frissességgel rendelkezik, mint olyan szív, amely minden érzékenyen dobog, és rezdül mindenre. Engedjük, hogy a lélek hordozzon tehát minket. A lélek fölveszi Krisztus jellemző vonásait, és közli velünk. Olyan tulajdonságok, amelyek magukban hordják mindazt, ami Krisztus, amire ő vágyik, amit tanít. Szeressétek egymást, úgy, ahogy én szerettelek titeket. Ez Krisztus vonása. A lélek nem hagyja, hogy csupán írás maradjon, hanem veszi és hirdeti mindannyiunknak, cselekvésre ösztönzővé alakítva, élővé, éltető javaslattá alakítva, lelkiismeretünkhöz és hús szívünkhöz csatlakozva. Ez csak egy példa a sok közül. Amikor úgy érezzük, hogy valami jobbat tehetünk az életünkben, például jobban támaszkodhatunk Istenre, teljesen hihetünk benne. Biztosak abban, hogy törődik velünk, amikor olyan indítást érzünk magunkban, amely ösztönzi a hitünket, akkor meggyőződhetünk róla, hogy a lélek úgy szóván ismét vett egy oldalt az evangéliumból, személyre szabta, éltetővé és lüktetővé tette bennünk. Mindezt olyannyira, hogy kivirágzik is cél, személyes választás, jó iránti vágy lesz belőle. Így módon a lélek Krisztus tipikus vonásainak kiemelője és hirdetőjévé válik. Pál szemszögéből nézve rajtunk múlik, hogy hallgassunk rá, ami a tanulékonyságot, a lélek szavának működésében való bizalmat és nyitottságot jelent a részünkről. A lelki élet tehát nem a mi törekvésünk. A lélek aprólékosan építi föl, szervezi, fejleszti ki, azzal a föltétellel, hogy értelmes, rugalmas, elérhető és bizalomra ad okot annak elfogadása, amit ő munkál bennünk. Mindazt, ami merevség, középszerűség, tétlenkedés, mozdulatlanság, a lélek nem viseli el. Idegen, távol áll tőle. Ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, erősíti meg Pál, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. A lélek rendelkezésére állni azt jelenti, hogy teljes mértékben megéljük vallási hivatásunkat. A keresztény élet alapja és titka, hogy bátran bízza magát a lélek szelére. A Szentlélek olyan, mint a szél, mondja János, ez cselekszik és elvisz, elbizonytalanít is bizony, néha cselekedete a hús szívnek szól, amely folyamatosan él és mozog, azért nem lehet egységesíteni és rögzíteni egyetlen sémában sem. Ez azonban nem jelent valamiféle szeszélyességet, közvetlen és következetlen, féktelen képzelgést és többit. A lélek soha nem szeszélyes és furcsaságokban nyilvánul meg. Igaz, szokatlan dolgok felé taszít bennünket időnként, például életet adni és szeretni azokat, akik nem szeretnek minket, de nem kivagyiságból vagy különbségből, hanem abszolút értékű hitből, Krisztusból. A keresztény életben való felnövekedés azt jelenti, hogy hagyja magát a lélek által hordozni, ami magában foglalja a figyelmet arra, amire indít. Teljes, bátor, radikális hajlandóságot arra, hogy megtegye, amit mond. Megtanulni, hogy nem megelőzni akarja, hanem kövesse őt. Az a keresztény vallási élet, amely Jézus értékeinek a lélek hatása alatt történő személyre szabása vonalán zajlik, teljes sikert arat. A betűhöz és az előírásokhoz való ragaszkodás, a megszokott gyakorlatok, a kedvelt sémák betartása, amelyek képtelenné teszik az embert a lélek kockázatának vállalására, a középszerűt, a gyengét és a kudarcot generálják. Minden esetre a lélek segítsége nem hiányozhat, de csak a vele való kockáztatás bátorsága valósítja meg hivatásunk szépségét, annak a tökéletességnek megfelelően, amelyre Isten vágyott és vágyakozik utánunk, ajándékként tervezve minket, mint karizmákat az egyház számára. Pál mindig hagyta, hogy a lélek magával ragadja, még akkor is, amikor nem értette. Az apostolok cselekedeteinek számos epizódja tárult előttünk, ahol az apostol hajlandó módosítani saját napjainak útvonalait, engedelmeskedni a lélek javaslatainak. Képes arra a tanulékonyságra, mozgékonyságra és változtatásra, amely lehetővé tette számára, hogy Pál a népek apostolává váljon, így Isten terve teljesen megvalósult. Pál meghív bennünket, hogy tegyük meg, amit ő tett. Különösen erős felszólítás található a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben. Azt írja, a lelket ki ne oltsátok. Figyelem, ne oltsuk el a lelket. A lélek kioltható, ha nem követjük, hagyja, hogy üresen égjen, tőle idegen anyaggal nyomjuk el. Ne oltsuk el, inkább tápláljuk úgy, hogy mindannyiunk számára az legyen, mint Pálnak, egy láng, amely hővel és fénnyel vezeti egész életünket. Bátran, bizalommal fogadjuk a lelket, aki irányítja egyéni és egyházi javunkat. Törekedjünk arra, hogy olyanok legyünk, amilyennek a lélek akar minket. Mit jelent a lélek szerinti élet? A Galatákhoz írt levél ezt elmondja nekünk. Pál alapvető tanítását adja ezt a Galatákhoz írt levél 5. fejezetében. A galáciai gyülekezetben néhányan szabadok akartak lenni, és a lelket követték mások, zsidó keresztények, vissza akartak térni a zsidó törvényhez. Ez az írott törvény iránti nosztalgia, az előírások hűbetartásából fakadó biztonság keresését jelentette, de minden bizonnyal akadályt jelentett ennek a lendületnek, annak az előrelépésnek, amelynek jellemeznie kellett volna a Krisztus követésére már elindított emberek hozzáállását, és a lélektől fogva Pál megrémül az ilyen biztonságtól, és még a gyilkos betűről is beszél nekik. Ez a kifejezés paradox, de a benne foglalt igazság megerősítésére használja pontosan a kívülről részvétel nélkül, a szív mozgása nélkül betű szerint megtartott törvény nem elegendő a lélek mozgékonyságának méricskérés nélküli követéséhez és teljes ráhagyatkozáshoz. Pál nem dobja el a törvényt, nem tagadja meg, hanem azt mondja, hogy azt a lélek körében be kell tartani. Valójában a lélek fölveszi a törvény tartalmát, és igényesebbé téve meghirdeti nekünk. Pál választása teljes. Ő az örök kielégíthetetlen, a lélek vezérlőt, és folyamatosan törekszik a szeretet kérlelhetetlensége miatt a teljes igazság iránt, amely Jézus. Azt állítja, azt mondom tehát, lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Itt a test nem érzékiség, hanem önzést jelent. Pál számára van egy kérdés, amelyet általában nem lehet elkerülni, vagy a test, vagy a lélek. Azt mondja, ha követni akarjátok azt a lelket, aki bennetek sürget, és Krisztus vonásait hordozza, akkor fontos és meghatározó önzésetek legyőzése. Ezért mindaz, ami önmagunkon kívülre, érdekeinken, sémáinkon, számításainkon, szokásainkon kívülre vesz minket, egy szóval minden, ami arra késztet, hogy nemet mondjunk magunknak, hogy igent mondhassunk másoknak, a lélek vonalán áll. Ebben Pál radikális. A test követése, az önzés azt jelenti, hogy ellenkezünk a lélekkel. Az így kapott kép teljesen negatív, és reálisan a Galaták közösségére vonatkozik, akikhez Pál szól ezekkel a szavakkal, a test cselekedetei nyilvánvalók. Paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, toblódás és hasonlók. Ez olyan megdöbbentő felsorolás, amelyet Pál a test cselekedeteinek nevez, a féktelenül követett önzés értelmében, amely minden konkrétummal megakadályozza, amiről nem is álmodtak, de nyilvánosságra hozza azoknak, akik legyőzve saját önzésüket vállalják, hogy követik a lélek indítását, amelyek a lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Azt a szeretet, amelyről Pál beszél, arra késztet minket, hogy legyőzzük az önzést, ez ajándék, önfeláldozás. Az öröm az, amiről Jézus is beszél Jánosnál Jézus órájában, különösen szenvedésének órájában, amikor áldozattal és akár megrendülten adja át magát, de békét és az örömet éli át, amelyet milyen ki akar tenni. Azt mondja, az én békémet adom nektek. Azért mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen. Ez nem a gondtalanság, a mulatság öröme. Az evangélista az ajándék öröméről beszél szinte, annak egy sajátos megjelenítésén, amit Pál mondott a Miletuszba idézett idős efezusi presbitereknek, amikor azt mondja, nagyobb öröm adni, mint kapni. Öröme azoknak, akik másoknak adják magukat az önfeláldozás törvényének betartásával. Aztán itt van a béke, amely nem csak a nyugalmat jelenti, hanem ugyanaz a jelentése, mint a Krisztus közelségéből fakadó örömnek és derűnek. A nagy lelkűség nem csak türelem, hanem alkotó készség, jóság, hűség és osztozás a hitben. A szelídség kitartó jóság, a végső célig tartó alkotó készséget jelenti. Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged, hanem te győzd le a rosszat jóval. A lélek kapcsolata önuralmat is igényel, lemondás választását, amely nem önmagáért való tett, hanem az önzéstől szabadulásra irányul, hogy teljes mértékben tanulékonyak és készségesek legyünk a léleknek. Aki pedig Krisztus Jézuséi megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Nem önzésünk megfeszítéséről van szó, hogy folyton valami negatív dolgot keressünk. Önzésünket keresztre feszítették Jézussal, tanítja Pál. Ezért nem a mi keresztre feszítésünkre van szó, hanem Jézus keresztre feszítéséről, amelyben mindegyikünk részesül. A hit által az értünk meghalt és föltámadt Jézus elfogadása hajlamos rombolni önzésünket. Számunkra, akik hozzátartozunk, az önzést lerombolja és legyőzi az ő keresztre feszítése. De a húsvéti titkot a maga elválaszthatatlan egységében kell megragadni. Ha elfogadjuk Jézus szenvedését, halálát, akkor részt veszünk a föltámadásában is. Pál, aki általában a keresztre feszítésből indul ki, mindig a föltámadáshoz érkezik. Azt mondja nekünk, ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a gombafertőzésről. A gombáknak több mint 100 000 fajuk van, köztük a penész, élesztő és kalapos gombák. A túlnyomó többségük ártalmatlan, vagy akár kifejezetten jótékony hatású, mint például a sütőporban használt élesztő, vagy az antibiotikumokat termelő penészgomba, illetve a különféle ehető gombák. Így is akad azonban jó néhány, amely megfertőzheti az embert, és akár halálos kimenetelű betegséget is okozhat. A gombák leginkább a test meleg és nyírkos területeit kedvelik, ezért fertőzéseik különösen gyakoriak a bőrön, a nemi szerveken, a fejbőrön és a körmökön. Legismertebb fajtáik a következőek. Először is megemlíteném a tineát. E név alatt a bőr, a fejbőr és a körmök gyakori gombafertőzéseinek egy csoportját értjük, amelyeket általában a bőrön élősködő gombák okozzák. A következő az a lábgombásodás. Orvosi néven tinea pedis. Ez a tinea egyik leggyakoribb, a lábfejet érintő formája. A következő a kandida. A kandida albicans nevű gomba többnyire a bőrredőkben telepszik meg. A fertőzés egyik változata a szájpenész. A következő a kriptokokozis. Ez egy ritka betegség, amit az úgynevezett kriptokókusz neoformáz belélegzése okozza. Ez a gomba a világon mindenütt előfordul, a galambürülékkel szennyezett talajban. Fertőzése akár agyhártyagyulladást is okozhat. A következő gomba az az aspergillus. Az aspergillus nevű gomba a lebomló növényi anyagokon élő gomba. A legyengült immunrendszerű embereket érintheti, és náluk aszmás tüneteket okozhat, illetve súlyosbíthatja a tüdőgyulladást. A következő gombafertőzés az a hisztoplaszma fertőzés. A hisztoplaszma kapszulátum gomba spóráinak belégzése okozza a fertőzést, amely leginkább Észak- és Dél-Amerika, Távol-Kelet és Afrika madár vagy denevér ülülékkel szennyezett területein él. A gombafertőzés tünetei attól függenek, hogy a test melyik része fertőződik.

válik. Egy-egy körömgombás fertőzése a többi körömre is átterjedhet. A gomba fertőzések gyógyulása a gomba fajától és az érintett területtől függően egy héttől akár néhány hónapig eltarthat. A lábgombásodás és más lokalizált gyulladásos fertőzések idővel általában maguktól is elmúlnak, mivel a szervezet leküzdi őket. Ez azonban hónapokig, vagy akár évekig is eltarthat, ezért mindenképpen tanácsos kezelni a fertőzéseket. Most pedig pár szót szeretnék szólni az okokról. A gombás fertőzés fertőzött emberekkel, állatokkal vagy talajjal való érintkezés következménye. Az állatoktól vagy a talajból elkapott fertőzés általában nem adható tovább más embereknek, viszont az emberről emberre terjedő gombák többnyire igen fertőzőek és közvetlen érintkezéssel, mint például a fertőzött cipők viselésével, vagy mások törülközőjének használatával, illetve a fertőzött felületeken mezitláb való járással kaphatók el. Nem teljesen tudjuk még, hogy mi az oka annak, hogy egyesek megfertőződnek, mások viszont nem, de valószínűleg az erősebb vagy gyengébb immunrendszer játszik ebben szerepet. Ez magyarázatot adhat arra is, hogy miért sokkal gyakoribbak a gombás fertőzések azoknál, akiknek a fertőzésekkel szembeni védettsége általában is alacsony, például a cukorbetegeknél, vagy a hosszú időn át szteroidokat, vagy más az immunrendszer működését befolyásoló gyógyszereket szedő betegeknél. A bőrtípus szintén szerepet játszhat. A zsíros bőrűek általában ellenállóbbak, illetve könnyebben leküzdik a fertőzést, mint az izzadásra hajlamos személyek. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy minden gombás fertőzés esetében fontos a gyorsan megkezdett kezelés a fertőzés továbbterjedésének megakadályozására. Mindig kérjük orvos tanácsát, ha arra gyanakszunk, hogy gombás fertőzésünk van. Nem kell elfelejteni azt a tényt sem, hogy sok egyéb bőrbetegség is a gombás fertőzéshez hasonló tünetekkel jár, ám ezek egészen más jellegű kezelést igényelnek. Mit tesz az orvos? A diagnózis felállítása vagy igazolása céljából kaparással mintát vesz az érintett területről, és azt mikroszkóposan vagy tenyésztéssel megvizsgáltatja. Krémet vagy tablettát ír fel. A krémek többnyire imidazolt tartalmaznak, míg a tabletták hatóanyaga az úgynevezett terbinafin. Ezek olyan vegyületek, amik elpusztítják a gombákat, vagy gátolják a szaporodásukat. A körömgombát rendszerint gombaölő hatóanyagú tablettákkal kezelik, és néha ilyen vegyületet tartalmazó körömlak használatát is ajánlják. Kiegészítő kezelésként szedhetünk természetes, gombaellenes tulajdonságú grapefruit mag kivonatot, amely oldat formájában kapható a bioboltokban. A fokhagyma szintén bizonyítottan hatékony a gombák ellen.
A körömgomba leküzdésében segíthet, ha három

6 hónapon át naponta szedünk cinktartalmú étrendkiegészítőt. Nagyon fontos megemlíteni azt is, hogyha a fejbőrön alakul ki gombafertőzés, a kezelést a lehető leggyorsabban meg kell kezdeni. A hosszabb ideig kezeletlenül hagyott fejbőrgombásodás feltűnő és csak lassan múló, esetenként akár maradandó kopasz foltokat okozhat. Hogyan tudjuk megelőzni a gombafertőzést? A bőrt fertőző gombák szinte mindenütt jelen vannak, és gyakorlatilag kiírthatatlanok. Bizonyos óvintézkedésekkel azonban jelentősen csökkenthető a gombás fertőzés kockázata. Ilyen például, ha a gyermekeket nem engedjük olyan állatokkal játszani, amelyek testén kerek, pikkelyesen hámló foltok vannak. Fontos, hogy ne használjuk mások törölközőjét, vagy viseljünk pamut, vagy gyapjuzoknit, és naponta fontos, hogy cseréljük tisztára, és használjunk gomba elleni hintőport. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

következő, amiről szeretnék ma önöknek beszélni, az a fülzúgás. A fül kettős szerepet betöltő szerv. Egyrészt a hangok érzékeléséért felelős, másrészt szerepet játszik az egyensúly fenntartásában. A fül külső része bejáratot képez a csontokból, hártyákból és csatornákból álló bonyolult belső rendszerhez. Mivel a fül közvetlen kapcsolatban áll környezetünkkel, fogékony a fertőzésre, és a működésének már egészen csekély rendellenessége is halláscsökkenéshez vagy egyensúly zavarhoz vezethet. A fül három részből áll. A külső fül, középfül és a belső fül. A külső fület a középfültől egy membrán, az úgynevezett dobhártya választja el, amely a felületét érintő hangok hatására rezgésbe jön. Gazdag ér és ideghálózata van. A külső fülben még a levegő vezeti a hangokat, a középfülben viszont ezt a funkciót a csontok veszik át, az úgynevezett hallócsontocskák. Ezek száma 3, és egymással összekötésben álló apró csontok neve a következő. Kalapács, üllő és kengyel. Érdekességképpen megemlítem, hogy a kengyel az emberi szervezet legapróbb csontja. A belső fül hátsó része az egyensúlyozásban játszik szerepet azáltal, hogy mindig jelzi, ha a környezetünkhöz képest megváltozik a helyzetünk. Most pedig pár szót szeretnék szólni a fülzúgásról. Fülzúgás esetén olyan csengő, zúgó vagy sípoló hangot hallunk a fülünkben, amelyet nem külső forrás okoz. A hang lehet állandó, de az is lehet, hogy csak időszakosan érzékeljük. Mély búgástól nagyon magas sípolásig bármilyen lehet, és hallhatjuk az egyik vagy mindkét fülünkben. Mik az okai a fülzúgásnak? A fülzúgás a fülfertőzés egyik tünete lehet. A panasz elmúlik, amint a fertőzést kikezeli. A fülzúgás krónikus formáját a belső fülben lévő hallóideg végződések károsodása okozza, amely az alábbiak következtében alakulhat ki. Öregedés, ami bizonyos mértékű idegi károsodást eredményez, zajártalom, vagyis akik hangos zajban dolgoznak, allergia, magas vérnyomás, cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, vagy akár egyes gyógyszerek is, mint például az aszpirin, a nyugtatók, vagy az antibiotikumok. Hogyan tudjuk megelőzni a fülzúgást? Lehetőleg kerüljük a hangos zajokat és hangokat. Ellenőrizzük a vérnyomásunkat, csökkentsük a sóbevitelt, a vérkeringés javítása érdekében rendszeresen végezzünk testmozgást, és kerüljük a kimerültséget. Sajnos ma még nincs specifikus kezelés a fülzúgás gyógyítására. Amennyiben az alapbetegséget ki lehet mutatni, annak gyógyítása enyhítheti, vagy akár elmulaszthatja a panaszokat. Hogyan tudunk segíteni magunkon? Ha zavar a fülzúgás, próbáljuk elterelni a figyelmünket a hangról. Ebben segítséget nyújthatnak a különböző relaxációs technikák, illetve valamilyen halk hang, például egy óra ketyegése. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a fóbia. Mi is az a fóbia? A fóbia betegség, félelem,
olyan tárgyaktól vagy helyzetektől, amely a legtöbb ember számára nem ijesztő. Amennyiben a fóbia enyhe, akkor nem befolyásolja jelentősen a beteg mindennapi életét. Az állapot azonban olyan súlyos is lehet, hogy a beteg gyakorlatilag nem képes kimozdulni otthonából, nem tud munkába járni, és képtelen a társadalmi kapcsolatok fenntartására. A fóbia előfordulása igen gyakori. Magyarországon 1-2 millió embert érint, és szinte bármilyen tárgyal vagy helyzettel kapcsolatban kialakulhat. Egyesek félnek elhagyni az otthonukat. Ez az agorafóbia. Vagy rettegnek zárt helyen tartózkodni. Ez az úgynevezett klausztrofóbia. Mások a betegségektől félnek. Ezt nevezzük hipohondriának. Vannak speciális fóbiák, amikor a félelem vagy iszony tárgyai, például bizonyos rovarok, ez az úgynevezett entomofóbia, madarak, ez az ornitofóbia, vagy más állatok. Mik a tünetek a fóbiának? A fóbiában szenvedő emberek a szorongás és a pánik jeleit mutatják, amikor szembe kerülnek a fóbiát okozó tárgyal vagy helyzettel. A tünetek a következő: gyors szívverés, verejtékezés, gyomorgörcs és émeigés, szédülés és zavartság, a száj kiszáradása és légszomj, lábremegés. Ezek az érzések és tünetek elmúlnak, de utólag a beteg lehangoltságot és szégyent érezhet. Hogyan lehet kezelni a fóbiát? Nincs egységesen alkalmazható gyógymód a fóbiákra. Az egyes betegeknél más-más kezelés eredményes, és számos lehetőség áll rendelkezésre. Ha a fóbia korlátozza a mozgásszabadságot, az orvos úgynevezett kognitív vagy viselkedés terápiát ajánl, illetve pszichológushoz küldi a beteget. A szorongás és a depresszió rövid távú enyhítésére nyugtatókat, antidepresszánsokat vagy egyéb gyógyszereket lehet alkalmazni, bár ezek hosszú távon ártalmasak lehetnek. Sokan képesek önállóan kialakítani különböző stratégiákat és technikákat a fóbia legyőzésére, de számos önsegítő csoport és a fóbia leküzdésére irányuló program is létezik. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Maradjanak a Mária Rádióval. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Isten szépnek látja őket. Görbült hátukat, csontos testüket, bőrük ezer ráncát, barna foltjait, bütykös ujjaikat, amelyekkel a botot szorítják, öreg cipőkbe bújt, dagadt lábukat, ahogy araszolnak lassan előre a fájdalom tarlóin. Isten szépnek látja őket, az asszonyok kendővel takart gyér haját, festetlen napszítta arcukat, vízszereiket, kidódorodó ízületeiket, s az öreg emberek szikár alakját, pergament bőrét, reszketek szavát, kevés beszédét. Isten szépnek látja a fogatlan ajkakat, melyek némán rózsafűzért mormolnak magukban, imád a gyermekeikért, az unokákért, az életért. Isten szépnek látja őket, amikor törött fényű szemük hajnalokra nyílik az álmatlan éjszakák után, amikor főznek, kapálnak, amikor derekukat tapogatják, amikor keresztet vetnek a szegetlen kenyérre. Isten szépnek látja őket. Egyre szebbnek, ahogyan görnyednek, ahogyan testük egyre kisebb lesz. Fejük lefelé hajlik, mintha a földet kutatnák, a pihenő helyet, ahol megfáradt, elhasznált testük álomra talál. A földet, amely méhébe fogadja őket, ahol fájdalom nélkül, testük terhe nélkül fekszenek majd fekete nyugalomban, arcukat az ég felé tartva a fekete föld alatt, behunyt szemmel várva az örök ragyogást, amely átható sírhalmon, szemfödélen, halálon. Isten szépnek látja őket, minden öreget, a párjukat, vesztetteket, az elhagyottakat, a gyermekeiket, síratókat, a tétovákat, a bottal tapogatózókat, a tólószékben ülőket, a beteg ágyukban fekvőket, akiket körülvesz a család, és azokat is, akiknek nincs rajta kívül senkiük, s oly elárvultak, mint elhagyott kis cipő a sivatagban. Isten szépnek látja őket, a még itt maradókat, és a nem sokára elköszönőket, a hosszú életek terhe alatt roskadókat, az idő titkait tudókat, s a lassan mindent elfelejtőket. Isten szépnek látja mind, anyai szem néz így, ha kicsinyére rátekint.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban az Életképek című műsorban az öregkor reménységéről kezdtünk el beszélgetni, és ilyen levelezéseket próbálok megközölni a kedves hallgatókkal. Hallgassuk meg tehát a következőt. Kedves öreg barátom! Már tettem említést az idő csodálatosan gyógyító hatásáról, mindent megszépítő voltáról. A régmúlt eseményei ezért válnak a visszaemlékezések szép és kellemes mozzanataivá, még akkor is, ha történetesen nem voltak mindig azok. Melyikünknek nincsenek emlékei, amelyeket most, mosolyogva, olykor gyermeki büszkeséggel idézünk fel. Megtörténtünkkor viszont patakokban folyt a könnyünk, s azt hittük, hogy összedől a világ. A gyarló lélek a boldogságot igazán akkor érzi át, és akkor értékeli megfelelő módon, amikor az már elmúlt, és visszanéz rá. Nem úgy, mint a fájdalmat, amely azonnal a jelenben rohan ránk, és csak lassan engedi el áldozatát, ha ugyan elengedi egyáltalán. A múlt szép emlékei után kutatni valóban élvezetes. Ez a visszatekintés olykor képes elsimítani a ráncokat, megnyugtatni az idegeket, tartalmassá tenni társalgásokat. Ám ha túlságosan uralkodik gondolatainkon a múlt, könnyen átsiklunk a jelen boldogító pillanatai fölött. A folytonos múltba menekülés hamis álomvilágot alakíthat ki bennünk. Zsákutcába kerülhetünk. Az ember könnyen elveszítheti valóságérzékét, csupán a teste marad meg a fizikai létben. Talán bosszankodsz kérdésem naívságán, talán elnézően megmosolygod, mert hiszen ki az, aki ne szeretne szép öregséget? De erre tehát egyértelmű a válasz, a hogyanra azonban sokkal több időt szükséges fordítani. Egy ilyen levél nem is elegendő csak az ötletek fölvetéséhez. Az öregkor szépségét tudatosan kell kimunkálni. A szép öregségét keményen meg kell dolgozni. Olyan ez, mint egy szobrász munkája, kis ütésekkel apró darabokat válasz le a költömről, míg végül előtűnik a gyönyörű alkotás, testet ölt a képzelet. Szent Pál apostol reménységgel átitatott sorai a mi lelkünkbe is bátorságot önthetnek. Ez a remény távol tarthatja tőlünk az öregségtől való félelem sötét árnyát. Ha a félelmet el tudjuk kerülni, nem fogunk belebetegedni az öregségbe, s a halál sem jön értünk sietősen idő előtt. A reménységben történő megöregedés nem az elhasználódási, hanem a növekedési folyamat betetőzése. De ebből rengeteg jó hárul másokra is. És nem de örömteli és szép dolog, ha jó hatással vagyunk fele barátainkra. A reményteljes öregség kibontakozásának előfeltétele a félelem leküzdése. A félelem ugyanis nagy visszahúzó erő tud lenni. Addig, amíg az ember föl nem ismeri keletkezésének okát. Aztán, ha bemerjük vallani, hogy mitől félünk, a kezdős egyben döntő lépést már meg is tettük. Kedves öreg barátom, valld be, te sem a különböző kísértetektől félsz, nem a riasztó mesealakoktól, hanem az öregedő élet nehézségeitől. Nem a bajok törik össze a szívet, inkább a félelem, hogy a gyarló emberi erő nem tudja elviselni a bajokat. A félelem egyik fő ellenszere, hogy az ember bizalommal és reménnyel tölti fel a szívét, még ha csalódottan állapítja is meg, hogy hiába a technikai fejlődés világszerte bálványozott csodája, az életet mégsem aranyozza be több napfény. Ha hűvösödik, akkor a ház spalettáit is szélesre tárjuk, szinte hívogatva, csalogatva napsugarakat. A lélek ablakait is ki kell tárni, engedni, beömölni Isten kegyelme napjának sugarai, hogy átjárják és fölmelegítsék a szívet, újra felhangolják a lelket, ezt a meglazult hóru hegedűt.

Lassan homályosul el a világ. Távolodik a látható valóság. Tehetetlenül zuhanok, a múltba révedek. Agyam nem tartja vissza a felgyorsult képeket. Minden, mi volt, átfut rajtam egy pillanat alatt. De ez az egy villanás megmaradt. Nem tudja eltörölni a vénülő emlékezet, Uram, mikor megfogtam a jobb kezed. Az életem pozdorjaként elégett. A homok szemekkel leperegtek az emlékek. Az ifjúságom oly hűtlenül elhagyott, vágyaim kihunytak, mint hajnalban a csillagok. Szólnék, ám szájam makacsul néma marad. Elmémből kihullanak a szavak. Testem, mint az ólom, elnehezedett, de lélekben még mindig fogom a jobb kezedet.

Az élet szépségei nem mutatkoznak meg az aggodalmaskodó értelem előtt. Nézd az arcodat. Feltűnt az első ránc, majd utána a többi. Ne törődj vele. Ez szükségszerű velejárója az évek gyarapodásának. Az arcon valami sokkal fontosabbra kell figyelni, a szemre. Nem a meggyengült látásra akarok utalni, hanem a szem csillogására. Arra a fényre, amely mosolygósá tudja varázsolni a szemet a dioptriákra való tekintet nélkül. A fiatalosan ragyogó szem megszépíti a legmélyebb ráncokat is. E csillogás velünk született adomány, amelyet minden csecsemőnél megcsodálhatunk, és amelyet sajnos az élet különböző megpróbáltatásai idővel megtörnek, fakóvá tesznek. Hála Istennek nem kell véglegesen lemondani róla, mert tanulással visszaszerezhető ez a képességünk. A csillogás fiatalságát akkor érheted el, ha aggodalom nélkül egész szívvel tudsz mindennek örülni, mint a gyermek. A szép öregség elérésének fontos állomása, hogy megtanulsz dacolni az öregséggel. Megpróbálod annak hibáit vigyázattal helyrehozni, miként a restaurától az értékes festmény hiányzó részeit. Tudod, megöregedni kell, de rommá válni nem szabad. Aztán vigyázz, nehogy a tétlenség kísértése kerítsen hatalmába. Ne mondd, hogy dolgoztál már eleget, rád fér a megérdemelt pihenés. A pihenés igen, ha nem kevered össze a semmittevéssel. Okos öregek sokszor jóval több értelmeset tesznek életük 5., 6., 7. évtizedében, mint amit tettek a 2., 3. Ők megtanulták még időben, hogy minden órát olyan gonddal kell mérlegelni, mint zálogházban a becsüs a bevitt gyémántot. Az élet minden perce olyan értékes, mint a gyémánt. Vannak értékek, amelyeket az élet a földi út végére tartogat. Gondolj csak vissza, fiatalabb korodban főképp keresést és nyugtalanságot találsz, akkor a legtöbb dolgodat jórészt csak elkezdted. Az öregedés az, amelyben az összegezés történik. Ez az összhangok kora. Az összegezésnél egyre több és finomabb forrásra bukkanhatunk önmagunkban. Az öregségben szelidül az orderő, megnyugszik a lázadó szív, az ember visszatér ahhoz, ami egyszerű, nyugodt és szelíd. Kedves öreg barátom, bizony, ahogyan már említettem, nem könnyű megfelelni mindennek, ami széppé teheti az öregséget. Sok buktatója van, de érdemes külön is foglalkozni velük. Már csak azért is, hogy tudjuk, milyen küzdelem vár ránk, és mind kell úrrá lennünk. Megállok útam közben. Szemeim kikerekednek a színek tömkelegében, ahogy a fák őszülnek. Sárga, barna, vörös, rozsdás, megfesthetetlen dús színek. Szívem átjárja e zsongás, ahogyan a fák őszülnek. Elhalak susogás, csend van. Lassan, fájón rádöbbenek. Én vagyok az elmúlásban, ahogyan a fák őszülnek. Édes élet, színes bűnök, mik naponta körülvesznek. Szívszorongva megrémülök, ahogyan a fák őszülnek. Szép a sok lomb új a tarkán, de halált hoznak a szelek, s könny csordul le szemem sarkán, ahogyan a fák őszülnek. Uram Jézus, adj kegyelmet, biztos reményt életemnek. Ne úgy érjem el végemet, ahogyan a fák őszülnek. Ne legyek szép, színes, tarka, de fényecsítsd meg a lelkemet. Hogy ki rám néz, ne azt lássa, ahogyan a fák őszülnek. Utak mentén, ha megállok, hálát adok Teremtőmnek. Üzenetét értve látom, ahogyan a fák őszülnek.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva önkéntes és József Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr Angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr Angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram, ígéd is örökké szilárd, mint az ég.
1: Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad.
0: Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség.
1: Lehet, ha nem szeretném új törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék.
0: Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem.
1: Légy szabadítom, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem.
0: Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet.
1: Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem.
1: Uram, te vagy az én reménységem ifjúkorom óta. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordíts felém füled, siess segítségemre.
1: Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem.
0: Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem.
1: Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából.
0: Te vagy, Uram, reménységem. Ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
1: Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem.
0: Szinte csodajel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy.
1: Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal.
0: Nevessel engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem.
1: Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak.
0: És azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el. Már senki sincs, aki megmenthetné.
1: Ne távozz el tőlem, Isten. Siess, Istenem, jöjj segítségemre.
0: Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akarói majd sújtja szégyen és gyalázat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem, ifjúkorom óta. Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem. Dicséretedről dalolok szüntelen.
1: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok.
0: Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem.
1: Ifjúságom óta oktatsz, Istenem. Csodáidat mindmáig hirdetem.
0: Ha öregkorra és késővénységre jutok, ne hagyj akkor se magamra, Istenem.
1: Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek.
0: Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád?
1: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, te azonban új életre keltettél. A föld mélyéből is kihoztál engem.
0: Megnöveled életkoromat. Felén fordulsz és megvigasztalsz.
1: Én pedig hálát adok majd neked, hárfánz engem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán, zsoltárt pengetek neked.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál.
1: Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha öregkorra jutok, ne hagyd magam.

0: Klária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Déli magazin a Mária Rádió.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, elmélkedést hallhatnak a nap evangéliumáról. Ma a Vigasztaló szó című rovat lesz hallható. Időjárás jelentésről tájékoztatom Önöket, és végül műsorismertetőnket is elmondom. Maradjanak továbbra is velünk. További jó rádiózást kívánunk Önöknek.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepén 2026. augusztus 10-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva és József Ferenc köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 14 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Szent Lőrinc búcsú. A Szatmári Egyházmegyében a Misztót falusi templom búcsúja ma este 6 órakor kezdődik. A szentmisét bemutatja Melega Ferenc újmisés, szentbeszédet mond Orosz Krisztófer diakónus.

Klára ünnepet Csíksomjon. Szent Klára ünnepén augusztus 11-én a Csíksomjói Szent Klára házban a Clarissa nővérek egykori monostorában este 7 órától szentmisét mutatnak be.

Csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. Idén ünnepli 50. jubileumát a CSIT. Az augusztus 11-15-e között zajló rendezvényre várják mindazoknak a 14 és 30 év közötti fiataloknak a jelentkezését, akik közösségek tagjai, hitüket keresik vagy akarják azt mélyíteni, valamint mindazokat, akik szeretnének azonos keresztény értékrendű fiatalokkal találkozni és közösséget építeni. Az 5 napos tábor jellegű rendezvényen, melynek mottoja keressétek először Isten országát és az ő igazságát, Máté 6:33. Lesznek tanítások, előadások, beszélgetések, szentségimádás, sport.

sportvetélkedők, műhelyek, koncertek és még sok más felemelő program. Jelentkezni a jelentkező.fif.ma oldalon, vagy a helyszínen a program kezdéséig lehetséges. Még egyszer elmondom az e-mail címet, jelentkező.fif.ma oldalon lehet jelentkezni.

Koncert a Szűzanya tiszteletére. Ave Maria címmel tartanak koncertet a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban augusztus 16-án este 19 órától. Műsoron Johann Sebastian Bach, Beethoven, Frank Grieg, Morricone, Mozart és egyéb híres szerzők művei szerepelnek. Minden zenekedvelőt és szűzanya tisztelőt várnak.

Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. A Pro Agrikultúra Egyesület a kolozsdobokai főesperesi hivatallal együttműködve megszervezik az új kenyér megáldásának ökumenikus ünnepségét augusztus 20-án déli 12 órától a kolozsvári Szent Mihály plébánia templomban. Az ünnepség a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program egyik kiemelt eseménye, amely a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának összefogását, valamint a rászorulók támogatását jelképezi.

zenemű és összművészeti produkció Márton Áron püspök tiszteletére. Az Én népem című előadás tiszteletre méltó Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából valósul meg, és augusztus 22-én este 8 órakor mutatják be a csíkszeredai gyorskorcsolya pályán. Erdély zenészei, énekesei, táncosai és alkotói közösen idézik meg azt az emberi tartást, hitet és szolgálatot, amelyet a püspök egész életével képviselt. A Márton Áron püspök tiszteletére készült zenemű szövegét Pap László írta, zenéjét Illa Gábor és Molnár Ede szerezte.

Zarándoklat Medjugorjéba. Augusztus 24 és 29-e között zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba székelyudvarhelyi indulással. A zarándokok minden nap szentmisén vehetnek részt, ellátogatnak a csenákoló közösséghez, végigjárják a Krizevác és a Podbro hegyeket is, valamint a Medjugorjé közelében levő vízeséshez is elzarándokolnak. Részvételi díj 350 euró, mely tartalmazza az utazást, a szállást és az étkezést. A mai nap folyamán még lehet jelentkezni a 0754 910 105-ös telefonszámon. Ismétlem a telefonszámot, 0754 910 105-ös, és a mai nap folyamán még lehet jelentkezni.

Ferences fiúcsapattábor. Az erdélyi Ferencesek fiúcsapattábort szerveznek augusztus 24. szeptember 1-e között. Egy bőhetes programról van szó, amelynek keretében az öröm és remény ember a mottóval elzarándokulnak Assisibe, és azon helyekre, ahol Szent Ferenc felnőtt és rátalált az igazi öröm és boldogság forrására, amelynek köszönhető, hogy úgy kezdtek rátekinteni, mint az öröm és remény emberére. Céljuk, hogy Szent Ferenc életén keresztül megértsék, mekkora fejlődésre képes az ember, fedezve saját feladatát az egyházban és a világban embertársai javára. Részletek és jelentkezés a www.ferencesprogramok.ro oldalon található. Tehát a jelentkezés a www.ferencesprogramok.ro oldalon lehetséges.

Családos hétvége fiatal családoknak. A Magyar Katolikus Biblia Társulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargita fürdőn szeptember 3 és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet. Az Andrea Gergely 88@yahoo.com e-mail címen, valamint a 0747 032 929-es telefonszámon keresztül. Megismétlem az e-mail címet, és augusztus 26-a jegyezzük meg, aki érdekeltek, Andrea Gergely 88@yahoo.com és a 0747 032 929-es telefonszám.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ma az ország nagy részén ismét derült, napos idő lesz. Csak délután növekedhet meg kis a fátyol és gomoly felhőzet a középső és déli tájakon. A déli délnyugati szelekt élénklökése kísérhetik. A hegyvidéken friss hajnalra ébredtünk, de napközben országszerte ismét kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 30-35 fokot mérhetünk. Holnap a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Több tájegységünkön is, de eső nem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 30 és 38 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Aradón 30, Baróton 23, Besztercén 26, Brassóban 25, Csíkszeredában 23, Désen 26, Déván 28, Dicsőszentmártonban 25, Fogarason 27, Gyergyóalfaluban 24, Gyulafehérváron 28, Kézdivásárhelyen 24 fokot mértek. Kolozsváron 26, Máramarosszigeten 26, Maroshévízen 25, Marosvásárhelyen 27, Nagybányán 28, Nagysármáson 27 fokot mértek, míg Nagyszebenben 27, Nagyváradó 30, Resicabányán 29, Söpsziszentgyörgyön 25, Szatmárnémetiben 29, Székelyudvarhelyen 26, Temesváron 30, Tordán 26 és Zilahon 28 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírek információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg számunkra a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szolgáljunk igazán szívből, szeretettel. Így kövessük Jézust, a mi Urunkat. Kedves Mária Rádió hallgatók, a napevangéliuma következik Ambrus István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk hittel, nyitott szívvel és mély alázattal az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Kedves rádió hallgatók, e szép reggelen az Úr Jézus Krisztus elénk áll, és arra bátorít bennünket, hogy merjünk szeretni. Olyan mit is akar üzenni számunkra, amikor azt mondja, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Úgy gondolom, hogy szeretetre hív, és azt mondja, hogy merjük megnyitni a szívünket. Mert hogyha elültetünk egy magocskát, és az nem nyílik meg, ha nem hasad ketté, vagy nem hasad meg éppen, akkor nem jön ki a csíra, nem lesz belőle termés. Így van nagyon sokszor az életünkben is, amikor valaki megbánt, akit nagyon szerettünk és szeretünk. Azt mondjuk, hogy én többet nem akarok megbántódni. Én úgy akarom élni az életemet, hogy ne tudjanak megbántani. De hogyha bezárod a szíved, akkor képtelen vagy a szeretetre, és képtelen vagy arra, hogy igazán tudjál élni. Ilyenkor, augusztus első felében, nagyon sok helyen, a közösségekben, ahol új plébános kerül, vannak, akik fájdalommal gondolnak arra, hogy az előző plébános el kellett, hogy menjen. Vannak, akik elhatározzák, hogy én ezt az embert nem akarom úgy szeretni, mert amikor elmegy újra és újra, fájni fog. De ez nem lehet számunkra mentség, hogy fájni fog. A szeretet az arra hív bennünket, hogy nyissuk meg a szívünket akkor is, ha még megsebződünk. Akkor is, hogyha néha fájnak a búcsúzások, az elválások. Jézus bátorít bennünket, hogy ne azt nézzük, hogy mi az életünkben az, amikor minden úgy gondoljuk, hogy jó, és hogy ne tudjanak megbántani, hanem az, hogy merjük az életünkben vállalni a kockázatot. Merjük megnyitani a szívünket az igazi szeretetre. Azt mondja, aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Igen, nekünk arra kell törekedni, hogy bármilyen körülmények között élünk is, megéljük a szeretetet. Megnyitani a szívemet, akkor is, amikor azt érzem, hogy nehéz. Sokszor elgondolkodtat, amikor látok beteg ágyon fekvő személyeket. Minden erejüket összeszedik, még akkor is, ha nagyon, de nagyon fáj fizikailag a testük, vagy éppen a lelkük, hogy köszöntsenek, hogy mosolyt adjanak számomra, amikor felkeresem. Igen, minden erőfeszítést megér, hogy szeretni tudunk, hogy szerethetünk, és hogy szeretve vagyunk. Jézus hív minket, és ő példát is mutat arra, hogy hogyan kell éljük az életünket. Ő a végsőkig szeretett. A kereszten meghalt értünk azért, hogy nekünk életünk legyen. Ha pedig Jézust követem, akkor bármilyen megpróbáltatás is érjen, tudnom kell azt, hogy mindig a legjobb utat választom, a szeretet útját. ahogy ő példát adott nekünk, nekünk is úgy kell élni az életet ebben a világban. És adott egy nagyon szép ígéretet, amikor azt mondja, aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Valóban, ez nagyon csodálatos, hiszen és tudom, hogyha Jézust követem, akkor az örök boldogságban is vele leszek. És azt mondja Jézus, hogy aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Merjünk szeretni, merjük a szívünket megnyitani arra, hogy megsebezzenek. Hogyha valami akadályoz minket ebben, akkor ki kell azt kerülnünk. Ha akadályok gördülnek az életünkben, amely akadályok próbálnak minket leállítani, hogy az Urat szolgáljuk, akkor azokat ki kell kerülnünk, és tovább kell menni, mert semmi miatt nem adhatjuk fel azt, hogy az Úrnak szolgáljunk. Hiszen ő mondotta, aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Uram Jézus, taníts minket igazán szeretni, és hadd, hogy életünk minden egyes percében, pillanatában neked szolgáljunk. Erősíts meg minket abban a szeretetben, amelyet te tanítottál, és amelyre példát adtál, hogy mi is úgy szeressünk téged és embertársainkat, ahogy te tanítottál minket. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrus István Ábel szombatfalvi plébános tolmácsolásában.
3: Déli magazin a Mária Rádióban.

Kedves hallgatóink, a Vigasztaló Szó című műsor következik, melyet Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk Önöknek!

vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

Az Istenre hagyatkozó emberek hét jellemzője. Jennifer Fulwiller írása nyomán. Számos életrajzot és visszaemlékezést olvastam olyan emberekről, akik teljesen Istenre bízzák magukat. Életútjuk rendkívül különböző. Vannak köztük katolikusok és protestánsok, papok, szerzetesek és világiak, férfiak és nők. Az élethez és Istenhez való viszonyulásuk mégis jellegzetes hasonlóságokat mutat. Egy felnőttként megtért egykori ateista meglátásai. Tehát az Istenre hagyatkozó emberek hét jellemzői. Elfogadják a szenvedést, elfogadják a halált, minden nap keresik a találkozást Istennel, az imádságban inkább hallgatnak, mint beszélnek, kizárják mindazt, ami zavarja az összeszedettséget, mások megítélésének is alávetik döntéseiket, maradéktalanul engedelmeskednek az Úrnak. És akkor lássuk sorba őket. Az Istenre hagyatkozó emberek egyik jellemzője, elfogadják a szenvedést. A Mennyei Ember című könyv beszéli el egy üldözött kínai keresztény Jün testvér történetét. Heteken át kínozták, elektrosokkolták, éheztették, verték, körmei alá tűt szúrtak, végül egy akkora cellába kényszerítették, amelynek mérete alig haladta meg egy koporsóét. Másnap indítást érzett, hogy egy szentírásért imádkozzék. Furcsa gondolat, hiszen sokan éppen azért voltak börtönben, mert Bibliát találtak náluk, de azért elkezdett imádkozni. Másnap reggel az őr bedobott hozzá egy Bibliát. Térdre borulva zokogtam, írja. A foglyoknak semmilyen keresztény könyvet nem engedélyeztek, Isten mégis küldött nekem egy szentírást. Az Úr megmutatta, hogy az emberi gonoszság ellenére sem feledkezett meg rólam, és kezében tartja a sorsomat, írja. Sokan bizony másként ítélnék meg ezt a helyzetet. A bibliás esetet talán nem is tekintenék ima meghallgatásnak, hiszen a legfőbb vágy, hogy elmúljék a testi szenvedés, nem teljesült. Jön testvér, és a hozzá hasonlók azonban nagyon világosan látják, hogy nem a szenvedés a legnagyobb rossz, hanem a bűn. Nem keresik a szenvedést, olykor imádkoznak is a szenvedés enyhüléséért, de sokkal fontosabbnak tartják, hogy ne vétkezzenek, mint azt, hogy ne szenvedjenek. Legfőbb céljuk, hogy maguk és mások is a mennyországba jussanak. A második jellemző, elfogadják a halált. Az Istenre hagyatkozó emberek élete a mennyországra irányul. Nem naptári években, hanem az örökkévalóságban gondolkodnak. Nem az a céljuk, hogy földi életük minél hosszabb legyen, hanem az, hogy a mennyországba jussanak, és minél többeknek segítsenek odajutni. S ha ezt Isten az életük megrövidítése által tudja legjobban elérni, azt is elfogadják. Gereon Goldman ferences atya Szárnyai árnyékában című könyvében lélegzett elállítóan írja le, hogyan menekült meg a haláltól a II. Világháborúban. Csodás megmenekülése felveti a kérdést, és mi van azokkal, akik nem menekültek meg? Goldman atya bizonyára azt felelné, nem az volt az igazi ajándék, hogy Isten megmentette a haláltól, hiszen előbb-utóbb mindenkinek meg kell halnia, hanem az, hogy így a nácik között folytathatta az evangelizálást.
később Japánban szolgált, ott érte a halál, amelyet, noha tennivalója lett volna még, bizonyára elfogadott, bízva benne, hogy Isten jót fog kihozni belőle. Az Istenre hagyatkozó ember harmadik jellemzője, minden nap keresik a találkozást Istennel. Nincs mélységes békével az Úrra hagyatkozó ember, aki ne szánna minden nap időt az imádságra. Az ilyen emberek naponta legalább néhány percet, de ha a körülmények engedik, akár egy-két órát is imádságba merülten töltenek, mégpedig általában reggel, mielőtt bármibe belekezdenének. Az Istenre hagyatkozó ember negyedik jellemzője, az imádságban inkább hallgatnak, mint beszélnek. Megdöbbentő tapasztalat, hogy az igazán szent életű emberek imái gyakrabban találnak meghallgatásra, mint másokéi. Amikor az ember azt hallja, hogy valaki valami egészen konkrét dologért imádkozott és megkapta, elgondolkodik, hogy az illető talán különleges képességekkel bír, vagy netán Isten jobban szereti őt, mint másokat. Valójában azonban a legfőbb ok az, hogy ezek az emberek a Szentlélektől kapják az indítást, hogy miért imádkozzanak, hiszen állandóan Isten akaratát keresik. Ismert történet például, hogy Angelika anya, a ma már világszerte fogható műholdas és internetes televízió alapítója, amikor ki kellett fizetni az első parabole antenna horribilis árát, a kápolnámon imádkozva kérte Isten segítségét. Hamarosan megszólalt a telefon, és egy ismeretlen pontosan a szükséges összeget ajánlotta fel adományként. Angelika nővér imája nem azért talált meghallgatásra, mert nagyon szeretett volna egy tévécsatornát, hanem mert helyesen ismerte fel Isten akaratát, aki azt kívánta tőle, hogy aznap elindítsa a televíziót. Az Istenre hagyatkozó ember ötödik jellemzője, kizárják mindazt, ami zavarja az összeszedettséget. Az Isten csempésze című könyv egy holland keresztény misszionárius André van der Biel életéről szól, aki megtérése után a hidegháború idején bibliákat és keresztény könyveket csempészett a szocialista országokba. A könyv egyik elgondolkodtató részlete a következő. Eszem ágában sincs igénybe venni a hívás értesítést, ami az egyik telefonbeszélgetést megszakítva értesít, hogy újabb hívás érkezett, mondta André testvér, majd hozzátette, a technika túlságosan kiszolgáltatja az embert a pillanatnyi megkereséseknek, feladatoknak. A legfontosabb az, hogy csendben, türelmesen figyeljünk Isten hangjára. Legtöbben szeretjük a technikát, de valóban hatalmas a kísértés, amely azt sugallja, hogy azonnal válaszoljunk egy-egy levélre, e-mailre, chatre, SMS-re. A kommunikáció korát éljük, amikor újabb és újabb dolgok igénylik a figyelmünket. Egyre ritkábbak a csendes percek, órák, amikor a lélek csendjében várakozhatunk a Szentlélek indításaira. Az Istenre hagyatkozó emberek közös vonása, hogy nem engednek a hamis sürgetésnek. Nehéz elképzelni, hogy valakiben úgy születne meg Isten akaratának megrendítő felismerése, hogy közben állandóan jelez a telefonja, vagy éppen maga ellenőrzi 5 percenként, nem kapott-e új üzenetet. Az Istenre hagyatkozó ember hatodik jellemzője, mások megítélésének is alávetik döntéseiket. Akik régóta figyelik, hogyan működik az Úr az életükben, észreveszik, hogy az Úr sokszor szól hozzájuk szent életű barátokon, családtagokon, papokon, szerzeteseken keresztül. Ha úgy érzik, hogy Isten valamire hívja őket, főleg ha nagy dologról van szó,
megkérnek egy-két bizalmas hívő barátot, hogy imádkozzák át a dolgot, és jelezzék, vajon bennük is ugyanaz érlelődik-e meg. S ha figyelmeztetik őket, különösen a házastárs, a gyóntató, a lelki vezető, hogy valamit ne tegyenek, azt nagyon komoly jelzésnek veszik. A következő és egyben az Istenre hagyatkozó ember hetedik jellemzője, maradéktalanul engedelmeskedni az Úrnak. Az Isten csempésze című könyv egyik jelenetében Andrej testvér leírja Karl de Graaf látogatását. Graaf egy olyan imacsoport tagja, ahol hosszan, nagyrészt csendes áhítatban imádkoznak. Kimentem, és a bejáratnál ott állt Karl de Graaf. Meglepetten köszöntöttem. Szervusz! Szervusz, Andi, tudsz vezetni? Vezetni? Autót? Nem, feleltem meglökkentve, nincs jogosítványom. De tegnap este az Úr üzent veled kapcsolatban. Fontos, hogy megtanulj vezetni. Ugyan minek? Kérdeztem. Sose lesz autóm, az egyszer biztos. Andrej Graaf olyan tagoltan beszélt, mintha egy nehéz felfogású gyerekkel próbálna megértetni valamit, nem akarlak meggyőzni. Csak továbbítom az üzenetet. Nébi habozás után Andrej testvér úgy érezte, Isten valóban ezt kívánja tőle, megtanult hát vezetni. Hatalmas idő és energia pazarlásnak tűnt, mégis engedelmeskedett az Úr hívásának. Röviddel azután, hogy megkapta a jogosítványt, a vezetés sorsdöntő lett további szolgálata szempontjából, melynek eredményeként több ezer emberhez jutott el az evangélium masfüggönyön túl. Amikor Andrej testvér a különös üzenet hallatán a fejét vakarta, Karl de Graaf csak ennyit mondott, ez az izgalmas az engedelmességben, amikor az ember utólag rájön, mit tervelt ki az Isten. Bizonyos, hogy mások utánzása nem visz közelebb Istenhez. Az ehhez hasonló írások azonban jó kiindulást jelenthetnek, hogy átgondoljuk saját lelki fejlődésünket. Jennifer Fulwiller írásai nyomán.

Kedves hallgatóink, délutáni műsorainkról adok tájékoztatót. A Déli Magazin után 13 órától imaszándékokat fogadunk, és 13 óra 15 perctől rózsafüzért imádkozunk a békéért munkatársakként. 14 órától Pálosaink a Fehér Barátok címmel lesz hallható Bátor Botond szerkesztésében ez a műsor. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől Vidikánokodi Tünde műsora Medjugorjei üzenet címmel lesz hallható. 14 óra 40 perctől imaszándékokat fogadunk. 15 órától imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől a Hitkapuja címmel Székely János püspök atya műsora. 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a napkatekézis László Rezső műsora lesz hallható, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora, 17 órától imaszándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, 18 órától szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Székesegyházból, 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora a Hét plébániája címmel, 19 órától imádkozzuk az Úrangyala imádságát, 19 óra 5 perctől pedig tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel. 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Kérjük, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Örvendezve szolgáljuk az Urat, merjünk szeretni, és érte kockázatot vállalni. Búcsúzunk Önöktől, Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot és szép nyári hetet kívánunk Önöknek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Kedves hallgatók, a következő negyed órában fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket, hiszen elimádkozzuk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból és a munkatársakkal együtt az örvendetes rózsafűzért, a békéért. Felajánljuk minden háborúnak a megszűnéséért, azokért a fájdalmakért, nehézségekért, amit a háborús övezetekben megérnek, megélnek embertársaink. Lehet, hogy mi el sem tudjuk képzelni egy háborúnak a borzalmait, betegségek, halálesetek, árvaság, özvegység, éhínség, és még ki tudja mennyi minden fájdalom. Kérjük a Jóistent, hogy áldja meg mindazokat, akiknek a háború valamilyen célt vagy érdeket képvisel az életükben, hogy békesség legyen, de nem csak a szomszédos országokban van háború, hiszen nagyon sokszor a családokon belül, nemzetek között, és így sorolhatnánk. Imádkozzunk azért, hogy az a béke, amely Krisztustól származik, az mindannyiunk szívébe gyökeret verjen. Imádkozzunk minden kedves hallgató szándékára, hálatelt szívvel önkénteseinkért és adakozóinkért, és imádkozzunk a mai nap is Illyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébánusért, az ő teljes gyógyulásáért, minden papnak a gyógyulásáért, és az orvosokért, akik ápolják őket, hogy mindig bölcs döntéseket hozzanak. A szokott módon írhatnak, hívhatnak minket 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, vagy honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig a zenés, az ima szándék gombra kattintva.

amíg telefonáló lesz a vonalban, addig én néhány üzenetet osztok meg. E-mailben érkezett egy édesanyja, írja: imád szeretnék kérni, 30 éves lányom helyes döntést hozzon a családja részére, segíts neki, drága Jézusom, Jézus Krisztusom, bízom benned. Felajánlom a heti imákat hálából szerencsés szabadságért, édesanyámért, erőt, egészségért kérek számára, fiamnak, jó barátokért, családjuk minden élő családunk minden élő tagjáért, édesapám lelke üdvéért, Isten fizesse.

Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Gyermekeimért imádkozom, hogy mindig megmaradjanak Isten útján. Felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, imádkozom lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családokban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizesse, egy édesanyja írta. Még mindig nincs telefonálunk, de üzenetek érkeznek folyamatosan gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért. Imádkozom is azért, hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint. Az édesanyjuk imádkozik. A vizsgázó diákokért is kérnek imát, akik pótérettségin vesznek részt, hogy a Jóisten bölcsességet adjon nekik, és sikeresen vizsgázzanak, úgy legyen. Minden imát, szentmisét, rózsafűzéreket felajánlok egy súlyos beteg gyógyulásáért, a Jóisten adjon erőt, egészséget a családnak, megnyugvást. Isten hallgassa meg imáinkat, mert az ima nem hull porba, a sok imának nagy ereje van. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, lányom utazásáért, gyermekeinkért, áldásért, békéért, egészségért.

heti szentmisiket, rózsafüzéreket. Felajánlom gyermekeimért, gyógyulásért, a fiamnak a héten sikerüljön a vizsgája, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért és a világ békéért, Jézusom, bízom benned. Füzetünkben is van egy imakérés, ma imákat, szentmisét felajánlom a csíkszentmihályi Ambrus Imre teljes gyógyulásáért. Áldja meg a Jóisten, és adja meg a gyógyulás kegyelmét. Volt munkatársa László Szépvízről imádkozik érte. Teréz írja, imád kérek férjem és családom egészségéért, a gonosz lélek távozásáért. Köszönöm.

Állom a telefonvonalat, de sajnos valami meghibásodott, ezért arra kérem a kedves hallgatókat, hogy amíg helyreáll a vonal, addig írjanak nekünk, mert valószínű, hogy hívni nem tudnak. Én is próbáltam. Ezt a rózsafüzét felajánlom a gyermekemért, egy megfelelő segítő társért, utónlevőkért, békéért, egy fontos szándékért, egy édesanyja írta. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafüzért, a mai napért, a sok kegyelemért, felajánlom Szentlélek kiáradásáért és Szűzanyának a tiszteletére, Szent Teréznek a tiszteletére, papjainkért imádkozom, és imádkozom én önökkel is, Gyimesből egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafüzét felajánlom ellenségeimért, az irigy és rosszakaratú emberekért. Isten fizesse!

Rózsafüzét felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Lajos írja a Svájcból, aki egy mindennapos hallgatója a rádiónknak. Ezt a rózsafüzért és minden imát felajánlok testi-lelki gyógyítására.

bátorítom a kedves hallgatókat, hogy üzenetben küldjék el megfogalmazott imakérésüket, imaszándékukat. Sajnos nem állt helyre a telefon kapcsolás vagy kapcsolat, valamiért nem működik a vonal, folyton foglaltot jelez, így nem tudnak bennünket hívni. Köszönöm türelmüket és imájukat is, hogy minél hamarabb helyreálljon. Rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért és az elhunytjaim lelke üdvéért.

Budapestről egy hallgató így ír: egy fiatal édesanyáért, akit most műtenek, ezért imádkozom, hogy sikerüljön a beavatkozás, hogy mielőbb felépüljön és visszatérjen szerető családja körében. Istenem, bízunk benned.

Ezt a rózsafüzért felajánlom családi békéért és a fiamért, hogy helyes döntést tudjon hozni. Mai imákat, szentmiséket hálából ajánlom fel a sok kegyelemért, amit kapunk a Jóistentől, és imádkozunk önökért. Köszönöm szépen! Felajánlom a rózsafüzért hálából minden kapott kegyelemért, a Jóistennek köszönöm, gyermekeim lelki-testi gyógyulásáért is imádkozom.

Felajánlom a rózsafüzért hálából, imádkozom a világ békéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért köszönöm, hogy mindennapos hallgató írtam. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt, ima szándék fogadására szánt idő. 3 óra előtt 20 perccel ismét hívhatnak. Bízom benne, hogy addig helyreáll a telefonos kapcsolat is. Imádkozzunk együtt a békéért, imádkozzunk azokért is, akiknek most így nem sikerült bejutni az élőadásba. A munkatársakkal együtt fogjuk az örvendetes rózsafüzért imádkozni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az örvendetes rózsafüzér titkai mélyen beágyazódnak a keresztény hit alapjaiba, és különösen a béke üzenetét hordozzák. Amikor a mai imádságaink során ezekről a titkokról elmélkedünk, lehetőségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a béke jelenlétét, amely Isten ajándéka számunkra. Amikor elmerülünk ezekben a titkokban, meghívást kapunk arra, hogy felfedezzük a belső és a körülöttünk lévő világ békéjét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházad, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér első szentitka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Mária elfogadja Isten hívását, amikor az angyal bejelenti neki, hogy ő lesz a megváltó anyja. Ez a titok arra hív minket, hogy bátorsággal és alázattal fogadjuk el Isten akaratát az életünkben. Az igazi béke akkor születik meg, amikor hajlandóak vagyunk lemondani a saját elképzeléseinkről, és megnyitni szívünket Isten terve előtt. Mária példája arra tanít minket, hogy a béke nem a körülményekből fakad, hanem a szívünk állapotából. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk bátorságot, hogy elfogadjuk az ő akaratát, és így megtapasztalhassuk a belső békét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér második szentitka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása Erzsébetnél a közösség, az öröm és a támogatás pillanata. Amikor Mária megosztja örömét Erzsébettel, a két asszony szívében a Szentlélek jelenléte által béke és boldogság árad. Ez a titok emlékeztet minket arra, hogy a béke nem csupán egyéni állapot, hanem közösségi élmény is. Amikor együtt vagyunk, támogatjuk egymást és megosztjuk örömeinket és terheinket, a béke köztünk is növekszik. Kérjük Istent, hogy segítsen a kapcsolatainkban, hogy valódi szeretettel és megértéssel forduljunk egymás felé, és hogy a közösségünkben a béke mindenki számára elérhető legyen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szentitka, akit te szent szűz a világra szültél. Az egyszerű jászolban megszületett megváltó üzenete, hogy a béke nem a külső dicsőségtől függ, hanem a belső hitből és szeretetből fakad. A betlehemi éjszaka csendje és szentsége megmutatja, hogy a béke legmélyebb forrása Isten jelenléte. Ahogy a pásztorok és a bölcsek Jézushoz érkeznek, megértjük, hogy a béke megtalálása nem a világ zajában, hanem a csendes és alázatos szívben történik. Kérjük Istent, hogy Jézus békéje töltse be a szívünket, és hogy ez a béke áradjon ki ránk és a körülöttünk élőkre.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Simeon szavai, mikor azt mondja, hogy most már elbocsátott szolgádat, arra emlékeztetnek minket, hogy a béke az isteni ígéretek beteljesedésében rejlik. Amikor megéljük a hitünket és bízunk Isten időzítésében, a béke természetes következményévé válik. Simeon hite és várakozása példaértékű, mert ő tudta, hogy a megváltó megérkezése a béke és az üdvösség jele. Kérjük Istent, hogy erősítse meg bennünk a hitet, hogy a nehéz időkben is tudjunk bízni az Úr ígéreteiben, és megtapasztalhassuk a békét, amely meghalad minden értelmet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus fiatal korában való megtalálása a templomban a keresés és a találkozás szimbolikáját hordozza. Amikor Mária és József keresik őt, ez a keresés tükrözi a mi életünket is. Mindannyiunknak van egy vágyunk, hogy megtaláljuk Istent a mindennapokban, és amikor ezt tesszük, a béke szívünkben lakozik. Kérjük Istent, hogy segítsen nekünk a mindennapi keresésben, hogy mindig megtalálhassuk őt, és ezzel a békét is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Ahogy elmélyültünk az örvendetes rózsafüzér titkaiban, engedtük, hogy a béke szelleme átjárjon minket. Kérjük, hogy Isten adjon nekünk bátorságot, hogy a béke hírnökei legyünk a világban. Tanuljunk meg szeretetteljesen és megértően viszonyulni egymáshoz, és mindig törekedjünk arra, hogy a béke szavai és tettei legyünk. Az ő békéje, amely meghalad minden értelmet, töltse be szívünket és vezessen minket az életünk minden területén. Amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítőszűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Idén is megrendezésre kerül a csíksomlyói ifjúsági találkozó 2026. augusztus 11. és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a csíksomlyói ifjúsági találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Kalosaink, a Fehér Barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A szövegek előtt és után már eddig is hallhatták, kedves hallgatóink, hogy gregórián éneket hallunk. A pálos közösségünk csodálatos hagyományából, örökségéből feldolgozott gregórián énekkel szeretnénk ezt a felolvasást szebbé tenni. A Pécset működő Scola Sancti Pauli szkólának a előadásában hallhatjuk most ebben az esetben a zsolozsma Magnifikát, magasztalja lelkem antifónáját, és magát a Magnifikátot.

Tizedik lekció. Esztergom városát komoly nemzetközi esemény színhelyévé tette az érsekséget 13 éven át irányító főpap Róbert halála. Bár az ország első főpapjaként többször is összetűzésbe került a királyi udvarral, mégis szentség hírében távozott.

az új elfoglalt főpappal. Most viszont súlyos témában kért gyors meghallgatást. Az érseki lakosztályon kellő előkelőség fogadta a belépő látogatót, azonban a berendezéstől a főpap alárendelt személyek mozgásáig minden a feladatokra hangolódott. Mátyás érsek keveset lehetett elfoglalva saját, magas rangjának csodálatával. A rátott nemzetség fiaként Béla királlyal együtt nevelkedett, majd az ifjú királynak még atya életében felépített külön udvartartásában Mátyás kancellárként szolgált. Komoly rálátása volt mind a belső, mind a nemzetek és hatalmasságok közötti ügyekre, és mikor a hivatalát hosszan betöltő Róbert érsek helyére választotta őt a káptalan Esztergom érsekévé, már pontosan tudta, milyen feszült idők várnak az ő kormányzati éveire, ha ugyan évek lesznek ezek. Mátyás érsek kevés kísérettel vonult. A tárgyalóterembe most is egyetlen személyi titkár követte, aki beszélgetésük alatt végig a háttérben állt. A középmagas, határozott léptekkel közeledő főpap ruházatán csak rangjának legszükségesebb jelei tűntek fel. Jó hírt jött közölni? Özséb kanonok. Elsősorban igen, érsek úr, tisztelettel nyújtom át magyar egyházunk új jogi iránymutatóját Gracianus doktor dekrétumainak hazai vonatkozásaira alkalmazását. Ezelet dekrétumokhoz hasonló vastagságú könyvet adott az érsek kezébe, aki hellyel kínálta Özsébet. Amint maga is leült, belelapozott a könyvbe, élően, bólogatva, innen-onnan el is olvasta néhány sorát, majd tollat, tintát kért, és néhány szó ajánlást írt az elejébe. Kérem, kedves kanonokom, vigye most vissza a minden bizonnyal kiváló művet könyvtárunkba, és adja át a mi derék Éliásunknak, hogy immár az én jóváhagyásommal helyezze ott el könnyen megtalálható helyre. Özséb elégedetten, engedelmesen bólintott, s aztán egy nagy sóhajjal próbált felkészülni további mondandójához. Más ügyben is keresem, érsek úr, és ezt szeretném nagyon tömören megfogalmazni. Hosszú megfontolás után döntöttem úgy, hogy rangomról és a vele járó javadalomról lemondva, még meglevő tulajdonomat a rászorulók köz szétosztva, elvonulok a világból a pilisi remeték közé. Az engedelmesség jegyében azonban mindenre méltóságod jóváhagyását kérem. Kedves Özséb atya, válaszolt az érsek kissé döbbenten, a hivatásokat Isten osztja, s mi tartozunk követni a lelkünk szavát, de ezt a néha félre ismerhető hangot valóban az egyháznak kell hitelesítenie. Kérem, azt az egyetlen, legfőbb érvet tárja fel előttem, ami erre a döntésre késztette. Immár elkerülhetetlen, hogy országunk és a magyar egyház talán még sosem látott veszélybe kerüljön. Mindenkinek meg lesz a maga feladata, bár ez most is így van. Én magam vagy a kunok térítésében, szívük felénk fordításában segítenék, de ezt méltóságod, nemes lelkű elődje, Róbert érsek már elindította, viszont az általa felszentelt dominikánus Teodorik püspök, mint egy másfél évtizedes küzdelmes munka után is, csak nagyon szerény, alig érezhető eredményekről számolt be. Pedig ahogy hallom, mostantól még inkább rájuk hagyatkozva kell élnünk. Ezért szívesebben elkötelezném magam a népünkért való imádságban ott, ahol mindezt a legtisztábban tehetem. Özséb kanonok, kedves barátom! Szólította most meg nagyon közvetlenül az érsek, mint aki korábban már több, kisebb-nagyobb közös feladatban is megtapasztalta Özséb alaposságát és őszinteségét. Két gondolathoz kell hozzászoknom főpapi küldetésem kezdetén. Az egyik az a még felmérhetetlen felelősség, amely váratlan helyzetekben tartja a szorításban a halandó embert. A másik, hogy az én rászorultságom emberekre vagy eszközökre, az egyház szükségére utal. Ilyen őszinte és odaadó emberekről nem mondhatok le éppen ezekben az időkben. Kérem, tekintse ezt az egyház szavának, és tartson most ki mellettem, és az emberek mellett látható módon, ami idejét pedig itt,
Köztünk

imádságra tudja fordítani, ezt valóban töltse úgy, akár lemondások árán is. És ha, vágott közbe Özséb kissé izgatottan, de az ések előre tudta a kérdését. Ha pedig ránk köszönt valamikor valami áhított nyugalom, térjünk vissza ismét a kérésére. Özséb szótlanul felállt, megcsókolta az érsek gyűrűjét, és szinte mesztelen léptekkel távozott a teremből. A palotát elhagyva egy kis friss levegőre vágyott, ezért nagy kört tett a Duna felé, és onnan valamivel följebb is érintve a szolganép lakta kunyhók sorát. Volt, aki meghajolt előtte, és csodálkozva nézte az arra tévedt kanonokot, ő pedig figyelte a rongyos gyerekek játékát a porban, az egyszerűbb, forró ételek párolgása egybeolvadt az alacsony kémények füstjével. Az egyik kertben egy idős, ritka hajú asszony repedező, vágy teknőben mosott, szemközt egy férfi tért haza, vállán egy zsákban hozta a szolgajussot. Még békesség ült a porták közt. Ezekhez a családokhoz kevésbé jutnak el a hírek, mint akár a remetékhez a hegyekbe, de a nagyurak gyengeségei vagy rossz döntései után ők válnak leginkább kiszolgáltatottá. Mindig is úgy érezte, hogy fontos neki a kis emberek boldogsága, még ha személyesen nem is ismeri őket. Ezek felett a porták felett úgy tűnt, hogy még a madarak is népesebben, élénkebben röpködnek, és persze a legyek is, amelyek olykor járványt hoztak a szegénység mellé. Özséb gyakran jó szívvel sietett a gyógyításukra, gondozásukra, tiszta ruhával, élelemmel, de még orvosló csodaszerekkel is, és persze a lelki ellátásukban és a végtisztesség megadásában is szolgálatot vállalt köztük a városban és a környékbeli szálláshelyeken. Nem múlt el nap, hogy ne gondolt volna szüleire, imádságaiban is, emlékek felidézésével is, de egyetlen hét sem telt el anélkül, hogy ki ne ment volna sírjukhoz a várfal alatti temetőbe. Anya gyengétsége biztosan segített felnyitni szemét a hivatásra. Az a fajta asszony volt, aki egy felelős életben megkeményedett férj mellett sokszorosan is igyekezett meghittséget varázsolni a családba. Ami igazán csodálatra méltó volt benne, hogy mindezt észrevehetően megfontoltsággal tette, nehogy csorba essen a következetes nevelésen, ami a gyermek iránti szeretet legfőbb jele. Atya szigora sem különféle fenyítésekben mutatkozott meg, mert Özsébet már gyermekkorában sem lehetett kerülő utakon rajta kapni. Sokkal inkább abban az érettséget idejekorán feltételező bizalomban, amellyel a fiúra már zsenge ifjúságában rábízta a királyi udvar bizonyos gondjait, különösen András király és Béla herceg egyre feszültebbé váló viszonyát. Özséb néhány évvel idősebb volt a hercegnél, akit a főurak sürgetésére királyi atya már 8 évesen megkoronáztatott, hogy az utódlás egyértelmű legyen. A felnövekvő Béla azonban egyre nagyobb teret igényelt a hatalom gyakorlásában, ami az őszülő királyt főként azért bántotta, mert sejtette, hogy fia mögött számító sugalmazók állnak. Özséb csodálkozva hallgatta ezeket a híreket, s mindazt, amiben még azért nyert beavatást, hogy idejében hozzászokjon a róluk való gondolkodáshoz, hát ha egyszer hasonló hivatalt kell betöltenie. Anya sem óvta meg őt a korán ránehezedő súlyos értesülésektől, de a ketten maradtak mindig figyelmébe ajánlotta, hogy apja tehetetlen őrlődését ne gyengeségnek tekintse, sokkal nagyobb erő, ha valaki tudja, hol van felelősségének határa. Másrészt, amiben az ember kevésnek érzi magát, abban annál nagyobb bizalommal kell Istenre hagyatkoznia, mert végső soron ő a történelem ura. Most hát kettőtöket kérdezlek. Atyám, aki csendes belenyugvással fogadtad hivatásomat, ma én osztom meg veled hazánk fenyegető jövőjét, akinek pap létére részt kell vállalnia mindebből. A helyemben ma hol éreznéd felelősségem határait? Már többször is, sőt, naponta Isten kezébe adom az előttünk álló éveket, drága anyám, de nem is azért imádkozom, hogy elkerüljük a szenvedést, hanem hogyha át kell élnem, lelkem elevenségét is megőrizzem,
s a magam feladata szerint megfelelően tudjak helytállni, hiszen ez velem az egyház szándéka. Pedig érsekurunk előtt menekülőnek tűntem, noha a remeték életét választva a legkeményebb belső csatatér mellett döntöttem. A halottak hallgattak, az ő világuk a csend. Ám mintha a lombokon végigfutott volna egy fuvallat, kintről, a szabad ég felől jött, és a várfal felé irányította a figyelmet. Özséb önkéntelenül követte a szemével. Aztán a szikla alaptól úgy ember magasságban megpillantott egy két ujjnyi vastag ágat kinőni a jókora kövek közül. Ilyen távolságról erőltetnie kellett a szemét, vajon jól látja-e a képtelen helyen érthetetlen módon kibújt és megerősödött hajtást, de nem képzelődött. Az élet utat tört magának ott is, ahol az ember számítása szerint lehetetlen. Özséb pedig hálásan fejet hajtott szülei sírja előtt, mint aki megértette és elfogadta az üzenetet. Emlékezetének kezdete óta az öreg gyoma őrizte, rendezgette a temetőt. Kortalan, erős ember volt, idősödése csak görbülésén látszott. Éppen egy fakeresztet próbált egyenesbe állítani, amely alatt egy zápor után meglágyult a föld. Özséb a szokott módon két ezüst dénárt nyomott a kezébe, az öreg pedig néhány áldó szóval megköszönte. Ilyenkor felnézett a kanonokra, de inkább csak illemből, mert nem sokat árult el a tekintete. Most viszont éppen csak egy pillantást vetett Özsébre, s bár ritkás, kócos, túlnőtt hajának egy része a szemébe lógott, mégis jól lehetett látni, hogy nézése újra követi a néhány perccel azelőtti fuvallat mozgását, tehát ő is észrevette, s nem tekintette véletlennek a derült ég felől váratlanul érkező szelet. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb regényes életrajzát olvastam föl, a könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A szöveget kísérő Gregorián ének a Pálos Zsolozsmából származik. A Magnifikát, Magasztalja lelkem, antifóna, Magasztalja lelkem, és ismét az antifónával zárul. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a Nehemiás könyvével. Ott hagytuk abba, hogy a nyílt levél. Látta az ellenség, hogy ez nem megy nekik. Nehemiás átlátott rajtuk. Tisztán látó Istennek engedelmeskedő, Istenben bízó ember. És akinek a szíve tiszta, a szeme is tiszta, és a látása is tiszta, aki Istennek engedelmeskedik. Szóval, amikor az ellenség látta, akkor ötödszörre egy másikat próbált, küldte ezt a levelet. Ebben a levélben volt egy kitalált dolog, egy vád, aminek semmi alapja nem volt. Azt írta ebben a levélben, hogy az a hír járja a környező népek között, és Gászmú is mondja, már mindenki ezt beszéli, ez a szóbeszéd tárgya, hogy azért építed a kőfalat, mert király akarsz lenni. Ez majd eljut az igazi királynak a fülébe is, és akkor mi lesz? Gyere, tanácskozzuk meg ezt a dolgot, és beszéljük meg, hogy is van ez a dolog. Figyeljük meg ezt a ravasz dolgot, amit gondolt az ellenség. Ki gondolta a szívében, amit kitaláltak. Ha nem tudták törbeejteni, nem tudták az Onó völgyébe levinni, tanácskozni, akkor most ezt azért találták ki, itt olvastuk is a 9. versben, hogy mert mindezek el akartak minket rettenteni, és ezt mondták, leveszik kezüket a munkáról, és az félbe marad. Hogy ez mit jelent szellemi értelemben, ezt talán úgy tudnám megmagyarázni, hogy amikor valaki komolyan veszi Isten dolgát, sokat munkálkodik az Úr ügyében, akkor jön egy ilyen támadás, hogy hát te valaki akarsz lenni, nagy akarsz lenni a közösségben, valamit el akarsz te érni, ki akarsz tűnni, ki akarsz te lenni, ére akarsz törni, hát maradj csak nyugton, szépen hátul, ne csinálj te semmit sem, ez az alázat, és ezt kell csinálni. Most arra nem térek ki, hogy voltak olyan dolgok, amikor a hívő embereket és a közösségeket a hatóság felé, a király felé, az állam képviselet felé is úgy tüntették fel, mint hogyha ők valamit akarnának. És ez az államrend ellen törnének, pedig hívő emberek soha nem tettek ilyet, sem egyénileg, sem közösségileg, mert ők tudják, Isten dönt királyokat, és Isten tesz királyokat. Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, de amikor valakit úgy támad meg a kísértő személyében, hogy azt mondja, te akarsz valaki lenni, azért igyekszel, mert te akarsz nagy lenni, nehogy valaki félbehagyja a munkát, nehogy alázatból vagy szerénységből, hogy majd megmutatom én, akkor félreállok, kell ez nekem, hogy beszéljek, félre tudok én állni. Ezt azért tudom, hogy így van, mert ugye sok mindenki átmegy ilyen dolgon, hogy félreáll, hát nem akarok én senki lenni, de hála az Úrnak, hogy mindig rávezet mindenkit arra, hogy itt csak arra megy ki a dolog, hogy félben maradjon a munka, hogy hagyjuk, ne csináljuk, akár egyéni életünkben, akár a közösségi életünkben. Ez mindenkivel így van, aki az Isten dolgát komolyan veszi. Ezzel sem ért célt, mert Nehemiás nem foglalkozott vele. És ez a legjobb, nem foglalkozni azzal, hogy ki mit mond. Isten előtt állunk, Istennek felelünk, nem embereknek. Annyit üzent vissza, hogy semmi ilyen nem történt, csak magadtól gondoltad a szívedben. Ezt csak te találtad ki, nem foglalkozok veled tovább. Ilyen dolgokkal ne foglalkozzunk, ami nem igaz, mert ha elkezd vele foglalkozni az ember, elkezdi magát védeni, annál nagyobb ügy lesz belőle mindig, és annál nagyobb lesz a pora, annál nagyobb lesz körülötte a zaj, és annál nagyobb lesz a rombolás. Nem kell vele foglalkozni. Ha valaki így gondolja, gondolja így. Ismeri az Úr az övéit, és az a fontos, hogy az Úr előtt mit teszünk, az Úr előtt tiszta legyen a szívünk. Mikor így sem ért célt, akkor egy gonosz szellemi támadás kezdődött. És ez a gonosz szellemi támadás azért kezdődhetett, hogy tudnélik bent Júdában, a városon belül profétákat bérelt fel valamire. Ez azért kezdődhetett, amit a résznek a végén olvastunk, hogy e napokban is sok levelet küldtek némely zsidó előjárónak, Tóbiásnak, és viszont Tóbiástól sokan jöttek hozzájuk, mert sokan Júdában ő hozzá esküdtek,
nála esküdtek, mivel hogy ő veje volt Sekániának, az Arach fiának, és Johanán az ő fia, Mezullánnak, a Berekia fiának leányát vette el. Sőt, még jó szándékait is emlegetik, és az én beszédeimet megvitték neki. Leveleket pedig Tóbiás folyton küldött, hogy engem elrettentsen. Szóval ez ott olvastuk a 17-18-19. Vers soraiban. Szóval azért lehetett, mert rokoni szálak fűzték Tóbiást, meg Izrael előjáróihoz is. Olyan is van felsorolva, aki előjáró volt Izraelben, a rokoni kapcsolatok révén esküvel többen hozzászegüttek. Nem látták sokan, hogy ez ellenség, és még a jó szándékát is emlegették Nehemiás előtt, hogy ő jót akar. Megvitték neki Nehemiás beszédeit. Valamit mondott Nehemiás, ment a hír, ment a levél, jött a levél. Nehemiás háta mögött igen, mentek és jöttek a hírek, és az ellenség mindent tudott, hogy mi van a várfalon belül, a rokoni kapcsolatok révén. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje. 14 óra és 43 perc a pontos idő. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. Kedves hallgatók, az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni 3 órakor, melyet felajánlunk elsősorban Jézs Zsolt atya gyógyulásáért, de minden beteg papért, és minden beteg hallgatóért, akár ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket. Továbbra is imádkozunk a háborúk megszűnéséért, Szentatyánkért, az a katolikus anyaszentegyházunkért, a lelki megújulásért. Azokért is imádkozunk, akiknek a rádió az egyetlen társuk, hiszen magányosan egyedül élnek. Imádkozunk kedves önkénteseinkért és minden támogatónkért, a Jóisten áldását kérve az ők életükre.
1: Kedves hallgatóknak elismételjük a telefonszámokat, ahol hívhatnak: 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555. És telefonálót köszöntünk a vonalban, itt a Mária Rádió.
2: Aló?
1: Igen, élőadásban van. Élőadásban van, köszöntjük szeretettel. Mindörökké a
2: mert. Szeretném ajánlani, hálából kapott egy ennekét. Az összesnek harcivány zárta üdvösségére a különös szépen, férjen ő, aki két hete támáztunk el a konyhai temetőbe, arra kérdem, hogy én szolgató Isten fogadja be az ő szentséges szent szívébe. Azt szeretném kérni a Isten, hogy emlékelődjön az ő nyugalma csendet. Adjon a Istenről nyugodalmat neki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy együtt imádkozik velünk. Van egy üzenetünk, a mai imákat, szentmisét felajánlom a Csíkszentmihályi Ambrus Imre teljes gyógyulásáért. Adja meg a Jóisten a gyógyulás kegyelmét, egy volt munkatársa Szép Vízről. Imádkozik érte. Itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Imád szeretnék kérni az apatársam, beteg apatársam felgyógyulásáért, legalább annyira segítse meg a Jóisten, hogy haza tudják Szatmára hozni Váradról. Váradon volt ezekben a napokban megnőtve, és szegény kis menyem annyira el van keseredve, de én csak imádkozok. Köszönöm a közös imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Együtt fogunk imádkozni.
0: Amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet megosztunk önökkel. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Köszönöm.
1: Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, Péter Szovátáról írta.
0: Mai imámat felajánlom egy beteg testvérünk gyógyulásáért, aki az Udvarhelyi Kórházban fekszik. Jó gyógyulást kívánok neki.
1: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvért, család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, hidegségről írták. És újabb hallgató van a vonalban, köszöntjük szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Mai szent olvasatot és szentmiséget felajánlom halálból a kapott kegyelmekért a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, a Jóisten áldását kérve minden szükségünkre, három nagyon fontos szándékért, a jó munkahelyért Svájcban, és a nyári termések bétakarodásáért. Isten fizess, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott délután, tegyen az Isten.
1: Áldott szép napot kívánunk mi is.
0: A rózsafüzért felajánlom drága bátyámért, István Károlyért, nyugodjon békében.
1: ezt a rózsa, irgalmaság rózsafüzét felajánlom szerető testvéremért, akit egy hete temettünk el, István Károlyért, testvére Ireinke imádkozik.
0: Felajánlom egy fontos szándékére ezt a rózsafüzért.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom, hogy testvérem tudjon aludni éjszaka.
0: A napi rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, fontos szándékokért, gyógyulásért, azokért, akikért, akik értem imádkoznak, Zsolt atyáért, elhunyt szeretteimért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, békéért, Isten fizesse.
1: És újabb hallgató van a vonalban, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató, betelefonálom.
5: Halló.
1: Igen, itt a Mária Rádió.
5: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: A rózsafüzét a szentmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért és a család békességért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, és a négyeid unokámért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
5: A drága Úr Jézusának a drága szemlelőbe.
1: Áldott szép napot kívánunk!
0: Hálából ajánlom fel ezt a rózsafüzért, a mai napért, a sok kegyelemért, és felajánlom ugyanakkor a Szentlélek kiáradásáért, a szűzanya tiszteletére, és a papjainkért.
1: Mai irgalmaság rózsafüzért felajánlom férjem megtéréséért és lelki békért, valamint a gonosz távozásáért egy hallgató írta.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Hát a rózsafüzért felajánlom ajánlom a kapott kegyelm neki, halottaim lelke üdvé, Mária Rádió fennmaradásáé, munkaközösségé, a világ békéi, a háborúk megszűnéséi, és kérem mindenki imája a Zsolt atya gyógyulásáért. A gyermekeimért dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
1: Ma irgalmasság rózsafüzét felajánlom magamért és férjemért, meddőségből való kigyógyulásért, egymás iránt való szeretetét, békesség türelemért és gyermekáldásért Jézuson bízom benned.
0: Minden imád szentmisét felajánló kis Ildikó és az ő szülei lelke üdvéért nyugodjanak békében, Jézus Mária szent nevében egy rokon írta.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom a családban békességért, örömért, egészségét és alkalmas időjárásért.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom Gál Kálmán gyógyulásáért. Isten fizesse.
1: És újabb hallgatót köszöntünk a vonalban. Mindörökké, amen. Háttérben a rádiót.
5: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindenkiért, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, és akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében.
1: Köszönjük Önöknek szépen.
5: Az egészségéért.
0: A rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm az imákat.
1: Mai rózsafüzért és az egész heti szentmiséket felajánlom Mihály Imre gyógyulásáért és a családnak kitartásért. A jó Isten vigyázzon ráig. Köszönöm az imát.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom fiamért, aki úton van, őrizze a szűzanya, hogy érjen haza épségben. Köszönöm.
1: Itt a Mária Rádió. Köszöntjük szeretettel.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Tetszik el?
1: Itt nagyon jól halljuk, igen.
5: Ezt a rózsafűzét, ezt a szentmiséget szeretném feltenni. Hálából a kapott kegyelmekét, az egészségem javulásáért, a családomért, egy család egészségükért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a férjem lelki ügyvéért, minden halottaimért, minden beteg. Köszönöm szépen. Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az imákat felajánlom családomért, egészségért, lábam gyógyulásáért, Anna néninek erőt, egészséget kívánok, Isten fizesse.
1: Szirgalmaság rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért és egy fontos szándékra.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
7: Kertessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
7: Ezt a rózsafüzét felajánlom családom egészségért, és legfőképpen lányom egészségét, mert elég súlyos beteg, hogy találják meg betegségének okát, hogy tudjon meg gyógyulni a családja körében. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását.
1: Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért.
0: Irgalmaság rózsafüzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, édesanyám lába gyógyulásáért, gyermekemért és családjáért, egészségünkért. Egy mindennapos hallgató Csíkszeredából.
1: Budapestről egy hallgató kér egy fiatal édesanyáért imát, és újabb telefonáló is van a vonalban. Itt a Mária Rádió.
8: Halló!
1: Köszöntjük szeretettel.
8: Köszönjük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Igen, itt vagyunk.
8: Önök
1: nagyon jól halljuk.
8: Önökkel imádkozva a rózsafüzét felajánlom. A kapott kegyelmekért, testi lelki nyugalmamért, utolévő családtagjaimért, élő elhűnt szeretteimért, problémáim megoldásáért, Isten tízese, hogy meghallgattak egy állandó hallgató és támogató. Önökkel imádkozva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Rózsafüzért önökkel imádkozom, és felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, a csíksomjai segítő szűzanya takarjon be védő palástjával, és imádkozom közös halottainkért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt az izgalmasság rózsafüzét fel szeretném ajánlani sógoromért, aki súlyos beteg. A jó Isten enyhítsen a fájdalmain, és gyógyítsa meg. És minden egyes betegért, a családjaim minden egyes tagjáért, és minden egyes halottainért, minden egyes úton lévét adjon Jóisten neki szerencsés megérkezést. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, meghallgattam.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik, egy áldott szép napot kívánunk.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, valamint szüleink lelke nyugalmáért, Jézusom, bízom benned.
3: Lassan, pace, se intupa musica che io doresc, o date macai.
0: Halló, a Mária Rádiót tetszett hívni. Élőadásban tetszik lenni. Halló, halló, élőadásban tetszik lenni. Nem a robot beszél, hanem mi beszélünk. Halló. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. 5 órakor ismét lesz ima szándékfogadás. Addig is tartsanak velünk, imádkozzanak velünk. Felajánljuk ezt a rózsafüzért azokért is, akiknek nem sikerült élőadásba bejutni és elmondani ima kérésüket, ima szándékukat. Hisszük, hogy a Jóisten látja azt is és hallja azt is, amit csak úgy magukban mondtak el. A mai irgalmasság rózsafüzérét itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel imádkozzuk, akik az önök ima szándékaikat fogadtuk.
1: Ovácsemese.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsőítessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédekely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta.

0: Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársairól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően procellitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismertetjük, a mai adásban az első fejezetet ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetelő után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdvtörténetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja Először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 40-es szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 40-es szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben, és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház.

0: Dicsőítessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Szédeke János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Nagy László vagyok. E-mail címünk, melyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már tudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. A címét a második évszázad végén kapta. Az igazi főszereplője maga az evangélium, és a mű célja, hogy elmondja, hogyan jutott el Isten igéje Jeruzsálemből egészen Rómáig. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású volt, és pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik. A helyszín pedig Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Józsefus Flavius is alátámasztják az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használ. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott, rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásaink helyszínein található emlékeiből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően proselitákat, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. A mai adásban az első fejezetet ismerjük meg együtt. Tartsanak velünk! Az első fejezetben arról olvasunk, hogy Jézus mennybe menetele után még 40 napig folyamatosan megjelent a tanítványoknak. Van jelentősége a 40-es számnak?
1: Nagyon nagy szeretettel és nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedetei könyvének az első fejezetéhez. És talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, hogy Szent Lukács, aki megírta az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit is, kezdettől ezt a két művet együtt akarta megalkotni. Ő bizonyos értelemben történészként ír Jézusnak az életéről, illetőleg a kereszténység születéséről. Arról hallunk az evangélium bevezetőjében, hogy igazolni akarja, meg akarja mutatni Teofilnak és a hozzá hasonló prozelitáknak, tehát a pogánságból megtért keresztényeknek, hogy azok a tanítások, amelyekre őket tanították, megbízhatóak, hitelesek, igazak. Ezt teszi Szent Lukács történészként, vagyis beilleszti Jézusnak az életét a világtörténelembe. Például emlékezünk arra, hogy a születésekor elmondja, hogy ki volt a római császár, ki volt Szíria helytartója, ki rendelte el azt a hatalmas népszámlálást. Vagy keresztelő János föllépésekor szintén elmondja, hogy Tiberius császár hanyadik évében kik voltak éppen a helytartók, a főpapok, lép föl keresztelő János. Megemlíti Szent Lukács a szemtanúkat. De ugyanakkor Szent Lukácsnak nem csak ez a történeti, profán oldalról megközelített igazolás van a szándékai között, hanem sokkal mélyebben üdvtörténeti módon akarja azt megmutatni, hogy Isten szándéka kezdettől ez volt, hogy az örömhírt, az üdvösség jó hírét eljuttassa a föld végső határáig. Ugyanis úgy tűnik, hogy a címzettjei azért bizonytalanodtak el. Teofil és sok más olyan prozelita, akik valaha a zsinagógába jártak. És megvoltak arról győződve, hogy ez az egyszerű, ószövetségi hit az egyetlen Istenben, a Teremtőben, a Tíz Parancsban. Ez kristálytiszta, ez a vallásoknak úgymond a beteljesedése. Később azonban, amikor keresztények lettek, elfogadták Jézus örömhírét. Azt, hogy az idők teljességében. Isten titka, üdvösség terve beteljesedett Jézusban, az ő keresztjében, föltámadásában. Később azonban elbizonytalanodtak ebben. Azt gondolták, hogy egy kis, ismeretlen szektának lettek a tagjai, és talán vissza kellene térni az eredeti, tiszta, egyszerű mózesi hithez. Ezért ír Szent Lukács, őket akarja megerősíteni. És azt mutatja be, hogy Isten az üdv történetben hogyan vezeti az üdvösség szándékát, kincsét, hogyan adja először Isten népének, az Ószövetség népének, ott teljesedik be Jeruzsálemben az üdvösség nagy eseménye, de később akarja ezt adni az egész világnak. Az üdvösség jó híre Jeruzsálemből, a zsidóság fővárosából eljut Rómába, a pogányság fővárosába. Szent Lukácsnak ez a legfőbb célja, hogy megmutassa Isten üdvösség tervét, amely eljut a föld végső határáig, elsősorban a pogányokig. És éppen ezért Szent Lukács ábrázolja az evangéliumban az idő közepét, a legfontosabb pillanatot, Jézus életét. Így indul Jézus nyilvános működése, az Úr kegyelmének esztendeje következik be a názáreti zsinagógában, Jézus erről prédikál. De ugyanakkor Szent Lukács azt is világosan jelezni akarja, hogy ezután a beteljesedés, a történelem legfontosabb pillanata után jön egy következő korszak. Az egyház ideje, elsősorban majd, ahogy látni fogjuk, az ősegyház ideje, és lassan elindul Isten üdvösség terve Jeruzsálemtől Róma felé. Vagyis el akarja választani Szent Lukács a legfontosabb korszakot, Jézus életét a következő korszaktól, az egyház idejétől. Hadd említsem meg, hogy a Szent Lukácsról szóló talán legnagyszerűbb modern Biblia kommentár ezt a címet viseli, Die Mitte der Zeit, az idő közepe. Hans Gonzelmannnak a nagyszerű alkotása. Szent Lukács bemutatja, hogy Jézus élete, az evangélium, az egész történelemnek a csúcspontja. És aztán ebből bontakozik ki Isten üdvösség terve, amely később eljut Rómáig, a pogányvilágig. A 41 szám, amit itt hallunk, hogy Jézus 40 napon át jelent meg, tulajdonképpen ezt szolgálja, ezt a határpontot akarja világossá tenni Szent Lukács, hogy lezárul Jézus ideje. 40 napon át még a tanítványokkal van, de utána, a mennybe menetele után elindul az egyház korszaka. Kiárad a Szentlélek, és küldi az apostolokat, hogy tegyenek Jézusról tanúságot. Honnan ered ez a 40-es szám? Ha a Bibliában szétnézünk, nagyon sok helyen találkozunk vele. A zsidóság számára tudjuk, hogy a számoknak van különleges jelentősége. Hallunk például arról, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönt a Sínai hegyen, Istennel. Ott kapja meg a 10 parancsolat kőtábláit, amikor onnan lejön, az arca ragyog. Vagy hallunk arról, hogy a választott nép 40 éven át vándorol a pusztában. A 41 szám egyébként kifejez egy nemzedéknyi időt is. A Biblia jelezni akarja, hogy az első nemzedék, amely nem volt méltó arra, hogy az ígéret földjére bejusson. Annak ellenére, hogy hatalmas csodákat élt át, mégsem tudott hinni. Az első nemzedék odavész a pusztában, és csak majd a gyermekeik, akiket ők egyébként annyira féltettek, és emiatt akartak visszamenni Egyiptomba, a gyermekeik majd bejutnak a tejjelmézzel folyó Kánaánba. A 40 év jelzi ennek a régi korszaknak, az egyiptomi mentalitásnak a végét, és egy új népnek a megszületését. Később hallunk arról, hogy Illés próféta 40 nap és 40 éjjel vándorol a Hóreb hegyéhez, hogy ott Istennel találkozzon. Jónás könyvében arról hallunk, hogy Jónás ezt prédikálja, még 40 nap és Ninive elpusztul. Vagy az evangélium elején arról hallunk, hogy Jézus 40 napon át van a pusztában. Innen ered a nagyböjtünk 40 napja is. Később aztán nagyon sok Biblián kívüli írásban is megjelenik a 40-es szám. Megtaláljuk például Ezrás 4. könyvében, a Szír Báruk könyvben és sok más helyen. Egy teljes és kerek szám, amellyel Lukács evangélista világos határt akar vonni Jézus nyilvános működése és aztán az egyház ideje között. Miért volt szükség ennek a határnak a nyilvános, a világos meghúzására? Azért is, mert nagyon hamar a kereszténységben megjelentek elhajló titkos tévtanítások. Az egyik legjelentősebb ezek közül a gnoszticizmus volt. És arra hivatkoztak, hogy Jézus a föltámadása után titokban még éveken át megjelent sokaknak és rájuk bízott titkos üzeneteket. Ezeket később le is írták, és ezekre akartak hivatkozni, hogy az evangélium tiszta tanítását, amelyek valóban Jézustól származó igazságok, üzenetek, ezt a tiszta tanítást meghamisítsák, átalakítsák. Szent Iréneusz például megemlékezik arról, hogy egyes gnosztikusok szerint Jézus még 18 hónapon át megjelent a föltámadása után. A Jakab apokrif evangélium azt írja, hogy még 550 napig ott volt a tanítványokkal, és egyeseknek titkos üzeneteket adott át. Egy másik gnosztikus irat, a Pistis Sophia, ezt írja, hogy még 11 éven át Jézus ott volt a tanítványokkal, és átadta nekik a legfontosabb tanításokat. Szent Lukács tehát világosan határt húz Jézusnak a földi működése, az általa átadott evangélium és az egyház ideje között. Mind a mai napig a nagy ünnepeinknek az időpontja erre támaszkodik, Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. Így ünnepeljük Jézus mennybe menetelét, az áldozó csütörtök ünnepét 40 nappal húsvét után, és aztán pünkösdöt 50 nappal húsvét után.
0: A mennybe menetel írásánál a vízzel és szentlélekkel való keresztelésről ír Lukács. Mit jelent ebben a kontextusban a keresztelés szimbóluma? Mi miért a bérmálászót használjuk ma? Miért nem a szentlélekkel keresztelés? Mikor változott meg a szóhasználat, és van ennek jelentősége?
1: Keresztelő Jánosnak a prédikációjában halljuk azt, hogy János ezt mondja a népnek, én csak vízzel keresztelek titeket, de a nyomomba lép, aki hatalmasabb nálam, akinek a saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Szent Lukács erre utal, hogy keresztelő Jánosnak a jövendőlése, a mondata beteljesedik pünköstkor, amikor tűzben leszáll a Szentlélek. Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a tanítványait, az apostolokat. Mit jelent ez a szó, hogy megkeresztelni? A magyar nyelvünkben talán félrevezető, hogy hasonlóan hangzik a szó, mint a kereszt. És azt gondoljuk, hogy a keresztség, a keresztelés csak a kereszténységen belül értelmezhető, és csak mint az első keresztényeknek és a megtérőknek a beavatása Jézus titkába. A szónak az eredeti jelentése azonban arám, illetőleg héber nyelven, ezt jelentette bemerítkezni, ahogyan keresztelő János a Jordán vizében bemerítette a bűnbánókat, fölkészítette őket a messiás fogadására. Bemerítkezni Isten kegyelmébe, szeretetébe, az ő titkába. És Jézus által ez kétfajta módon is beteljesedik. Amit keresztelő János előre jelzett a Jordán folyóban, ez beteljesedik először is Jézus keresztjében, amikor Isten szeretete kiárad a világra. És éppen ezért a keresztet, a megváltás nagy titkát Jézus egy helyen megkeresztelkedésnek mondja. Azt mondja a tanítványainak, meg kell még keresztelkednem egy keresztséggel. Mennyire szenvedek, amíg be nem teljesedik. Jézus a saját vérében, amit a kereszten kiont, ebben keresztelkedik meg, és minden keresztény, aki megkeresztelkedik, magára veszi ezt a megtisztító vért, amely újjáteremt, amely a kegyelem, az isteni szeretet hatalmas forrása, lemossa a bűneinket és életet ad. De aztán nevezi a Szentírás a pünkösdöt is kerességnek, amikor a Szentlélek ereje betölti a tanítványokat, és átformálja őket. Ez is keresség, ahogyan Jézus mondja, Szentlélekkel és tűzzel fogtok megkeresztelkedni. Beteljesedik, amit Keresztelő János valaha ígért. Vagyis a két nagy mű, a megváltás és a pünkösdi megszentelésnek a műve, húsvét és pünkösd, a fiú hatalmas műve az üdvösség történetben, és a Szentlélek hatalmas műve, mind a kettőt kerességnek nevezi a Szentírás, Isten kegyelmének kiáradása mind a kettő. Honnan ered a katolikus szóhasználatban a bérmálás szavunk? Szláv közvetítéssel a latin nyelvből ered. Latinul ugyanis a bérmálást a Szentlélek kegyelmének, erejének a kiszolgáltatását a bérmálás szentségében, így nevezzük latinul confirmare, vagy firmare. És ebből a szóból jön szlávos kiejtéssel a firmből a birm, és ebből aztán például szlovákul birmoványe, horvátul szlovénul bermáti, és hasonló alakokban jelenik meg ez a latin szó, tehát a szláv nyelvekben is innen veszi át a magyar, és alakul ki a mi szavunk bérmálás. Confirmare ezt jelenti, hogy megerősíteni. A Szentlélek ugyanis megerősít minket a hitben. Ezt ígéri Jézus, erő tölt el majd titeket a magasból. Vagy azt halljuk Jézusról, hogy az Úristen fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal. Ő az, aki a lélek erejével megy ki a pusztába, vagy Isten ujjával, Isten lelkével űzi ki a gonosz lelkeket. Halljuk azt a példabeszédet is, hogy az erős ember, vagyis a gonosz, őrzi a házát, és ott tartja a kincseit, a zsákmányát, vagyis a betegeket, a megszállottakat. És Jézus eljön, mint még erősebb. A Szentlélek erejével a gonoszt megkötözi, és a zsákmányát, a betegeket, a megszállottakat megszabadítja. A Szentlélek tehát Isten erejét adja. Erre szolgál aztán a bérmáláskor is a Szentlélek hét ajándékának a megemlítése, amely Izajás könyvének a 11. fejezetéből van, kiárasztja Isten a lelkét a messiásra és a messiás követőire is. És a hét ajándék közül az egyik az erősség lelke. A bérmálásban a Szentlélek megerősít. A felnőtt keresztény élet küzdelmeire ad erőt a fiataloknak, a felnőtteknek, akik ebben a szentségben részesülnek. Erre is utal a krizmával való megkenés. A régi keresztények emlegették ezzel kapcsolatban, ezt is kifejezte számukra ez a szimbólum, hogy a birkózók, mielőtt küzdenének, megkenik a testüket olajjal. Azért, hogy az ellenfélnek a fogásai lecsúszanak róluk, hogy meg tudjanak vele küzdeni. A bérmálásban a szent olaj kifejezi ezt, hogy fölkészülünk a gonosszal, a sátánnal való küzdelemre, és hogy az ő fogásai lecsúszanak rólunk, hogy hely tudjunk állni ebben a harcban, ebben erősít meg minket a Szentlélek. Ugyanerre utalt a régi bérmálási szertartásban az a kis pofon is, amit a püspök adott a bérmálkozónak. Ez arra utalt, hogy az életben nem lesz mindig könnyű kereszténynek lenni. Fog kapni a keresztény ember pofonokat is, üldöztetést. Vállalnia kell ezt a tanúság tételéért, a hite megvallásáért, bátran kell vállalnia az üldöztetést, a kigúnyolást, azt, hogy háttérbe szorítják, sőt esetleg a vértanúságot is. Erre akar fölkészíteni a bérmálást, tehát megerősít a felnőtt keresztény életre, a Szentlélek ereje, kegyelme fölvértezi a megbérmálandó fiatalt, illetőleg felnőttet. Vagyis ez a szavunk a bérmálás, latinból ered, konfirmáció, ezt jelenti megerősítés a Szentlélek kerességének, a pünkösdi titoknak ezt a dimenzióját, emeli ki, hogy a Szentlélek erőt ad, a keresség kegyelmét teljessé teszi, a küzdelemre, a hit megvallására, a felnőtt keresztény életre tölti be erővel, kegyelemmel a megbírmáltat.
0: Amikor Jézus eltűnt az égben az apostolok szem elől, ők csak álltak ott és bámulták az eget. Az angyalok figyelmeztették aztán őket, hogy igen, ez a valóság, és Jézus majd ugyanígy érkezik vissza, ahogyan elment közülük. Ezek után az asszonyokkal összegyűltek és imádkoztak Jeruzsálemben. Az írás szerint álhatatosan imádkoztak egy szívvel és lélekkel. Képzeljük magunkat ebbe a történetbe, és tegyük fel a kérdést. Milyen mély és meghatározó pillanat lehetett az apostolok számára az, hogy szemük láttára emelkedett Jézus a felhők közé?
1: A Bibliában hallunk egy-két olyan különleges szeméről, akiknek az élete végét a Biblia úgy ábrázolja, hogy följutnak Istenhez, az égbe. Az első ilyen személy Hénok, akiről azt írja a Szentírás egy rövid, kicsit titokzatos mondatban, hogy 365 évig élt, ami nyilvánvalóan utal az év 365 napjára. És utána az Úr elvette, fölvette magához, és ő nem volt többé. Aztán hallunk nagyon hasonlót Illésről. Illés, amikor az élete végéhez ér, egy tűzszekér ragadja őt az égbe. A zsidó hagyomány hasonló dolgot mond el Mózesről, az ő élete végéről, aztán később apokrif iratok Ezrásról, Bárukról, a görög világban Herkulesről, vagy Nagy Sándorról. A Bibliának a leírása a külső formájában egy-két szimbólumot innen merít. A felhő, az angyalok, akik magyarázzák, hogy mi is ennek az eseménynek a jelentése, az üzenete, innen ezekből az ókori hagyományokból származnak. A hitigazságnak, az eseménynek a lényege azonban, amit átélnek az apostolok, az elsősorban az, hogy Jézus legyőzte a halált, a bűnt, a keresztjével, a föltámadásával diadalmaskodott, és helyet foglal az Atya jobbján. Ezt élik át, ezt látják az apostolok. Talán el is képzelhetjük, ahogy Szent Máté evangélista leírásában olvassuk, Jézus hogy a tanítványok, akiknek a hite összeomlott, akik úgy érezték, hogy talán mindaz, amiért addig lelkesedtek, tévedés volt, Jézus csúfos módon megölték, az ő gyönyörű örömhíre mégis hamisnak bizonyult, illetőleg elbukott ebben a világban. Talán kétségbeesve, talán kételkedve mennek oda, ahhoz a hegyhez, ahova Jézus rendeli őket. Hajnalban indulnak, összetört szívvel, kételyekkel a szívükben. Talán összesen jönnek egymással, hanem külön-külön várják azt, hogy fog-e történni valami. És egyszerre azt látjuk, hogy Jézus megjelenik. A tanítványok ámulattal nézik. Talán folynak is a könnyeik, hogy átélik, rádöbbennek arra, hogy mégiscsak igaz. Jézusban valóban az élő Isten lépett be ebbe a világba. Legyőzte a bűnt és a halált. A mennyei Atya jobbján ül. Ő a történelem ura, a kezdet és a vég. Ezt élik át a tanítványok. Ez a boldog fölismerés az, ami a mennybe ment ennek az eseménye leírása kapcsán bennük világossá válik, végérvényesen bizonyságot nyer. Ezt fejezi ki egyébként az ősegyháznak nagyon sok hitvallása, illetőleg Szent Pál apostol leveleinek egy-két fontos mondata. A Filippi levél második fejezetében egy gyönyörű Krisztus himnuszt hallunk. És többek között azt olvassuk, azt halljuk itt, hogy Jézus kiüresíti magát. Engedelmes lesz a halálig, mégpedig a kereszt halálig. S utána így folytatja a himnusz, ezért Isten fölmagasztalta őt. És olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Isten fölmagasztalja Jézust, a keresztre feszített, a megalázott Krisztust a mennyei dicsőségbe emeli. Az efezusi levélben azt halljuk, hogy beteljesedik Jézusban az, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, fölmegy a mennybe, és magával viszi a foglyokat. Jézus leszáll az alvilágba, kiszabadítja onnan az ott várakozókat, az ő előtte elhunyt igazaknak a lelkeit. Ádámtól kezdve a pokol kapuit széttöri, és fölviszi őket a mennybe. Fölment az Úr a mennybe, fölment Jézus a mennybe, és magával vitte azokat, akik fogolyként az alvilág a halál hatalmában voltak. Kiszabadítja őket, és elviszi a mennyei dicsőségbe. Erre utal az is, amit János evangéliumában olvasunk, Mária Magdolna, amikor Jézussal találkozik, akkor átkarolja a lábait, de Jézus azt mondja, engedj, még nem mentem föl az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. De erre utal az a Krisztus himnusz is, amit az első Timóteus levélben hallunk. Így olvassuk, nagy dolog Istennek a titka, amely megjelent testben, vagyis megtestesült, igazolást nyert lélekben. A pünkösdre utal itt a gyönyörű őskeresztény himnusz. Angyaloknak megjelent, pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, fölvétetett a dicsőségbe. Megint csak erről hallunk, Jézus fölvétetik, fölemelkedik Istennek a jobbjára, és ott helyet foglal. Jézus mennybe menetelekor angyalok állnak ott, és magyarázzák az eseményt. Azt mondják az apostoloknak, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki szemetek láttára az égbe emelkedett, így jön el majd újra. De most küldetésetek van, hogy menjetek, és tegyetek tanúságot ő róla, Jeruzsálemtől kezdve Szamarián át a föld végső határáig. Ennek az üzenetnek nagyon fontos tartalma van az első keresztény közösségek számára. A keresztények közül nagyon sokan ugyanis, szinte megbabonázva, ott állnak, éveken át az ég felé nézve, hogy Jézus mikor tér vissza. Az apostoloknak az ég felé emelkedő, ég felé tekintő kis csoportja, mintha erre is utalna, hogy az ősegyházban nagyon sokan megbabonázva várják Jézusnak a második eljövetelét. Nagyon sokan egyáltalán nem is dolgoznak, mert azt gondolják, hogy nagyon hamar Jézus visszatér, nem kell már a földi ügyekkel tovább foglalkoznunk. Nagyon sokan számolgatják azt, hogy mikor érkezik el a történelem beteljesedése, Jézus második eljövetele. Ezért is olvassuk Szent Péter apostol első levelében, hogy sokan Istent késedelmesnek tartják, hogy nem történik meg az ő dicsőséges második eljövetele. Ezzel kapcsolatban mondja Péter apostol, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egy nap. Az angyalnak az üzenete az apostolok számára ezt akarja világossá tenni, hogy nem az az egyház dolga, hogy megbabonázva az ég felé nézzen, és várja Jézusnak a második eljövetelét. Vagy akár számolgassa, hogy ez mikor következik be, ahogy a néhányan, sajnos a mai keresztények közül is hasonlót tesznek. Jézus majd a maga idejében újra eljön. Nem az apostolok dolga, hogy tudják az időpontokat és a körülményeket, ahogyan ezt Jézus világossá teszi a számukra. Hanem mi a dolguk? Az, hogy menjenek, tegyék tanítványokká az egész világot, minden népet. Jézus mennybe menetelével elkezdődik az egyház ideje, amelynek az a legfőbb küldetése, célja, hogy az evangélium ereje, fénye, a Szentlélek kegyelme lassanként átjárja az egész világot. Jézus velük lesz, kíséri az ő ige hirdetésüket jelekkel és csodákkal a Szentlélek erejével, úgy, ahogyan ígérte, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam.
0: A fejezetben a mennybe menetelen kívül még Mátyás megválasztásáról olvasunk. Mátyással lettek a tanítványok újra 12-en. Miért pont rá eshetett a választásuk? Ki volt Mátyás? Mit tudunk róla?
1: Jézus 12 apostolt választott ki. Ennek a számnak van egy nagyon fontos, szimbolikus, mély üzenete. Valaha Isten népe 12 törzsből állt. Jákobnak a 12 fia volt ennek a 12 törzsnek az eredete, az első 12 törzsfő, és ő rájuk épült aztán Isten népe, Izrael népe. Jézus egy új Izraelt, egy új Isten népét akar alapítani. Éppen ezért választ ki 12 tanítványt. Egy új Isten népe születik itt. Másfajta lesz, mint az eddigi. Az eddigi Isten népét a nemzeti odatartozás és a körülmetélkedés, a testen való jel tette Isten népének a tagjává. Jézus népét nem a nemzeti odatartozás határozza meg. Minden népből hívja meg majd az ő tanítványait. Minden néphez küldi őket. A titokzatos jel nem a testükön lesz, hanem a keresztség által. A Szentlélek kegyelmének a kiárasztása által lesznek ennek az új népnek a tagjai. Az ószövetségi nép alaptörvénye a 10 parancs volt. Ennek az új népnek az alaptörvénye a messiás üzenete, Jézusnak a tanítása. Erre utal egyébként ennek az új népnek a megszületésére, Jézusnak az ünnepélyes, nagy missziós parancsa, ahol azt olvassuk, én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek ezért, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, s íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez Isten új népének a hatalmas alkotmánya. Jézus tehát 12 apostolt választ ki, egy azonban közülük, Júdás, árulóvá lett, és az árulás után kétségbeesésében fölakasztotta magát. Halljuk ennek a leírását Szent Máté evangéliumában, de itt az apostolok cselekedeteinek az elején is. Sőt, egy nagyon fontos ősegyházi írónk, Pápiász is megemlékezik ugyanerről a tragikus eseményről. A 30 ezüst pénz, amely Júdás árulásának volt a díja, visszakerül a főpapokhoz. Júdás visszaadja. Ebből vásárolják azt a telket, amelynek a neve Hakeldama, vagyis vérmező, amelyet később az idegenek temetőjeként használnak. Egyébként ez a telek mind a mai napig megvan. Jeruzsálemben az Olajfák hegyéről gyönyörűen lehet is látni ezt a helyet. Egy kolostor áll jelenleg ezen a telken, a Szent Onofriosz kolostor emlékezik mind a mai napig Júdás árulására és ennek a tragikus következményére. Az apostolok ezt a drámát, ezt a tragédiát akarják gyógyítani, illetőleg a 12-es számot helyreállítani. Miután Júdás az apostoloknak a közösségéből kiesett, újra helyre kell állítani a 12 törzsfőt, Isten népének az új 12 oszlopát. Hogyan teszik ezt? Először is imádkoznak, utána pedig sorsot vetnek. Azt akarják, hogy ez a választás ne egy emberi döntés legyen, hanem a sorsvetés által, amit egyébként a Leviták könyvében, az Ószövetségben is megtalálunk, Isten népe néhány fontos döntésnél így határozta meg, így választotta ki a vezetőit. Már ott megtaláljuk ennek az eredetét. Sorsvetés által választják ki aztán Júdás helyére az új apostolt. Hogyan történt ez a sorsvetés? Köveket tettek be egy kis zsákocskába vagy egy edénybe. A kövekre neveket írtak. és amelyiket valaki mondjuk a kis zsákocskából kihúzta, vagy ha egy edénybe tették bele, akkor általában az edényt rázogatták, és amelyik először kiesett az edényből, azt a szemét választották ki az adott hivatalra. Két szemét állítanak oda, mint lehetséges 12. apostolt. Az elsőről azt halljuk, hogy a neve József, de van egy mellékneve Barszabbasz, és igaznak is nevezik őt az első keresztény közösség tagjai. A másik pedig Mátyás. Mind a kettőjük kezdettől fogva szemtanúja annak, amit Jézus tett és tanított. Keresztelő János kerességétől ott van a legbelsőbb tanítványi körben mind a kettő. József Barszabbasz is, és Mátyás is, a későbbi Mátyás apostol. Ez az apostolságnak az egyik legfontosabb kritériuma, hogy átélje mindazt, amit Jézus tett és tanított. Szemtanúja legyen az ő csodáinak, tanításának, keresztjének és föltámadásának. Végül is a sors Mátyásra esik. Mátyásnak a neve ezt jelenti héberül Isten ajándéka. Ugyanaz a szó, az adni, az ajándékozni szó szerepel Mátyásnak a neve mögött, vagy rejtőzik ebben a névben, ami ott van Máté nevében, vagy Mattatiás, sőt Nátán próféta nevében is. Ez a név választás egyébként nagyon gyakori volt az ókorban. Görögül is vannak olyan neveink, amelyek ezt jelentik, hogy Isten ajándéka, Dóra, vagy Teodóra név szintén ezt jelenti. Latinul pedig a Donát név hordozza ezt a jelentést, a gyermek Isten ajándéka, kincse, remek műve. Mátyásnak a neve tehát ezt jelenti, Isten ajándéka. Kiválasztják őt, vagyis helyreáll a 12 apostolnak a kollégiuma, Isten új népének a 12 törzsfője. Meg lehet alapítani most már ezt az új népet. Készen állnak arra, hogy befogadják a Szent Lelket pünköstkor, megszülessen az egyház, és elinduljon az ő nagy történelmi küldetésére. Szent Mátyás apostolról nagyon keveset tudunk. Eusébius az egyház történetében azt írja róla, hogy egy volt a 72 tanítvány közül, vagyis azok közül, akiket az apostolok mellett még a nyilvános működés idején Jézus szétküld, hogy hirdessék az örömhírt. Illetőleg halljuk még azt az ősegyházi hagyományból, hogy Júdeában prédikált, és vértanú lett, megkövezték az életét, adta a Jézus melletti tanúságtételért. Kötődik a nevéhez egy apokrif evangélium is, Mátyás apostol nevét használja, ez a mű azonban ennek különleges történeti értéke nincsen. Megszületik tehát újra a 12 oszlopra épülő Isten népe, akik hamarosan pünköstkor majd befogadják a Szentlélek kegyelmét. Eltelnek ezzel a mennyből jövő erővel, tűzzel, és aztán elindul az egyház, elindul az örömhír Jeruzsálemtől kezdve egészen Rómáig és a föld végső határáig.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásunkban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Hálával és szeretettel gondolok vissza dédszüleimre, akik elültették bennem a hit magvait, segítettek megtenni az első lépéseket a Jézus által kitaposott útra. Életemben az ige által nézve ők a gyökerek, a szilárd alapok, a példaképek. Gyermekkorom fejtetetlen éveit és a meghatározó mozzanatait mindenekig tudhatom. Mondhatom azt, hogy Jézus szeretete körüljárta őket. Tinédzser koromban alakult ki egy személyesebb kapcsolat Istennel. A Biblia olvasása, prédikációk hallgatása indítatására, és előbb-utóbb kinyílt az a bizonyos virág. A stabil keresztény értékrendet próbálom az életem minden területén bevonni. Akár a munkahelyemen, akár a gyülekezetemben, mint presbiter, és az emlékházam körül is, amennyire csak lehetséges. Remélem, hogy nekem is sikerül majd jó példát mutatva elültetni és továbbadni azt a bizonyos magot a következő ágaknak. Véleményem szerint a múlt mindig is meghatározó és alázatra int. Az ősök emlékezetének az őrzése és továbbadása a földi útunk egyik feladata. Őrizzük az emléküket, bízva abban, hogy az eljövendő generációk hasonlóan fogják a miénket is.
1: Jancsó Attila, cukrász gondolatait hallották.

Kedves Mária rádió hallgatók, szeretettel köszöntünk benneteket egy újrainduló műsorral, a katekézissel, amelyet, ahogy megkértek, most azért vállalok szívesen, mert két téma is van, ami egy jó ideje már foglalkoztat engem, amivel szívesen foglalkozok a felkérés kapcsán. Azt beszéltük, hogy jó lenne egy picit biblikus alapokon mozgó katekézist indítani útjára most az elkövetkezőkben, és a Szentírás, mivel közel áll hozzám, hozzánk keresztényekhez, ezért az a gondolat mozdult meg bennem, hogy az elkövetkező időszakban két témában a Szentírást hívjuk segítségül, hogy együtt tudjunk fejlődni Isten igéje, Isten kijelentései alapján. Az első, ami már a mai alkalommal útjára indul az első katekézisunk kapcsán, az, hogy hogyan álljunk hozzá az életünkhöz, azaz Isten szegmével nézzük az életünket, szemléljük az életünket, hogy Isten miért hozott létre bennünket, mi a célja a földi életemmel, hogyan adott hozzá egy krisztusi családot, egy krisztusi közösséget, mondjuk ezt az egyháznak, és az egyházon keresztül, a földi krisztusi családon keresztül, hogy hogyan készülhetünk a mennyei családunkra is. Tehát életünket szeretnénk egy kicsit újraértelmezni a Szentírás segítségével az elkövetkező katekézisekben. Majd ha ezekkel, az alapozással ilyen szempontból megvagyunk, akkor a következő témám, ami ugyancsak mélyen foglalkoztat engem, az a munkához való, az alkotáshoz való hozzáállásunk, mikor látom, hogy sok ember, ahelyett, hogy látnánk, hogy a Jóistennek az alkotó tevékenységében részt vehetünk, ezzel ő megtisztel bennünket, valami maradandót, szépet hagyhatunk magunk után, és már most kibontakozhatunk a munkán, az alkotáson keresztül, s fejlődhet a személyiségünk, a közösségi együttműködésünk, látva, hogy sok nehézség van ezen a területen, sok elégedetlenség van, ezért az lesz majd a következő lépésünk, hogy ugyan Isten szemével nézzük a munkához való hozzáállásunkat. Induljunk

Akár baráti társaságból tartasz hazafelé, akár a magad csendjében vagy, vagy a munkahelyi stresszt próbálod épp magad mögött hagyni az autóban ülve, álljunk meg egy pillanatra. Hoztam egy számot, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Szeretem én a számokat, a mateket. 25.550. Ezt, hogyha elosztjuk 365-tel, akkor a 70-es szám jelenik meg. Statisztikailag egy mai ember átlagosan ennyi napot tölt ezen a földön. Első hallásra talán soknak tűnik, de ha belegondolunk, hogy ebből mennyit töltünk alvással, logisztikával, vagy éppen felesleges aggodalmaskodással, hirtelen nagyon felértékelődik az idő. Ma és mától egy olyan utazásra hívom meg a kedves hallgatókat, ami Rick Warren klasszikus művén, a céltudatos életen alapul. A kérdés, amit felteszünk, nem kevesebb, mint az emberi egzisztencia lét origója, miért élek? Mi végre vagyok a világon? Nem csak felszínes motivációt keresünk, hanem valódi, hitbeli, szentírási alapozást. Amikor Rick Warren azt javasolja, hogy szálljunk 40 napot az életünkből Isten tervének keresésére, nem egy modern marketing fogást alkalmaz. A 40-es szám a teljes üdvtörténeten végighúzódik. Mint egy lelki felkészülés, a megtisztulás és a radikális átformálódás ideje. A teológiában a 40 nap soha nem egy üres naptári időszak, hanem az isteni kegyelem intenzív jelenléte. Ezért az a szándékunk, hogy az elkövetkező időszakban is egy ilyen 40-es sorozatban fogjunk neki, hogy nézzük Isten szemével, szemléljük újra Isten szemével, és értékeljük az életünket. Gondoljunk csak vissza a Szentírás nagy 40-es állomásaira. Noé idejében 40 napos eső mosta le a földről a bűnt, hogy egy tiszta lap indulhasson. Mózes 40 napot töltött a Sínai hegyen, Isten közvetlen jelenlétében, és ez az időszak formálta őt a törvény közvetítőjévé. Illés próféta pedig egyetlen angyali étkezés után 40 napig gyalogolt a Hóreb hegyéig, ami teljesen megújította a küldetését a kégettségéből. És ami a legfontosabb, maga Jézus Krisztus is 40 napot töltött a pusztában, böjtölve, imádkozva, mielőtt nyilvánosan működését elkezdte volna a Szentlélek indítatására. Ott a magányban kapott pecsétet az ő küldetése az Atyától. A 40-es szám, a 40 nap tehát, az a kritikus időtartam, ami alatt az emberi szív képes áthangolódni Isten frekvenciájára. Ezért szeretnénk ezt a sorozatot is egy ilyen 40 alkalomból összerakni. Ez nem egy hétvégig gyors talpaló, hanem egy elkötelezett folyamat. Indítsuk el ezt a folyamatot most egy dallal, utána pedig megnézzük, hogyan is működik ez a belső átalakulás.

Az imént láttuk, milyen hatalmas lelki súlya van a 40-es évnek. De hogyan válik a teológiai hús-vér valósággá a hétfő reggeli dugóban vagy a családi asztal mellett? Szent Pál apostol a római levélben adja ezt a választ nekünk. 12.2-ben. Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A keresztény növekedés kulcsa tehát az elme megújulása. Sokszor azért maradnak hatástalanok a lelki impulzusok az életünkben, mert a fogyasztói kultúránk a habzsolásra szoktatott minket. Rohanunk a következő információért, a következő podcastért, anélkül, hogy a meglévőt megemésztettük volna. Alig várjuk a következő gondolatot, miközben az előző még el sem jutott a szívünkig. Mivel ez a műsor heti egy alkalommal jelentkezik, van egy óriási előnyünk, van időnk. Nem kell kapkodni. Minden egyes heti katekézis végén 4 olyan gyakorlati eszközt kapunk, amelyek segítenek abban, hogy az elhangzott igazságok gyökeret verjenek bennünk az elkövetkező 7 napban. Nézzük ezt a 4 pillért. Az első pillér az elmélkedés. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, gondolkozz el azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Az elmélkedés a keresztény hagyományban nem kiüresedést jelent, hanem betöltekezést Isten igazságaival. A kapott kulcsgondolatot forgassuk a fejünkben, a hét folyamán munkába menet, vagy éppen az esti csendünkben. Aztán a második pillér, a Szentírás szavainak megtanulása, memorizálása, az ige tanulás. Ha a Szentírás szavait szándékosan a szívünkbe és az emlékezetünkbe véssük, azok belső iránytűvévé válnak. Válsághelyzetben, amikor döntenünk kell, Isten szava fog elsőként visszhangozni a gondolatainkban. Így könnyebb, hogy a lelkismeretünkben, gondolatunkban Isten szava majd megszólíthasson minket. A harmadik pillér az önvizsgálat és az írás. A katekézisben kapott mély kérdésekre ne csak rábólintsunk. Érdemes akár egy külön füzetbe leírni, vagy egy jegyzetet készíteni a telefonban a válaszainkkal. A leírt szó ugyanis rögzít, szembesít és tisztáz. Meg vissza tudunk rá lapozni. És a negyedik pillér a közösség. Ez a katekétikai folyamat lényege. Isten soha nem tervezett minket magányos szigeteknek, a valóságos lelki növekedése szükség van kapcsolatukra, egy olyan testvére, barátra, testvéri közösségre, akivel vagy akikkel megoszthatjuk a belső utunkat. Hamarosan megnézzük, hogyan pecsételhetjük meg az elköteleződésünket a ma elinduló sorozat mellett, de előtte egy picit csendesedjünk újra el ezzel a 4 pillérrel.

Újra itt vagyunk, heti adásunk utolsó, döntős szakaszához értünk. Végigvettük a 40-es út bibliai hátterét, beszéltünk az elme megújulásának szükségességéről és a katekézis gyakorlati eszközeiről. De a teológia elmélet marad mindaddig, amíg nem válik személyes elköteleződéssé. Isten üdvtörténeti pedagógiája mindig szövetségekre épül. Szövetséget kötött Noéval, Ábrahámmal, az ő népével, és végül Jézus Krisztusban egy új és örök szövetséget pecsételt meg velünk az ő egyházán keresztül. Miért fontos a szövetség, a kimondott fogadalom? Mert ez ad keretet és megtartó erőt az emberi gyarlóságnak. Amikor a kezdeti lelkesedés alább hagy, mert a hetek múlásával lesznek nehezebb napok, több elfoglaltság, akkor a meghozott, tudatos döntésünk fog megtartani minket az úton. Ezért arra hívom meg a kedves hallgatókat, arra hívlak meg konkrétan téged, hogy ne csak passzív hallgatója légy ennek a sorozatnak. Tegyük ezt az utazást hivatalossá, egy személyes elhatározással, egy fogadalommal, amely így szól, mondhatod velem. Ha Isten megsegít, az előttem álló időszakot arra szánom, hogy hétről hétre megismerjem és megéljem Isten tervét az életemre.

Prédikátor könyvében találunk egy zseniális, mélyen igaz mondatot. 4. fejezet 9.12. Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonal nem szakad el egy hamar. Ez a hármas fonal a keresztény élet valósága. Te magad, a lelki társad vagy társaid, akikkel megosztod ezt a heti utat, és maga a Szentlélek, aki jelenlétivel összefog titeket. Ez a felnőtt hit, a felelős növekedés útja. Keressünk tehát egy jegyzethűzetet, alakítsunk egy jegyzetet a telefonunkban, hívjunk meg egy barátot vagy egy családtagot erre a lelki kalandra, és köteleződjünk el a növekedés mellett, a témákról együtt beszélve, együtt fejlődve. Jövő héten találkozunk az első érdemi katekézissel, amely a fundamentumokhoz nyúl vissza, és kimondja, minden Istenből indul ki, és semmi sem a véletlen műve az életünkben. Köszönöm a mai figyelmünket, az együtt elindulást, és a megtisztelő jelenlétüket. Elmélyült, áldott felkészülési hetet kívánok mindannyiunknak. Legyünk céltudatosak, jövő héten újra találkozunk. A viszonthallásra!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

utolsó találkozás Örsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lehet, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónásnál végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után, tehát nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami olyan nagyon megragadott az, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt meg nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát értem. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok-e misét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába, csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Mamival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát ő kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionist, tehát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, aztán nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Tehát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni sem nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, elmentünk New Yorkba, magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassa. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. És mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán majd szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, aki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női szemét, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy gondolta, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

0: Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje. A mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tündel köszönti önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, szentatyákért, szentatyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért. Ma különösen imádkozunk Zsolt atya gyógyulásáért, a keresztények közötti egységért, a katolikus anya szent egyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegekért, a szenvedélybetegekért is. Imádkozunk az egyedül élőkért, magányosokért, a keresztény családokért, a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, támogatóinkért, hogy a Jóisten vezesse további tevékenységüket, és imádkozunk elhunyt szeretteink, családtagjaink lelke üdvéért, önkénteseink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számokon. Írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ru honlapon az ima szándékomra kattintva hagyhatnak üzenetet. Elhívjuk a kedves hallgatóink figyelmét, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a háttérben megkérjük szépen kikapcsolni a rádiókészüléket. És már is egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Képesség a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a jó Mária Szeglia, meg Aldalhoz Mikajtik, és felajánlom Önökét, és hálával a drága Szűzanyának, őszerint fiának, hogy Bogota Rizkán is túl van a műtéken. Hálát adunk neki, nagyon sokat szenvedett járok. Isten fizessen meg a drága jó Máriának, hogy ennyire megsegítettem, telefonomban szívettem, mondta, hogy sikerült. És felajánlom a családomért, az édesanyjáért, az vegyülesanyjáért, édesanyjáért, Isten szegélyen, összes lókósalagot, unokáimot, dédunokámot, szomszédbeimot, a Jóisten adjon gyógyulást a sok betegnek, és a halottaknak örökni a budalmat, Isten fizesse, megtettettek hallgatni, kétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk ennél.
0: Rózsafüzért felajánlom minden betegért, és hálából a kapott kegyelmekért köszönöm.
1: Felajánlom ezt a rózsafűzért családom minden tagjáért, egy nagyon fontos szándékért, továbbá testvérem lelki üdvéért, halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, írja egy kedves hallgatónk.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom kicsi unokám mielőbbi gyógyulásáért.
1: Tíz éve elhunyt, és ma volna földi 45. születésnapja Makó Márton lelke üdvéért, bűnei bocsánatáért, a szerető Jézus Krisztus irgalmáért és a család elhunytjaiért felajánljuk ezt a rózsafűzért és a szentmiséket, írja Erzsébet Németországból a gyászoló hozzátartozók nevében.

Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozom. Jézusom, bízom benned.

0: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném felajánlani a mai olvasót, és majd a misét is, az édesanyámért, aki 15 éve távozott az élők során. És az öcsémét, aki 6 hónapja távozott az élők során. Dicsertessék a Jézus Krisztus. Önökkel imádkozva.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk elhunyt szeretteinkért is.
2: Örök hála és dicsőség. Imád kérek a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, unokáimért, akik az idegenben dolgoznak. Jézusom, bízom benned.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Élőben van a kedves. Mindörökké, amen.
3: Elajánlom azt a Szent Olvasót, a Szent Misét, négy testvéremét, én testvéremét, családjukkal együtt, és Fixan Györgyen, Bándi Lajos Sógót, és az egész családjét kívánom gyógyulást, és üdvözöljük, és szintén Fixan Györgyen, Gábél, a Kumámért, Lászlókért, és György István, és a nagyszülét, Lászlókért.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk mindezen szándékokért.

0: heti szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom gyermekeimért, a családomért, a gyógyulásért, a fiamért. Sikerüljön a vizsgája a héten.
1: Való itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Rózsafűzét felajánlom a szándékomra, a beteg papokért, az apostatákért, akik kiléptek, és elhagyták Krisztus egyházát, és minél több hivatásért, mindezt Máriába semmit nélkül. Laudetur Jézus Krisztus.
0: In eternum, amen.

Ezt a rózsafűzért és szent misét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Írja egy kedves hallgató, és köszöni az imát.

Istenem, tisztítsd meg a testem, vedd el a fájdalmam. Felajánlom ezt a rózsafűzért a betegségemből való gyógyulásomért.

0: Ezzel a rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és egész életünkre. A halottaim békés nyugalmáért is felajánlom ezt a rózsafűzért és egy fontos szándékért. Köszönöm az imákat, írja egy kedves hallgatónk.
1: Imád szeretnék felajánlani unokáimért, Jézusom, bízom benned.

Marad még néhány perc az adásidő végéig. Lehet tárcsázni bármelyik számot, 0259 420 555 vagy 0359 420 555. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családom tagjaiért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban. Egészséget, békességet kívánok az egész családnak. Anyagi gondjaink megjavulásáért is kérem ezt a rózsafűzért, és a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse. Idegségről írja egy kedves hallgatóm.

0: Kedves hallgatók, lejárt az ima szándék fogadási idő. Hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Az örvendetes rózsafüzért fogjuk imádkozni innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a jelenlévő önkéntesekkel, felajánlva továbbra is minden kedves hallgatóért, különösen azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Hogy elmondják imájukat, imakérésüket, imaszándékukat. Én hiszem, hogy a Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést. Vigyük az Úr elé azokat is, akik nehéz helyzetben, megpróbáltatott helyzetben vannak. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adosságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünkbe, hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyom Szűz Mária,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szűz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged áld még igazságérzettel és bátorsággal. Add kegyelmedet, hogy szent akaratodnak zúgolódás nélkül örömmel engedelmeskedjünk mindenkor, és megnyugodjunk isteni végzéseiden. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszony.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Még

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendett és rózsafüzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek. Hangosan felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Édes Jézus, hálát adunk neked, végtelen szeretetedért, kérünk téged, áld meg kitartó felebaráti szeretettel, hogy embertársainkat testvéri módon szeressük, örvendjünk az örvendezőkkel, sírjunk a sírókkal, és szívből megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, de legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
0: az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette. Pásztorok tanyáztak a vidéken. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr, angyala. Ma megszületett megváltótok Krisztus, az Úr. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért. Kérünk téged, áld meg minket és vezess a lemondás útján. Engedd, hogy a világ javai el ne ragadják szívünket. A szegénység pedig meg ne rendítse benned való bízalmunkat. Jólétben épp úgy, mint szükségben, nyugodjunk meg mindig isteni gondviselésedben. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszony.

0: Háláján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: minképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendet és rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. Édes Jézus, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, kérünk téged, áld meg minket és vezess az engedelmesség útján, hogy Isten és az Anya Szent Egyház parancsait mindenkor híven és pontosan megtartsuk, s minden törvényes felsőbbségnek lelkiismeretesen engedelmeskedjünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Asszony.

Istenem, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba bemutattál.

0: teljen, nemém.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: az örvendet és rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. Három nap múlva akadtak rá a templomban. Ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Szűzanyánk, aki elvesztett fiadot oly nagy buzgalommal és fájdalommal kerested, megtalálásának örömére kérünk, ejts ki számunkra kegyelmet, hogy Jézust mindenkor szívünkben hordjuk, s ha netán elveszítenénk, mielőbb megtalálhassuk, s neki erényes életünkkel szolgáljunk, mindörökkön, örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek

0: A kegyelemmel teljes, az Úrban tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökét, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyja!

0: szűzanyánk.
1: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária,

0: Tól. Amen. Rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária rádió királynője, könyörög érettünk. Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűzanya! Keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Imádkozzunk Isten szolgája Márton Áron, Erdély püspöke mielőbbi szentté avatásáért. Istenünk,
0: te áron püspököt,

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Szék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a nagyváradi Székesegyházból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Pék Sándor általános helynök, plébános. Kantori szolgálatot ellátja Olá Gabriella. Lélekbe kapcsolódjanak be,

0: közvetítenék, a Szentmisét Pálos István kanonok mutatja be, és koncelebrál Pék Sándor általános helynök.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Testvéreim, a Szentmisét a bűnösök megtéréséért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen.
1: Könyörögjünk! Istenünk, a Te szeretetet tüze, Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit Ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vett, szűken is aradt, aki pedig bőven vett, bőven is aradt. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban. Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetésteket, és megszaporítja jótékonyságtok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium ígéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
3: Kedves Mária rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, a mai napon Szent Lőrinc diákónus ünnepét üljük, aki egy volt a hét közül. Látjuk, hogy nem az egyház új találmánya, a diakonátus, hanem már az apostolok idejében létezett. Kijelölték őket az asztal szolgálatára és a szegények gondozására. Szent Lőrinc diákonus a 3. században lett vértanú. Az egész életét az adakozás, a másokról való gondoskodás jellemezte, de nem csak anyagi javakat adott, hanem az életét is odaadta. Ebben volt az ő szeretetének, az ő hitvallásának a megnyilvánulása. Szent Pál is azt mondja a 2. korintusi levélben, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti. Korunk emberének azonban, ha vallásos, ha hite szerint él, ha jó cselekedeteket tesz, akkor egy kissé béres a lelkülete. Vagyis amikor teszünk valamit, utána mindjárt tartjuk a markunkat az Isten felé, hogy Uram, most te jössz, én megtettem, amit jónak találtam, akkor várom a fizetséget érte. Egy kicsit hiányzik a mai kor emberéből az a nagy lelkűség, amiről Szent Pál beszél. Egy idnéai hithirdető éveken keresztül a Biblia lefordításával foglalkozott, hogy az általa gondozott törzsnek a nyelvén hozzáférhető legyen a hívek számára az Isten igéje. Aztán távol létében egy napon tűzvész ütött ki a házában, és a kézirat is porrá égett. Mikor hazajött és látta, hogy mi történt, akkor letérdelt, és a jó Istentől lelki erőt kért. Nem mondta azt, hogy én megtettem a magamét, ha az Úr nem becsülte a munkámat, ha megengedte, hogy ez történjen, akkor nem foglalkozom vele tovább. Hanem ő újra hozzálátott, újra időt és energiát szentelt arra, hogy az Isten

adásáról van szó, az időnk odaajándékozásáról van szó, a szívünk odaajándékozásáról van szó. Nem egyszerűen csak a magunk üdvösségét műveljük, hanem mindaz által, amit teszünk, amit mondunk, ahogyan élünk, jellé válunk a világ számára. Az igazságnak, a jóságnak, a hűségnek, a szeretetnek, a tisztességnek leszünk a szószólói. Ezek által gyakorolunk hatást a környezetünkre, ezek által leszünk jel azok számára, akik Istent keresik, akik Isten igéje szerint akarnak élni. Odaadjuk az életünket úgy, hogy azt tesszük, azt éljük meg, úgy beszélünk, ahogyan Jézus Krisztus cselekedett és szólt a néphez. Mindig hozzámérjük magunkat, és ezáltal lemondunk ugyan a saját kedvteléseinkről, de többszörös termést hozunk, amely által az életünk lelki táplálékká válik Isten kegyelmében a környezetünk számára, azok számára, akik látják a mi cselekedeteinket. De ezért szoros kapcsolatban kell lennünk az Istennel. Sokszor az imádságunk is csak taposómalom, félszívvel mondjuk, nem vagyunk ott egészen, kötelességet teljesítünk. Nem egy igazi Isten találkozás van a lelki tevékenységünkben. Egyszerűen elkezdjük elfelejteni, hogy kicsoda az az Isten, aki szeretetből létbe hívott minket, és nem hagyott magunkra, hanem gondviselő szeretetével kíséri az életünket. Ébren tartja a képességeinket, az adottságainkat, a tehetségünket, és segít bennünket abban, hogy megmaradjunk az igazságban, a szeretetben. Dan Millman egy 4 éves kisfiúról ír, akinek testvérkéje született. Mikor hazahozta anyuci a kisbabát, hát mindig ott volt körülöttük, nézegette, örült a testvérkéjének, aztán egy napon meglepő kéréssel állt elő. Hagyjatok engem egyedül a kis testvéremmel. A szülők egy kicsit meghökkentek, meg attól féltek, hogy hát ha felébred benne az irítség, ami elő szokott fordulni ilyenkor, és ártani akar a gyermeknek. Többszörös kérésére végül megengedték neki, de meglesték, hogy mit csinál. És akkor a kis Alex közel hajolt a öcsikéjéhez, és azt mondta neki, öcsikém, mondd meg nekem, hogy milyen a jó Isten, mert én már kezdem elfelejteni. Valamelyik szentnek a látomásából olvastam, hogy a kisgyermekek ártatlanságuknál fogva közvetlen kapcsolatban vannak a jó Istennel. És ezért olyan tiszták és ártatlanok. Aztán, ahogy növekednek, a felnőttek megtanítják őket a bűnre is. Mert higgyétek el, hogy ahogy a hit első tanúja a gyermek számára a szülők, úgy a beszédmodort, a viselkedésmódot, a hazugságot, sok a bűnöket úgy tanulják meg, hogy látják a környezetükben, látják a családban, rokonok, barátok, ismerősök, a szülők részéről. Tehát ami vagyok, amit hordozok magamban, amilyen a lelkületem, azt örökítem át. Mindnyájan közvetlen kapcsolatban voltunk az Istennel. Tudtuk, hogy ki a jó Isten. Ha ezt segítettek bennünk, ezt a tudást, ezt az ismeretet, ezt a lelki hajlandóságot,

0: házasságot kibontakozni, akkor nagy szerencsénk volt, mert akkor ez a hit nem csak gyermekhit maradt, hanem felnőtt hitté vált. Olyan felnőtt hitté, amely arról tesz tanúságot, hogy a kinyilatkoztatás az Isten szava szerint élünk. Nem csak mondjuk, hogy hiszünk, hanem megéljük azt, amit hiszünk. Testvéreim, ezt tette Szent Lőrinc diákónus is. Megtette azt, amit hitt, megélte azt, amit hitt, és Isten iránti mérhetetlen szeretetéből a kínszenvedést, a vértanú halált sem tagadta meg az Istentől. Megtehette volna, mint ahogy az egyik gyerek mondta nekem a hittanórán, hogy hát ezek a vértanúk miért tették ezt? Hát miért nem mondták, hogy nem hiszünk Istenbe, aztán csak úgy mondjuk. Hát így születnek a vértanúk, hogy nem csak úgy mondjuk, hanem azt éljük, amit hiszünk. Rátesszük az életünket. És amikor megtesszük azt, amit hiszünk, akkor az életmódunkkal nem lehet vitatkozni. Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy senkinek nagyobb szeretete nincs annál, mint aki odaadja az életét is. Ez egy nagyon szép gondolat maradt volna, de üressé válik, ha nem vállalja a keresztet értünk. Odaadta az életét szeretetből, hogy nekünk is életünk legyen, és bőségben legyen. Legyünk hálásak Istennek ezért a mérhetetlen szeretetéért. Ne csak mondjuk, hogy hálát adunk, Uram, hanem a cselekedetünkben nyilvánuljon meg, hogy odaadjuk az életünket, hogy több szörös termést hozzunk. Elvonjuk az életünket a bűntől, a rossz cselekedetektől, és oda szenteljük a kegyelemben Isten szeretetének, Isten hitének megnyilvánulásaiban a mindennapi életünkben. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
2: Kérjük, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, fogadj jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked, Szent Lőrinc diákónus ünnepén. Add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, mert Szent Lőrinc diákonus hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt neki Krisztus, a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül mondjuk.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Seld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne a tied, minden ható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert kiad az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Szent ajándékaiddal eltelve kérünk, Istenünk, hogy Szent Lőrinc diákonus ünnepén köteles szolgálatunkat bemutatjuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk a Nagyváradi Székesegyházból, mert bemutatott Pálos István kanonok. Kantori szolgálatot ellátta Alá Gabriella. Mikrofonnál Szatmári Ferencet hallották. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nagyváradi Székesegyházat, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A történelmi parcium területe a magyar-román határ és az erdélyi medence közti területet foglalja magában, nagyjából a jelenlegi Bihar és Szatmár megyéket. A parcium, azaz részek elnevezést azért kapták ezek a megyék, mert a régiót a középkorban az erdélyi fejedelmek, mint Erdélyhez kapcsolt magyarországi részeket birtokolták. A vidék központja legnagyobb és legszebb városa Nagyvárad, amely gyönyörű, szecessziós városképével nyüzsgő, nagyvárosias hangulatával várja a látogatókat. Nagyvárad megye jógú város, Bihar megye székhelye a Körös vidékén. Neve a régi magyar Várad, főnévből ered. Az európai kisvárosokkal versenybe szálló, a századfordulón Peceparti Párizsnak nevezett város építészete ma is őrzi a kor különböző stílusainak ekletikus, neoromán, neoklasszikus, barokk keverékéből áradó varázsát. Legfőbb látnivalója az egyházi emlékművek, a római katolikus püspöki székesegyház, Erdély legszebb és legnagyobb barokk temploma. Az egységes stílusú épület együttes másik két eleme az impozáns püspöki palota, ahol a 2000-es évek elejéig a Körösvidéki Múzeum néprajzi történeti és természettudományi részlege működött. Miután visszakapta az egyház a palotát, a gyűjteményeket elköltöztették. A másik eleme a püspöki palotával szemben lévő kanonok sor a váradi káptalan egykori lakásainak adott helyet 57 pillérű árkád sorában rendkívül hangulatos. A nagyboldogasszonynak szentelt székesegyház elődjét még Szent László alapította, a legendák szerint 1116-ban ide temették az uralkodót. A török háborúk során teljesen elpusztult a régi templom, az újjáépítés elkezdése Forgács Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tehetséges bécsi építészt Franz Anton Hillebrandot kéri fel az építés vezetésére, aki az olasz Giovanni Battista Ricca tervei alapján végül 1780-ban fejezi be a templom építését. Az alapgondolat, hogy a székesegyház püspöki palota és a kanonoki lakások közös egységben jelenjenek meg. A bécsi Hillebrand tervezte a püspöki palotát is, a gyönyörű késő barokk alkotást 1761-1777 között emelték. A palotával szembeni kanonok soron az egykori káptalan magasrangú papjai laktak. 1991-ben II. János Pál pápának köszönhetően bazilika minor rangra emelkedik, és a legnagyobb barokk stílusban épült templom Romániában. A pompás bazilika monumentális méretű. Három hajóra tagolt székesegyház gazdag díszítése lenyűgözi a látogatókat. A központi hajó hossza 70 méter, szélessége 30-40 méter. Falait vaskói és kararai márvány borítja, két odalsó hajója és két templomtornya van. A főbejárat mellett Szent László dombormű látható, valamint az a királyi csatabárd, amellyel a história szerint László vizet fakasztott egy sziklából. A templom legféltettebben őrzött kincse, kétség kívül Szent László hérmája és a benne tartott, a királynak tulajdonított koponyacsont darab, amelyet a híres győri Szent László hérmában lévő koponyacsontból pattintottak le. A 19. század végén készült mellszobor alakú erekje tartót a templom galériájában berendezett egyházművészeti kiállításon láthatjuk. Az ezüst mellszobor hűen követi az uralkodó arcvonásait. A Varadinum idején tartott körmenetben ezt a hermát viszik körbe. A Krisztus Urunk mennyei diadalát ábrázoló kupola freskó, a legjelentősebb művészeti alkotás, ezt az 1770-es években Johann Nepomuk von Schröpp festette. A bazilika impozáns főoltára Mária mennybe menetelét foglalja magába oltárképén, ez Vincenz Fischer munkája, és két oldalán Szent István meg Szent Imre herceg faszobrai, Franz Eberhard 18. századi művei láthatók. A mellékhajókban további 4-4 oltár található, melyek 1785-ig készülhettek. A Szent Keresztet, Szent Mihály Arkangyalt, a Szent Pál és Szent Péter búcsúzását megjelenítő ábrázolások ismeretlen festők művei. Johann Ignác Cimbor alkotásként ismert oltárképe, Nepomuki Szent János, Szent István, Szent Borbála, Szent János apostol, Szent Háromság. A templom nyugati bal oldalán van a Jézus szíve kápolna. A templom oldalsó bejáratának előterében két nagy hatású reneszánsz váradi püspök, Turzó Zsigmond és firenzei Andrea Scolari reneszánsz sírkövét láthatjuk. A főbejárat előtt álló bronzszobor szintén szenté avatott királyunk előtt tiszteleg, eredetileg a város főterén állt, csak Trianon után helyeztette ide a román állam. A mellette látható kisebb barokk kőszobor 2000-ben lett restaurálva, a talapzatra állítva. Így gyülekeznek a hívek búcsúra húsvét után az 5. vasárnapon, Szent László ünnepén, ahol végighordozzák a téren a királyi hérmát és a koponya csont erekjét. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi Főesperesség, Váradi Esperesi kerülethez tartozik. Az örökös szentség imádási napot február 4. vasárnapján tartják. A műsort összeállította Gábor Anna a Nagyváradi Székesegyház honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől a Csíksomlyói stúdióból, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélön.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket. Emőke, üdvözöllek, Isten hozott.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Üdvözöllek én is, Tibor.
1: Kedves emlőke, első kérdésem az szokott lenni, hogy visszaemlékszel-e, mikor volt életedben először olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő valóság?
2: Így utólag, hogyha visszagondolok, akkor többször volt, de egy kézzelfogható jelenléte az körülbelül 2 évvel ezelőtt a nővérem szeminárium záró küldetési miséjén volt, amelyre meghívást kaptam vendégként, és amikor beléptem a templomba, éreztem egy olyan kézzelfogható szeretetet, egy átölelést, és akkor éreztem, hogy újra jó helyt vagyok a templomban.
1: Bocsáss meg, voltál-e első áldozó?
2: Igen, természetesen. Keresztény családban születtem, és keresztény szellemben neveltek. Édesanyám katolikus volt, és édesapám református. Mi gyerekek mind katolikusok kellett legyünk, mert csak akkor házasodhattak ők össze. És mi jártunk templomba, de nem volt Isten élményem. Tehát sem az első áldozásnál, sem a bérmálkozásnál nem volt az a szívenütő nagy élményem, hogy igen, ott van Isten mellettem mindig, és szeret és segít mindenbe, de ott volt. Így utólag visszagondolva, végig ott vezette az életemet, és végig ott volt, és gondoskodott rólam. Csak én azt nem láttam.
1: A bérmálási felkészítőkre rendszeresen jártál, tehát hogy sikerült?
2: Igen, és ifi csoportban mindent így követtem, abban az időben még igen.
1: És akkor mindennek ellenére megmaradtál egy ilyen formasági vallásosságban?
2: Igen, úgy éreztem, hogy kötelességből megyek én a templomba, hiszen édesanyám azt szeretné, hogy ott legyek. Ő valójában azt akarta nekem, hogy én a helyes utat kövessem, és Istenhez közeléljek. Csak ezt dacból sok minden befolyás hatására én nem tudtam azt kellőképpen megélni. Bár voltak olyan evangéliumi részek gyerekkoromban is, amelyek úgy szíven ütöttek Péter tagadása, mert az én valóságom is volt akkor.
1: Igen, volt ilyen eltérésed, deviációdal?
2: Akkor gyerekként még nem volt, bár így, ha visszagondolok, lehetséges, hogy az én kis gyermekkoromban volt egy törés, és talán annak köszönhetően, és a tini koromban is egy másik törés, de ottan az egyházi berkekben volt, hogy talán nem tudtam megélni az Isten kapcsolatomat úgy, ahogy szerettem volna. A gyermekkoromban egy megtört gyermekkorom volt, mert nagybátyám úgy molesztált, és akkor az okozott nekem úgy mélyebb, ilyen gondokat, mert szüleimnek nem szóltam, és akkor én cipeltem a terhet.
1: Ez kemény gondok, tehát nem egyszerű dolgok ezek.
2: Na, valószínű, hogy így felnőtt fejjel visszagondolva, talán emiatt is nem tudtam megélni, mert én a saját kis dolgaimmal voltam, vágytam az Isten közelségre, imádkoztam mindig, bár nem mondhatom azt, hogy elhittem, amit én kértem a Jóistentől, hogy én megkaphatom. Tehát talán így tapasztaltam akkor meg, és a másik ütős dolog, ami miatt úgy szintén úgy egy hátralépést tettem, egy nagy hátralépést, a Szent Jónás, 17 vagy 18 éves lehettem, a Szent Jónásomban megtapasztaltam azt utána, hogy az elmélkedésben valószínű tanításképpen beszélte a papbácsi annak a bűnnek a következményét, de én úgy éreztem, hogy az én bűnöm volt ott kiprédikálva, és még figyelt is ráadásul a papbácsi.
1: Ilyen sok van.
2: Igen, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor itten befejeztük. Én akkor megfogadtam magamnak, hogy én többet Szent Jónásra nem fogok menni.
1: Értem.
2: Mert hát milyen dolog, hogy az én titkomat, amit a Jézusnak osztottam meg csak, kipellengírozzuk a templomba. És akkor így ezzel volt egy nagy szakadás a vallásosságom, Isten kapcsolatomban is, bár imádságban megmaradtam továbbra is, tehát bármi történt, édesapám halála, nagyon-nagyon drasztikus esetekben mindig az ő segítségét kértem, hogy megtartson, hogy ne hagyjon el sohasem, hogy fogja a kezemet, így ilyen röpfohászokban mindig hozzáfordultam. Már nem mondhatom azt, hogy imádságos életet éltem egyáltalán. Ez
1: szükségszerűen.
2: És akkor... Igen, a mostani állapotokkal összehasonlítva az teljesen más volt.
1: Igen.
2: És akkor kezdődött a félrecsúszás.
1: Igen,
2: hogyha már félrecsúszás.
1: Igen. Milyen irányba mentél?
2: Igen. Hát édesapám halál akkor, hát talán a második évben volt az, hogy azon gondolkoztam, hogy az életem értelmetlen édesapa jelenléte nélkül, mert ő volt a oszlop, a tartó oszlop, és valahogy én úgy képzeltem el az Isten kapcsolatomat, amilyen édesapámmal a kapcsolatom, amilyen harmonikus és bensőséges és szeretetteljes volt, és nem tudtam megtapasztalni akkor még. És nagyon sokszor jártam a temetőbe, a sírjához elmesélni a dolgokat, mert én úgy éreztem, hogy ennyivel még tartozok neki, bár most tudom, hogy nem kellett volna, és akkor megfogalmazódott bennem egy ilyen alkalommal az életem értelmetlensége, és Isten úgy szólt hozzám, hogy itt racionáljak, és gondolkozzak el, hogy mekkora badarságot forgatok a fejembe, hogy elküldött egy mókust, és az ott ugrándozott előttem, és én gyermekként 14 évesen, 15 évesen, hát persze, hogy arra figyeltem, hogy mennyire aranyos a mókus, mert hát temetőben én soha nem láttam mókust korábban, meg élőben sem. És akkor így nyilvánult meg nekem a Jóisten, és rögtön azt mondtam, hogy Uram, bocsáss meg, hogy én nem rád figyelek, és hogy milyen gondolatokkal foglalkozom, és akkor átadtam az életemet 15 évesen az ő kezébe. Mert azt mondtam, hogy nála van a legjobb helyem, mert nála biztonságban vagyok. És még akkor is, hogyha tényleg nem hittem benne, megtettem ezt a lépést. Tehát megvolt a bizalom, a mély bizalom Isten iránt, de hogy kézzelfoghatóan még akkor sem tudtam, hogy elfogadni. Tehát az én fejemben nem tudtam elfogadni az ő gondoskodását, a jelenlétét, pedig ott volt, és tényleg tapasztalhattam. A szeretetteljes családi légkör, amíg édesapa meghalt, az mindig neki köszönhető, az ő szent lelkének, az édesanyjának a Isten általi vezetése. Tehát olyan szép családi légkörben nőttem fel, ott veszekedés nem volt, ott nem hordta le egyik a másikat, csúnyán nem beszéltek, tehát azt mondom, egy ideális légkörben nőttem én fel, és ezt is a Jóistennek köszönhetem, hogy ő ilyen szülőket választott nekem, hogy életre hívhasson általuk.
1: És akkor milyen irányba haladtál?
2: Hát akkor már a liceumban találkoztam a jógának a behatásaival, hogy milyen könnyen lehet tanulni, hogyha jógázunk, meg meditáció, meg minden ilyen badarságok, és ott már konfrontálódtam azzal, hogy ez a jóga, ez annyira messze van az én hitemtől, ebben hol van az én Istenem? Nincsen sehol. Akkor szerencsére egy 3 évre rá abba hagytam a jógás dolgokat, meditációt teljesen, mert annyira kiábrándultam, hogy a társaim minél előre haladottabbak voltak időben, tehát 11-12 éve jógáztak, olyan módon nyilvánultak meg, hogy az engem megdöbbentett, mondom, felnőtt emberek így nyilvánulnak meg, mit keresek én itt közöttük? És akkor eltávolodtam tőlük. De hát jött a reiki. Mert hát amikor az ember bekerül egy szellemi körbe, akkor ezek a szellemek nem hagyják,
1: hogy szabaduljon.
2: És akkor igen, egymásnak nyissák a kapukat. És akkor így volt nekem a reikivel, ott kaptam az első évben egy beavatást. Magyarországon voltam, szintén a jogán keresztül jutottam a reikibe, bocsánat. Elmentem egy életmód táborba, és ott volt egy kanadai reiki mester, hű, nagy bemutatások, stb. Hát, na, én

0: találkozásra került volna sor, nem voltak találkozások időközben. Amikor a rejkimester Kanadából Vásárhelyre jött, akkor voltak beavatások. Az elsőn részt vettem, onnantól kezdve nem találkoztunk, nem gyakoroltam. Egy alkalommal gyakoroltam, nem tudom, valami tükörtechnika, vagy nem tudom mi volt, hogy úgy biztosítunk magunknak védelmet, hogyha egy ilyen folyékony tükröt teszünk magunk elé. És egy társamat ilyenkor majdnem elütötte az autó. Na, ott megdöbbentem, hogy uram, mikkel dolgozok én? Fúj. Na, és a második beavatáson azt mondtam, én hátraléptem, azt mondtam, köszönöm, ebből nekem ennyi elég. Nem tudom, hogy hogyan volt ez a határozottság, de azt mondtam, kész, befejezem ezzel is. Akkor jött a Pránanadi, szintén még a liceumi berkekből volt ez egy tanár az iskolában, egy fizika tanár, kerültem így beszélgetésbe, és ő tartott otthon ilyen pránanadi kurzusokat. És hogy kétszer mentem el, hát nem is tudom. Nem talált egyáltalán sem gondolatvilágommal, sem semmivel, és mondtam, ne haragudjon, de én ide többet nem jövök. Ez nem az én világom, nem nekem való, nem kérek belőle. És nem harag, semmi ilyesmi nem volt, hanem én eltávolodtam teljesen. És visszavezettem még, hogy hogyan keveredtem én ebbe a dologba bele, vagy miért, talán miért nyitottam. Ez a nagymamám testvére foglalkozott így jóslásokkal, meg kártyavetés, meg kávézacból jósolt, fekete tyúkja volt, meg nem tudom milyen badarságokkal. Még a rendőrség is volt, hogy ide jöttek hozzá, hogy megtalálják a megoldást arra a kázusra, amit ők nem tudtak intelligenciájukkal megoldani. Tehát nagyon-nagyon híres volt Vásárhelyen. Valószínű, hogy ennek is volt hatása az életemre, de hála drága jó Istennek megtörtem Tibor segítségével ezt a befolyást, mert nagyon vágytam. Amikor már találkoztam a jó Istennel személyesen, akkor vágytam a tisztaságra, hogy mindenféleképpen a szívemet a jó Istenhez közelítsem.
1: Utána volt-e még valamilyen szellemi kapcsolatod?
0: Így volt, horoszkópot olvastam, reinkarnáció, gondolkodtam, hogy ilyen életek, olyan életek, újjászületés, meg stb. Persze az sem Isten útja. De az is még a jogán keresztül volt.
1: Igen, mert ott a reinkarnációs elmélet, ott az alap.
0: Így van.
1: Karmikus rendszerbe.
0: Igen.
1: Következett utána?
0: Hát így, ha belegondolok, akkor az egyetemi éveim alatt végig kísért. 99-ben már elkezdtem dolgozni, és ott már nem tartottam kapcsolatot semmivel. Én beledobtam magam a munkába, munkamániássá váltam. Tehát ha lehetett, reggel 8-kor elmentem, este 8-kor hazajöttem, 12 órákat vállaltam, munka után elmentem, még magánórákat tartottam, mert volt igény rá. Na és ha szomjúztak az angol tudásra, akkor azt mondtam, hogy ha a Jóisten használ, akkor adjam át a tudást a gyerekeknek. Tehát ő megmutatta nekem az útat, hogy valójában a tanítás az egy nagyon-nagyon szép életút lehetett volna, de érdekes módon még a szellemvilág befolyásának köszönhetően 16 év után kiléptem a tanügyből is. Az is, én azt mondom, hogy utólag egy rossz döntés volt, mert úgy tudott a legjobban használni az úr a tanítás által.
1: Igen, hogy jutottál el akkor Istenhez, hogyha ennyi ilyen élménydús szellemi kapcsolataid voltak?
0: Hú, hát a nagy törés az 2 évvel ezelőtt volt. Amúgy nem tudtam templomba se járni azért a szellemi kapcsolataimnak köszönhetően. Nem tudtam bemenni a templomba. Ha bementem, szédültem, rosszul voltam, forgott a világ, az ájulásig rosszul voltam a templomba, és akkor persze oda jutottam, hogy nem mertem menni. Tehát inkább a félelem vett erőt rajtam, mint az erő, hogy túl tudjak jutni ezeken. És 2 évvel ezelőtt, amikor a nővérem úgy komolyabb egészségügyi helyzetbe került, akkor nagyon mélyen imádkoztam a mennyei atyához, hogy mutassa meg magát a nővéremnek, hogy szeresse meg úgy a szívét, és úgy jelentkezzen az ő életében,

0: hogy be tudja őt fogadni, és van nekem egy sérült testvérem, ő halottként látta meg a napvilágot, és a Jóisten újra lehet az életed az ő tüdejébe, és rajta keresztül ő nagyon-nagyon sok negatív befolyást hordozott magába, és ez rákba torkollott, első stádiumú rákba. És akkor azt mondtam, hogy ha Isten van, akkor megmutatkozik az életébe. Én ezt határozottan állítottam, de magamban, nem hangosan. És tudtam, hogy az én közelségemet már nem tudta elfogadni a nővérem. Tehát az, hogy mertem azt mondani, hogy fel fog épülni ebből, hogy higgyen, mert van élet még a rák után is. Nem fogadta el, hanem éreztem, hogy távolodik el tőlem, és próbálja, hogy az életet eldobni magától. Nem volt hite, menekülni tud. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, akkor ha én nem tudok neki utat mutatni, akkor kérlek, hozd elé azt az embert, akit meghallgat, akin keresztül te tudsz hozzászólni, hogy igen, te szereted őt, és meg akarod őt menteni a betegségből. És a központban, ahova a sérült testvérem minden nap, hétfőtől péntekig foglalkoztatásokra jár, ott a pszichológus nő református vallású, és meghívta a nővéremet a szemináriumra. Már úgy tudom, hogy a beiratkozások megtörténtek, és ha jól tudom, második héten jelentkeztek, még lehetett jelentkezni. Én itthon persze összeszorult a szívem, hogy na, csak az volt a kérdésem a Jóisten fele, hogy ne szektás dolgokba keveredjen bele, hanem ő vezesse. És akkor utólag kiderült, hogy katolikus templomban vannak, és a szeminárium is katolikus szemléletben Isten követéssel zajlik. És akkor megnyugodtam, megköszöntem a Jóistennek, és amikor ő megtapasztalta a Jóistent, akkor ő meg akarta mutatni nekem is. Tehát ő is ki akart engem rángatni abból a helyzetből, amiben én belekerültem, a jóga, a reiki, a szellemvilágnak különböző érintése által, hogy tapasztaljam meg azt, amit ő megtapasztalt. Mert mondta, hogy olyan jó érzés úgy jönni haza a templomból, hogy a lábam nem éri a földet, hogy repülök. Mondom, Istenem, hát ez milyen érzés lehet? Hát ilyen 10-12 perc alatt, ami valójában 25 perc a templomtól hazáig az út, ő 10-12 perc alatt itthon volt. Mondom, Melinda, mit csináltál? Hát én hazajöttem a templomból. És? Hát én repültem. Hű, de jó érzés. Hát ó, uram, hát vajon milyen érzés lehet ez? És akkor úgy naivan, mint egy kisgyerek, hogy tettem fel ezeket a kérdéseket az Úrnak, hogy mutasd meg nekem is, mert én annyira örvendek, hogy te át tudtad ölelni az ő szívét, hogy megnyitotta feléd a szívét, hogy igen, be tudja fogadni azt a szeretetet, amit te adni akarsz neki, és felemelni a fejét, hogy tovább kell jussunk a kis akadályokon. Na, és azt mondom, amikor ő a szemináriumot végezte, én ilyen kis naiv kérdésekkel voltam az Úr fele, és a szeminárium záró miséjén, a küldetési misén azokat az apró kicsi gyermeki kérdéseket úgy egy öleléssel honorálta meg az Úr, amikor bementem a templomba. És amikor elfoglaltam a helyemet, persze megkaptam a szívecskét, nem is tudtam, hogy ott üzenet van a Jóistentől, és megláttam a plakátot, hogy Jézus él. Hát azért akkora ütés volt az én szívemen, hogy akkor éreztem, hogy az a kőfal, amit a szívem köré építettem, a megkövesedett szívem, kezd bomlani lefele, és kezd csörgedezni vér a szívembe. Hú, hát mondom, nagyon jó helyt vagyok. Rengeteg áldást kaptam. Idegen emberek Magyarországról, meg szerte, ország szerte ott voltak, és mindenki áldott. Nagy István, a színész, akire én felnéztem fiatalként, ő is figyelt, áldást adott, kért az Úrtól rám. Mondom, Istenem, hát én itt a Mennyországban vagyok. És ezzel kezdődött a tűz az én szívembe, hogy vagy jobban és jobban megismerjem Istent. Megkaptam a meghívást akkor tőle, a nővéremen keresztül, és hát én azt mondom, hogy mindenben így a gyermeki naívságomat hívtam segítségül, mert én nem tudtam ugye, hogy a Szentléleknek mi a szerepe. Én nekem Jézus központú és Isten központú volt a hitem. Szizanyát egyáltalán nem ismertem, így, hogy elfogadjam, mint hitem terén, hogy közben járóként esetleg nem, semmi kapcsolatom nem volt, és apró kis kérdésekkel fordultam Jézushoz. Például ezen a küldetési szentmisén már megkaptam a hívást az örökimádatra. Felvetődött a kérdése a helyi templomban, hogy örökimádási alkalmakat szerveznek a kápolnába. És hát úgy kezdtem gondolkodni, hogy én tudom ezeket a kötött imákat, de úgy többre vágyok. Vágyok szabadon imádkozni, úgy, ahogy a közösségi találkozókon a testvérek imádkoznak. És az első Szentlélek híváskor én azt mondtam, hogy Istenem, én mit keresek itten? Annyira hívő emberek vannak, akik téged be tudtak fogadni a szívükbe, de én annyi akadállyal küzdök még. Én nem tudok imádkozni szabadon. Én nem tudok beszélni a Szentlélekkel, nem tudom hívni őt. Tehát ilyen korlátokkal találtam magam szembe. És akkor a dicsőítésen keresztül Jézus hozzám szólt, hogy azt kérti magától egyikőtök, hogy méltó-e az én szeretetemre? Mert tényleg feltevődött a kérdés bennem akkor, hogy mit keresek én itten? Itt szeretet van, itt elfogadás van, itt Isten hit van, Isten közelség van, Szentlélek működik itt. Én mit keresek gyarló bűnösként közöttük? Valahogy úgy kívülállóként éreztem magam, és akkor ezt a falat kezdte törni Jézus azzal, hogy igen, hallottam a sugallatát, hogy ő szeret mindannyiunkat, és ugyanazzal a tűzzel és szeretettel szeret mindannyiunkat, és vágyik mindannyiunk szívére. És akkor kezdtem járni a közösségi alkalmakra. Nem ígértem, hogy minden alkalommal ott leszek, de vágytam. Persze küzdöttem ilyen dolgokkal, hogy akadályok jöttek a szerdai alkalmakkor, akkor hétfőn voltak még az alkalmak, a hétfői közösségi találkozókon, hogy ne tudjak elmenni. De akkor nemet mondtam azokra, és elmentem mégis. Határozottan azt mondtam, nem, nekem szükségem van Istenre, és inkább hagytam a szellemi befolyásokat. Volt komoly rosszulét is még utána, hogy ha mentem a templomba például, volt úgy, hogy ezt a határozott igenemet megpróbálta megtörni a gonosz. És tavaly a lelkinap alkalmával döntést hoztam, hogy igen, én ettől a szellemvilágtól szeretnék szabadulni, mert nem tudok szabadon közeledni úgy a Jóistenhez, hogyha...
1: És amíg nincs döntés az emberben, addig ez nem tud összejönni.
0: Így van.
1: Komoly döntés nélkül ezt a gonosz nem veszi számba, és nem engedi, hogy... Nagyon szépen köszönöm az ide szánt időt, és akkor imádkozzunk ezekért, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy úgy eltávolodnak megbotránkozás, vagy bármi miatt különböző idegen erőkhez fordulnak, hogy rátaláljanak az élő Istenre. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében, szédelmű testvérünkkel, emőkével, Uram, tekintsd le mindazokra, akik hozzá hasonlóan bármilyen megbotránkoztak, tévedtek, vagy csalódtak, vagy bármi is lett volna, mert becsapta a gonosz őket. Hogy józanságot és bölcsességet te rendelt ki számukra, Uram, hogy találkozhassanak veled, hogy megismerjenek téged, megtapasztaljanak, és megkedveljenek, hogy valóban szent jelenlétet be tudja tölteni az életüket, és teljesít tudja tenni a szeretetedben. Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én köszönöm a beszélgetést, és Isten áldása kísérjen téged mindabban bet kitelsedésre, amiben belekezdtél, amiben megnyilvánultál. Jézus nevében. Búcsúzunk, kedves hallgatónk, a mikrofonnál Bajcsi Tibort hallották a tanúságtételek műsorával. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az esti mese veszi kezdetét, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet. Néhány perccel 8 óra előtt egy rövid gondolatot hallhatnak, minden napunk ajándék Istentől címmel. 20 órától Ferenc Emese műsorát hallják, Én nem feledkezem meg rólad címmel. 9 órától imádkozunk, kiáltás ima nemzetért, nemzetünk lelki megújulásáért végezzük az imát, majd 9 óra és 15 perctől a béke rózsafüzérét végezzük, ezt követően pedig a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. Üzenetek a Bibliából Nagy József nyugalmazott plébános műsorát 9 óra 25 perctől hallják. 22 órától a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, majd Szilágyi László munkatársam hívja önöket, hogy hallgassuk az örömhírt 22 óra és 10 perctől. 22 óra 40 perctől pedig Hit, Kultúra, Tudomány, egy újabb adás ebből a sorozatból, ezt ismétlésben sugározzuk. 23 óra 40 perc kora Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adásával zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap reggel 7 órától közvetítünk Szentmisét Nagyváradról, a Székesegyházból, délután 18 órától pedig Felsőbányáról. Minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében jó rádiózást, egy kellemes, békés estét kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Kedves gyerekek, ma este Zorkáról és a füllentő papucsról fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! Zorka egy barátságos házban élt, ahol a napsugár mindig talált magának egy rést a függönyök között, hogy megvilágítsa a kislány játékukkal zsúfolt szobáját. Zorka szerette a játékait, de ami számára a legkedvesebb holmi volt, azt mindig aprócska lábán viselte, ez pedig nem volt más, mint egy puha, bojtos házi papucs, amit még nagypapától kapott ajándékba. Egy szombat délelőtt, miközben a konyhából a frissen sült kalács édes illata lengte be a házat, Zorka bátor indián lányként szaladgált fel, s alá a nappaliban. Úgy belefeledkezett az indián küzdelembe, hogy a hirtelen lendülettel a könyökével véletlen megbillentette anya féltve őrzött porcellán elefántját. Kis figura a földre zuhant, és az elefánt ormánya letört. Zorka szíve nagyot dobbant, sietve körülnézett, majd gyorsan a kanapé alá rejtette a megcsorbult elefántot, és úgy tett, mintha semmi sem történt volna. Gyorsan a papucsába bújt, hogy miharap elmenjen onnan, ám abban a pillanatban érdes, szórós érzést érzett a torkában. Ráadásul a menekülés is kudarcba fulladt, mert az eddigi pillekönnyű járás helyett minden mozdulata nehézkessé vált. Miért vagy ilyen nehéz? Suttogta Zorka a lábfeje elé, miközben próbált elindulni. A papucs válaszol, csak egy folytott, panaszos nyikorgással felelt. Kliff-klaff, kliff-klaff, valamitől olyan súlyos lettem. Zorka nagy nehezen kicomogott a kertbe, ahol a szomszéd fiú Dani már várt a kerítésnél. Dani szinte lebegett a föld felett, olyan könnyű volt a járása, akár a friss tavaszi szellő. A cipője vidáman rugózott minden lépésnél. Zorka, nézd, mit találtam, kiáltott Dani, és a szemei csillogtak az izgalomtól. Mi az? Kérdezte Zorka halkan, mert a torkában levő gombóztól alig tudott megszólalni. Egy szivárványkő. Dani óvatosan kinyitotta a tenyerét, és megmutatta Zorkának frissen szerzett kincsét. Ez a titkos meglepetésem apának. Ugye milyen szép? Olyan érzés, mintha pillangók repkednének a hasamban. Ugye, te is érzed ezt? Zorka lenézett a saját lábára, ami szinte belesüppett a kertik út kavicsai közé. Én inkább úgy érzem, mintha kavicsokat nyertem volna, mondta szomorúan. Az én titkom egyáltalán nem akar repkedni, csak húz lefelé a földre. Akkor az biztos, hogy egy rossz titok lehet, mondta Dani. Az ilyet nem szabad sokáig tartogatni, mert elrabolja a jókedvedet. Nézd rá, az én titkom az itt könnyű, mert alig várom, hogy elmondja. Zorka a fiú vidám tekintetére pillantott, és ekkor döbbent rá, hogy miért olyan súlyos a papucsa. Hirtelen megértette, hogy a rossz titkoknak súlya van. Ezért olyan nehéz őket magunkkal cipelni. A legjobb, ha mi hamarabb megszabadulunk tőlük, mondta Zorka, és elindult hazafelé. Tudta, hogy beszélnie kell az anyukájával. A konyhában az édesanyja épp a kalácsot szeletelte, Zorka megállt előtte, és érezte, hogy a torkában levő gombóc lassan olvadni kezd. Anya! Szólalt meg félénken. Igen, kicsim, valami baj van? Kérdezte anya, és legugolt hozzá. El kell mondanom valamit, hogy a papucsom újra könnyű legyen, mondta Zorka, majd mély levegőt vett, és hadarni kezdett. Én törtem el a porcelán elefántot, nagyon sajnálom, és ígérem, hogy segítek az ormányát megragasztani. Ahogy kimondta az utolsó szót, a nehéz súly azonnal elillant. A papucs visszanyerte bársonyos puhaságát, a bojtok vidáman felpattantak. Köszönöm, hogy elmondtad, Zorka, mondta az anyukája, és szorosan átölelte. Tudod, a tárgyakat valóban meg lehet ragasztani, de a legfontosabb, hogy te újra gondtalanul tudj ugrándozni. Zorka boldogan ugrálni kezdett a konyha közepén. A papucsnak nem volt súlya többi, pillekönnyű táncot lejtett a konyha kövön. Aznap este, mielőtt ágyba bújt, titkos fogadalmat tett. Megfogadta, hogy ezentúl csak olyan titkokat gyűjt, amiktől a léptei pehelykönnyűek maradtak. Így volt, mese volt, fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom.
0: Kedves gyerekek, ma este Zorka és a Füllentő Papus című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek.

Kinek ez szép szemű kis beácska, álomszálas szempilladra, amen, amen, amen. Nem félek, nem félek, angyalok lepődek, a vállamra ülnek, ez szép szemű kis gelgöcske, álomszálas szempilladra, amen, amen, amen. Nem félek, angyalok lepődek, a vállamra ülnek, egy szép szemű kis lillára, álomszálas szempilladra, amen, amen, amen.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
1: Vértanúd, Jézus, viadalra készül, hogy a világ gyér javait legyőzze. Osztogat bőven kenyeret, ruhát, pénzt rászorulóknak.
2: Marja már testét a parázsló rostély, ám hősi lelke élő hittől lángol. Hívja már Krisztus, el is indul égőn, győzve a lángon.
1: Angyal énekszó kíséri az égbe, hősi küzdelmét bőjutalom várja, és bűneinkért Urunkat imádja, kérve feloldást.
2: Esdeklő szóval könyörgünk ma hozzád, bűnbocsánatra segítsd a szívünket, gyújts fel a lelkünk álhatatosságra, mindig a hitben.
1: Zengje mindnyájunk örömére ajkunk, Szent Atyánk, Jézus, meg a lángoló tűz, tiszta győzelmét idelent a földön és az egekben. Amen. Lőrinc vértanú belépett, és megvallotta az Úr Jézus Krisztus nevét. Szeretem az Urat, mert meghallgatta esdeklő szavamat.
2: Hozzám fordította fülét, amikor segítségül hívtam a nehéz napokban.
1: A halál kötelékei körülfontak engem, és elértek az alvilág csapdái.
2: Gyötrelem és fájdalom várt rám mindenütt. Az Úr nevét kiáltottam akkor. Uram, ments meg az életem!
1: Igazságos az Úr és jóságos. Irgalmas hozzánk a mi Istenünk.
2: Oltalmába fogadja a gyöngét. Nyomorult voltam, de ő fölemelt.
1: Lelkem, nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled.
2: Megmentette életemet a haláltól, szememet a könnyhullástól, és lábamat az elbukástól.
1: Az Úr előtt járhatok, az élők földjén.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Lőrinc vértanú belépett, és megvallotta az Úr Jézus Krisztus nevét. Szent Lőrinc hangos szóval így kiáltott. Szívből örülök, hogy Krisztus áldozata lehetek. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
1: És keservemben így is szóltam. Hazug minden ember.
2: Mit adhatnék én az Úrnak, a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
2: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
2: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
1: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
2: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szent Lőrinc hangos szóval így kiáltott. Szívből örülök, hogy Krisztus áldozata lehetek.
1: Hálát adok neked, Uram Jézus Krisztus, hogy beléphetek országodba. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
2: Mert a mindenséget te alkottad, akaratot hívott létre és teremtett mindent.
1: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltört pecsétjeit.
2: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
1: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
3: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Hálát adok neked, Uram, Jézus Krisztus, hogy beléphetek országodban.
3: Szeretteim, örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért szidnak benneteket, mert a dicsőség lelke, vagyis az Isten lelke lebeg fölöttetek.
1: Minket Isten igazán próbára tettél, végül is enyhülést engedtél.
3: Minket Isten igazán próbára tettél, végül is enyhülést engedtél.
1: Tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás.
3: Végül is enyhülést engedtél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Minket Isten igazán próbára tettél, végül is enyhülést engedtél.
1: Szent Lőrinc így szólt: nincs sötétség az én éjszakámban, mert minden világosságban ragyog. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
3: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
3: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
3: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
3: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szent Lőrinc így szólt: nincs sötétség az én éjszakámban, mert minden világosságban ragyog.
3: Ebben az órában, amikor a vértanú királya felajánlotta életét az utolsó vacsorán, és feláldozta a kereszten, mondjunk köszönetet neki e szavakkal.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
3: Urunk és üdvözítőnk, minden vértanúság forrása és példája, köszönjük neked, hogy mind halálig szerettél minket.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
3: Te örök életet ígérsz jutalmul a megtérő bűnösöknek.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
3: Te véredet, az új és örök szövetség zálogát kiontottad a bűnök bocsánatára, és egyházadra bíztad, hogy áldozatként felajánlja.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
3: A mai napon kegyelmet segítségével álhatatosak maradunk a hitben.
1: Magasztalunk téged, Urunk!
3: Ma sok elhunyt testvérünket megváltó halálod társává tetted.
1: Magasztalunk téged, Urunk! Most mondjuk együtt az imádságot, amelyet Krisztus Urunk tanított nekünk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
3: Istennek legyen hála.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Segíts, Uram, hogy senki se tartsa helyesnek, hogy csupán a szájával beszél hozzád. Hogyan is gondolkozhat így egy keresztény ember? Mondta Avilai Szent Teréz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai estén, és hát talán ilyen nem megszokott címet látnak akár a műsorrácsban, hisz ma egy különleges elmélkedéssel készültem, én nem feledkezem meg rólad, ez a szentírási rész, a mai elmélkedés központját képezi. Azért is, mert július végén, ugyebár a Nagyszülők és Idősek Világnapján Mária Radnán tartottam egy elmélkedést, és többen kérték azok közül is, akik ott voltak, és azok közül is, akik nem vehettek részt rajta, hogy valahogyan, valamilyen módon ez az elmélkedés a rádióban is legyen hallható. Ezért arra gondoltam, hogy most így a Reflektorfényben Istennel című műsor helyett jöjjön ez az elmélkedés, hát ha a kedves hallgatóknak is segíthet, adhat valamit. Azt ugyebár meg kell említenem, hogy a szentírási részt 14. Leó pápa választotta a Nagyszülők és Idősek Világnapjára, és természetesen ennek a mentén is lett, alakult, körvonalazódott ennek az elmélkedésnek a szövege. Fogadják és hallgassák nagy-nagy szeretettel. Az egyik idős bácsi, akit rendszeresen látogatok, a minap azt mondta nekem. Tudja, gyermekem, nem az fáj a legjobban, hogy beteg vagyok, vagy nehezen mozgok, hanem hogy néha egész nap senki sem ejti ki a nevemet. Gyermekem, jöjjön máskor is. Tudja, nem azért, mert olyan sok mondani valóm van, hanem mert jó érzés, hogy valaki még emlékszik rám. Akkor döbbentem rá, hogy az öregség egyik legnagyobb fájdalma nem is a betegség vagy szenvedés, hanem az, hogy az ember attól fél, lassan elfelejtik. Hazafelé sokáig ezen gondolkodtam, mert azt hiszem, ez nem csak az idősek mondata. Valahol mindannyiunk szívében ott él a vágy, jó lenne tudni, hogy valaki emlékszik ránk. Hogy valaki számon tart bennünket, hogy valaki hazavár, hogy van valaki, aki nem feledkezik meg rólunk. Van egy sajátos tapasztalata az emberi életnek, amelyről ritkán beszélünk, mert nehéz szavakat találni rá. Az ember ugyanis nem csupán attól szenved, ami történik vele, hanem attól is, ahogyan a története lassanként kicsúszik mások emlékezetéből. Minden veszteség mögött utthózódik egy még mélyebb rétű félelem. Mi történik akkor, ha egyszer már senki sem emlékszik rám? Ha azok a történetek, amelyek egykor meghatározták az életemet, többi senkinek sem jelentenek semmit. Ha a nevem egyre ritkábban hangzik el, a helyem az asztalnál üres marad, a telefonom pedig egyre ritkábban csörren meg. Talán ez az öregség egyik legdrámaibb és legmélyebb próbatétele. Nem a testtörékenysége, nem is a betegségek sokasága, hanem az a lassú tapasztalat, hogy az ember fokozatosan kívül kerül azon a világon, amelyet egykor maga is épített. A gyermekek felnőnek, az unokák saját életet kezdenek, a munkahely már másoké, a döntéseket mások hozzák meg. Az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy a világ nélküle is halad tovább. Pedig egész életünk során éppen az ellenkezőjére vágytunk. Arra, hogy nyomot hagyjunk, hogy legyen értelme annak, amit tettünk, hogy valami fennmaradjon belőlünk azokban, akik utánunk jönnek. Ez a vágy nem hiúság. Nem önzés. Az emberi természet egyik legmélyebb vonása. Mert az ember emlékező lény. Nem pusztán azért különbözik a többi teremtménytől, mert gondolkodik vagy beszél, hanem azért is, mert története van. Az identitásunk nem a jelen pillanatából épül fel, hanem abból a sok ezer emlékből, kapcsolatból, örömből, veszteségből és találkozásból, amelyek lassanként személyiségé formálnak bennünket. Éppen ezért a feledés nem csupán pszichológiai tapasztalat, egzisztenciális tapasztalat is. Amikor valaki úgy érzi, hogy megfeledkeztek róla, akkor nem egyszerűen magányosnak érzi magát, hanem mintha saját létezésének értelme kérdőjeleződne meg. Mintha azt kérdezni, ha már senki sem tart számon, akkor valóban számít-e még az életem? Éppen ezért érintett meg mélyen 14. Leó pápa idei Nagyszülők és Idősek Világnapjára írt üzenetének központi gondolata. Nem egy újabb buzdítással fordul hozzánk, nem erkölcsi kötelességeinket sorolja, nem azzal kezdi, hogy ne feledkezzetek meg az idősekről, bármennyire is fontos lenne ez a felszólítás. Mindenekelőtt Isten szavát állítja elénk, mely minden emberi felhívást megelőz és megalapoz.
én nem feledkezem meg rólad. Figyeljük meg ennek a mondatnak a megrendítő erejét, nem ígéret a szenvedés megszűnésére. Nem biztosíték arra, hogy életünk utolsó évei mentesek lesznek a magánytól vagy a betegségtől. Sokkal mélyebbre hatol. Azt mondja, még akkor is, amikor úgy érzed, hogy az emberek emlékezete megkopik, van egy emlékezet, amely nem halványul el. Van egy tekintet, mely nem fordul el. Van egy szeretet, mely nem a hasznosságod, az erőd vagy a teljesítményed alapján mér téged. Korunk egyik legnagyobb kísértése ugyanis az, hogy az ember értékét a teljesítményével azonosítja. Amíg dolgozik, szükség van rá. Amíg termel, fontos. Amíg önálló, megbecsülik. Ám amikor ereje fogyatkozik, könnyen úgy érzi, mintha saját méltósága is megkopna. Ez a gondolkodás azonban nem csupán embertelen, mélységesen keresztényellenes is. Mert az evangélium kezdettől fogva azt hirdeti, hogy az ember értéke nem abból fakad, amit tesz, hanem hogy kinek a szeretetében létezik. Az öregség ezért különös kegyelmi idő is lehet, mert lassanként lehullanak mindazok a szerepek, amelyek mögé egész életünkben elbújtunk. A foglalkozásunk, a társadalmi tekintélyünk, a fizikai erőnk, a sikereink. És egyszer csak ott marad az ember önmaga, Isten előtt. Az a kérdés, amelyet fiatalon oly könnyen eltakart a munka és a rohanás, ilyenkor újra megszólal. Ki vagyok én valójában, ha már semmit sem kell bizonyítanom? Talán épp itt kezdődik a hit legmélyebb válasza. A Szentírás nyelvén az emlékezés sohasem pusztán egy múltbeli esemény felidézése. Mi, emberek, emlékezünk valamire, ami már nincs. Az emlékeink többnyire a hiányból táplálkoznak. Arra gondolunk vissza, amit elveszítettünk, akitől elszakított bennünket az idő. Ezért az emberi emlékezésben mindig van valami melankólia. A múlt szebbnek tűnik, mint amilyen volt, nem azért, mert valóban az volt, hanem mert már nem érhetjük el. Isten emlékezete azonban nem ilyen. Az Ószövetség egyik legmegrendítőbb sajátossága, hogy amikor azt olvassuk, Isten megemlékezett, ott valójában mindig valami új kezdődik. Mintha a bibliai szerzők azt akarnák mondani, Isten emlékezete nem a múltba fordulás, hanem a jövő megnyitása. Amikor Isten megemlékezik Noéról, apadni kezd a víz. Amikor megemlékezik Ráherről, megszületik József. Amikor megemlékezik Izraelről, elindul a szabadulás. Isten emlékezete teremtő emlékezet. Nem őrzi a múltat, hanem életet fakaszt belőle. Ez azért fontos, mert a mai ember számára az öregség gyakran a múltba való bezártság szinonimája. Mintha az élet legjobb része mögöttünk volna, és előttünk már csak az emlékek maradnának. Keresztény hit azonban egész másképpen tekint az időre. A múlt nem börtön, a jelen nem puszta várakozás, a jövő pedig nem fenyegetés. Az ember története Isten kezében van, aki úgy emlékszik ránk, hogy közben mindig új jövőt készít számunkra. Ez az, ami radikálisan megkülönbözteti a keresztény reményt minden emberi optimizmustól. Az optimizmus abból indul ki, hogy talán még jobbra fordulnak a dolgok. A remény viszont abból él, hogy Isten hűséges marad akkor is, amikor a körülmények ennek ellent mondanak. A remény nem a valóság tagadása, hanem a valóság mélyebb értelmének felismerése. Talán ezért olyan különös Izaiás próféta képe, amelyet a pápa is üzenetének középpontjába állít. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya, és ha ő megfeledkezne is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a mondat nem egyszerű vigasztalás, szinte megbotránkoztató állítás, mert van-e a földön biztosabb kötelék az anya és gyermeke között? Izaiás még ezt is képes relativizálni, hogy kimondhassa, Isten hűsége minden emberi szeretetet felülmúl, mert az emberi szeretet véges. Isten szeretete viszont nem ismeri sem az idő, sem a feledés törvényét. Itt érkezünk el az öregség egyik legmélyebb titkához. Az idős ember lassanként megtapasztalja, hogy minden földi kapaszkodó törékeny. A testereje fogy, társak száma egyre kevesebb, az emlékezet is olykor megkopik. De éppen ebben a fogyatkozásban válik láthatóvá valami, amit fiatalon alig veszünk észre. Hogy életünk végső alapja sohasem a saját erőnk volt, hanem Isten hűsége. Az emberi életét gyakran egy évként képzeljük el. Gyermekkor a hajnal, a fiatalság a délelőtt, a felnőttkor a delelő nap, az öregség pedig az alkony. Ez a kép szép, de félrevezető, mert azt sugallja, hogy az élet értéke fokozatosan csökken, ahogy a fény is halványul az esti órákban.
mintha az öregség szükségszerűen a fogyatkozás ideje volna. Kevesebb erő, kevesebb lehetőség, kevesebb jövő. A keresztény ember azonban nem a napjárásából érti meg önmagát, hanem Krisztus húsvétjából. A mi életünk nem egy körforgás, hanem zarándoklat. Nem a fény kihúnyása felé haladunk, hanem egy olyan világosság felé, amelyről János apostol azt mondja, ott éjszaka sem lesz többé. Ezért az öregséget sem pusztán biológiai folyamatként szemléljük. A hit szemében az öregség lelki esemény. Nem egyszerűen az idő múlása, hanem annak a megtanulása és elfogadása, hogy az ember végső biztonsága nem önmagában.

Alig néhány mondatot szentel neki, mégis az egyik legmélyebb alakja az új szövetségnek. Nem tudjuk, mivel foglalkozott, milyen családja volt, milyen sikereket vagy kudarcot élt át. Egyet dolgot tudunk róla. Várt. Egész életében várt. A mai ember szemében ez alig ha számít teljesítménynek. Korunk a gyors eredményeket becsüli, a mérhető sikereket, a látható hasznot. Simeon élete ezzel szemben szinte eseménytelennek tűnik. Mégis éppen ő az, aki elsőként ismeri fel a gyermek Jézusban a világ üdvözítőjét. Ez nem véletlen. A várakozás ugyanis nem tétlenség. A keresztény ember számára a várakozás a remény egyik legérettebb formája. Várni csak azt tud, aki hiszi, hogy a valóság nem merül ki abban, amit a szeme lát. Simeon egész élete erről tanúskodik. Az öregsége nem a remény elvesztése volt, hanem annak megtisztulása. Mellette ott áll Anna próféta asszony. 84 éves. Az evangélista nem azt mondja róla, hogy sokat utazott, nagy dolgokat vitt véghez, vagy fontos tisztségeket töltött be. Azt mondja, nem hagyta el a templomot, bőjtel és imádsággal szolgálta Istent. Első hallásra ez jelentéktelennek tűnhet. Pedig talán ez az egyik legnagyobb szolgálat, amelyet ember végezhet. Ma sokszor azt kérdezzük, mit tesz az egyház? Ritkábban kérdezzük meg, ki imádkozik érte? Pedig minden közösség életének vannak látható, láthatatlan tartóoszlopai. Olyan emberek, akikről ritkán írnak, akik nem állnak reflektorfényben, de akik csendes hűségükkel hordozzák mások életét. Meggyőződésem, hogy az egyház történetét nem csupán a nagy prédikátorok és szentek írták, hanem azok az idős asszonyok és férfiak is, akik évtizedeken át ugyanazzal a bizalommal mondták el reggelente a rózsafüzért, akkor is, amikor senki sem látta őket. Az idősek szolgálatát ezért nem szabad a hasznosság mércéjével mérni. A modern társadalom gyakran csak azt tekinti értékesnek, ami termel, ami növeli a gazdaságot, ami látványos eredményeket hoz. Az evangélium más nyelvet beszél. Isten országában a hűség mindig fontosabb a hatékonyságnál. Ezt nekem maguk az idősek tanították meg. Az ember úgy indul el egy idős otthonba vagy egy beteghez, hogy azt gondolja, ő visz valamit. Egy kis időt, egy kis vigaszt, néhány jó szót. Aztán sokszor úgy jön el, hogy ő kapott többet. Nem nagy tanácsokat, nem rendkívüli történeteket, inkább valami nehezen megfogalmazható békét. Azt a bizonyosságot, hogy az ember méltósága nem fogy el az évekkel együtt. Emlékszem egy idős úrra, akit hónapokon át látogattam. Egyre kevesebbet beszélt. A beszélgetéseink lassan abból álltak, hogy néhány percig ültünk egymás mellett. Eleinte zavart ez a csend. Úgy éreztem, valamit mondanom kellene. Később megértettem, hogy épp ez a csend volt a találkozás lényege. Nem minden kapcsolatnak a szavak adják a mélységét. Van olyan szeretet, amely egyszerűen jelen van. Isten szeretete is ilyen. Nem mindig magyarázza meg a szenvedést, nem mindig oldja meg a problémáinkat, de nem hagy magunkra bennük. Az öregség erre a jelenlétre tanít. Arra, hogy az ember végső küldetése nem a folytonos cselekvés, hanem a lét. Egyszerűen jelen lenni. Jelen lenni Isten előtt, és jelen lenni azok számára, akik még keresik az élet értelmét. Úgy hiszem, ez az a pont, ahol a nemzedékek találkozhatnak. Mert a fiataloknak szükségük van az idősek emlékezetére, az időseknek pedig szükségük van a fiatalok jövőjére. A kettő egymás nélkül hiányos. Az emlékezet remény nélkül nosztalgiává válik. A remény emlékezet nélkül gyökértelenné. Ezért, amikor az egyház a nagyszülőket és az időseket ünnepli, valójában önmagát ünnepli. Azt ismeri fel, hogy a hit nemzedékről nemzedékre öröklődik. Nem könyvek által, hanem arcokon keresztül. Imádkozó kezeken keresztül. Elmondott történeteken keresztül. Egy nagymama esti keresztvetésén, egy nagypapa hallgatag becsületén keresztül. Remélem, egyszer majd mi is ráébredünk arra, hogy életünk legfontosabb öröksége nem az lesz, amit magunk után hagyunk, hanem az, amit mások szívébe írtunk.

Kedves testvéreim, van még egy kérdés, amelyet nem kerülhetünk meg. Mit árul el egy társadalomról az, ahogyan az időseihez viszonyul? A válasz talán egyszerűbb, mint hinnénk. Egy közösség mindig abból ismerhető fel, hogyan bánik az emlékezetével. Mert ahol megszakad az emlékezés, ott előbb-utóbb az identitás is meggyengül. Ezért az idősekre sem csupán egy korosztályként érdemes tekintenünk. Ők egy nép, egy család, egy közösség élő emlékezete. Bennük őrződnek azok a történetek, amelyeket már nem találunk meg a könyvek lapjain. Arcok, nevek, sorsok, gesztusok, imádságok. Mindaz, ami egyetlen levéltárban sem fér el, mégis összetart bennünket. Ők emlékeznek arra, honnan indultunk, milyen áldozatok árán jutottunk idáig. Kik voltak azok, akik előttünk jártak az úton. Amíg meghallgatjuk őket, addig a múlt nem lezárt fejezet marad, hanem eleven valóság, amely alakítja a jelent és irányt mutat a jövőnek. És van még valami, ami ennél is mélyebb. Az idősek nem csak az emberi emlékezet őrzői, hanem a hit emlékezetének hordozói is. Ők azok, akik életük hosszú éveiben újra és újra megtapasztalták Isten hűségét. Emlékeznek arra, hogyan tartotta meg őket a nehéz időkben, hogyan nyitott utat ott, ahol emberileg már nem látszott kiút. Ezért a tanúságtételük nem csupán elbeszélt történet, hanem megélt evangélium. Talán ezért olyan fontos, hogy ne csak gondoskodjunk róluk, hanem hallgassuk is meg őket. Mert amikor egy idős ember mesél, nem csupán a múltat idézi fel, a jövőnek ad gyökeret. A Biblia gyakran ismétli ezt a felszólítást, emlékezz. Nem azért, mert Isten fél attól, hogy feledékenyek vagyunk, hanem mert a feledés mindig identitásvesztéshez vezet. Izrael népe akkor távolodott el Istentől, amikor elfelejtette, honnan indult. Az ember is akkor téved el, amikor már nem tudja, kihez tartozik. Korunk egyik legnagyobb drámája éppen ez. Soha ennyi információ nem állt rendelkezésünkre, és talán soha ilyen gyenge nem volt a valódi emlékezetünk. Mindent rögzítünk, mégis egyre kevesebbre emlékszünk. Fényképeket őrzünk, de történeteket veszítünk el. Adatokat gyűjtünk, de bölcsességet egyre ritkábban öröklünk tovább. Ezért az idősek jelenléte ma nem csupán szociális kérdés, kulturális és lelki kérdés is. Mert ahol az időseknek nincs helyük, ott előbb-utóbb a múltnak sem lesz helye. Ahol pedig nincs múlt, ott a jövő is bizonytalanná válik. Temesvár különösen is érti ezt. Ez a város nem egyetlen nemzedék munkájából született. Magyarok, románok, németek, szerbek és más népek együtt formálták. Voltak időszakok, amikor a hitet csendben kellett megélni. Voltak évek, amikor az emberek nem beszélhettek szabadon, mégis továbbadták gyermekeiknek azt, amit fontosnak tartottak. Ha ma így együtt lehetünk, az nem csupán a mi érdemünk. Azok hűségének gyümölcse is, akik előttünk jártak. Lassan a végéhez érünk ennek az elmélkedésnek. Mielőtt azonban elcsendesednénk, szeretném, ha még egyszer visszatérnénk ahhoz a mondathoz, amely végigkísért bennünket. Én nem feledkezem meg rólad. Talán most már másként halljuk ezt a mondatot, mint az elején. Kezdetben talán vigasztalásnak tűnt, most már inkább úgy érzem, hogy ez a keresztény ember egyik legmélyebb bizonyossága. Mert az ember valóban sok mindent elveszíthet. Elveszítheti egészségét, munkáját, erejét. Elveszítheti azokat is, akiket szeretett. Egy idő után még az emlékezete is megfakulhat. Eljön az a pillanat, amikor már nem jutnak eszébe nevek, arcok, események. És ez fájdalmas. Nem csak annak, aki átéli, hanem azoknak is, akik mellette állnak. De van valami, amit még az idő sem képes elvenni. Azt, hogy Isten emlékszik ránk. A keresztény hit egyik legszebb üzenete éppen ez. Az ember akkor sem vészel, amikor saját emlékezete már cserben hagyja. Mert a létünk végső alapja nem az, hogy mi emlékszünk Istenre, hanem hogy Isten emlékezik ránk. Ez a különbség emberi remény és keresztény remény között. Mi attól félünk, hogy egyszer nyom nélkül eltűnünk, hogy mindaz, amit átéltünk, szerettünk, felépítettünk, lassan beleolvad az idő nagy hallgatásába. Ez a félelem ott rejtőzik minden ember szívében, nem csak az idősekében, hanem a fiatalukéban is. Mindannyian vágyunk arra, hogy életünknek maradandó értelme legyen. Az evangélium erre a vágyra nem elmélettel válaszol, hanem egy személlyel, Krisztussal. Ő az, aki a kereszten kimondja, egyetlen ember sincs annyira jelentéktelen, hogy ne volna érdemes érte odaadni az életet. Ha Isten fia meghalt értünk, akkor életünk értéke nem attól függ, hogy hány ember ismeri a nevünket, hanem hogy ő ismeri.
Szent Ágoston egy helyen azt írja, hogy az ember nyugtalan marad, míg meg nem nyugszik Istenben. Talán időskorban értjük meg igazán ezt a mondatot, mert egész életünkben azt kerestük, ami maradandó, a szeretetben, munkában, családban, sikerben. Ezek mind értékesek, de egyik sem örök, csak Isten hűsége az. Ezért az öregség lehet a beteljesedés ideje is. Annak az ideje, amikor az ember már nem önmagát akarja megtartani, hanem hagyja, hogy Isten tartsa meg őt.

Kedves idősek és nagyszülők! Ma, amikor értetek adunk hálát, valójában nem egy életkor előtt hajtunk fejet. Sokkal inkább a hűség előtt. Az előtt a hűség előtt, amely családokat tartott össze, amely imádságban hordozott gyermekeket és unokákat, mely túlélte a történelem viharait, és már sokszor csendben észrevétlenül őrizte meg a hitet. Köszönjük ezt a hűséget. Köszönjük az elmondott és az el nem mondott történeteket. Köszönjük a könnyekkel teli imádságokat, amelyekről talán senki sem tudott, csak Isten. Köszönjük, hogy megtanítottatok bennünket arra, hogy az élet legfontosabb dolgai nem sikerben, pénzben mérhetőek, hanem a hit, remény és szeretet hármas kötelékében. Köszönjük, hogy akkor is reméltek, amikor mások már feladták. Köszönjük az áldozataitokat, amelyekből otthonok, családok és közösségek épültek fel. Köszönjük a türelmet, amellyel újra és újra kezdtétek, és a kitartást, amellyel hordoztátok a rátok bízottakat. Köszönjük, hogy akkor is hittetek, amikor csak a rózsafüzér maradt a kezetekben. Köszönjük a kezeket, amelyek annyit dolgoztak értünk, és talán ma már fáradtabbak, lassabbak, de még mindig áldást hordoznak. Köszönjük a tekinteteket, amely mögött ott van egy egész élet tapasztalata, öröme és fájdalma. Köszönjük a kimondott szavakat és a csendeket is, mert mindkettőben ott rejlik valami abból a bölcsességből, amelyet csak az évek tanítanak meg. Köszönjük a megbocsátásokat, amelyeket talán soha nem említettetek, mégis újra és újra lehetővé tették a szeretetet. Köszönjük azokat a napokat, amikor másokért mondtatok le saját kényelmetekről. Köszönjük azokat a reggeleket, amikor új reménnyel kezdtetek, és azokat az estéket, amikor fáradtan is hálát adtatok azért, ami megadatott. Köszönjük a hiteteket, amely nem mindig hangos szavakban mutatkozott meg, hanem egy egyszerű keresztvetésben, egy elmondott imában, egy templompadban töltött csendes percben. Köszönjük, hogy megtanítotok bennünket várni, kitartani és hűségesnek maradni egy olyan világban, amely sokszor mindent azonnal akar. Köszönjük, hogy nap mint nap emlékeztettek arra, az ember értékét nem az adja, hogy mennyit tud teljesíteni, hanem hogy mennyire tud szeretni. Köszönjük, hogy jelenlétetekkel tanúságot tesztek arról, hogy minden életnek van méltósága, minden történetnek van értelme, és minden ember számít Isten szemében. És végül köszönjük, hogy amikor már azt gondolnánk, kevesebbet tudtok adni, valójában a legfontosabbat adjátok. Önmagatotokat, az életetek bölcsességét és a szeretetetek örökségét. Végezetül szeretném, ha ezt az egyetlen mondatot vinnénk magunkkal. Amikor majd csendesebb napok következnek, amikor a magány nehezebbnek tűnik, amikor úgy érezzük, hogy kevesebben keresnek bennünket, vagy amikor mi magunk találkozunk egy idős emberrel, aki talán csak arra vágyik, hogy valaki meghallgassa, jusson eszünkbe ez az Isten ígéret. Én nem feledkezem meg rólad. Ez a mondat nem csak az időseknek szól, ez mindannyiunknak szól. Mert életünk végső biztonsága nem az emberi emlékezetben van, az törékeny. Az idővel megkopik, néha akaratlanul is felejt. A mi reményünk abban az Istenben van, aki kezdettől fogva ismer bennünket, néven szólít, és akinek szeretetében egyetlen emberi élet sem vészel. Hiszem, hogy egyszer majd, amikor földi útunk végére érünk, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, mennyit értünk el, vagy hányan emlékeztek ránk, hanem hogy felismerjük azt a tekintetet, amely egész életünkön át kísér bennünket. A tekintetet, amely soha nem fordul el. A tekintetet, amely mindig ezt mondta, én nem feledkezem meg rólad. Irgalmas és hűséges Istenünk, köszönjük neked, hogy életünk egyetlen napja sem vészel előtted. Te ismered utunk minden állomását, örömeinket és fájdalmainkat, kimondott szavainkat és elrejtett könnyeinket. Te nem feledkezel meg rólunk akkor sem, amikor az emberek figyelme elcsendesedik körülöttünk. Hálát adunk neked az idősekért, akik életükkel előttünk jártak. Köszönjük mindazt, amit adtak nekünk, a szeretetet, türelmet, munkájuk gyümölcsét, hitüket és az imáikat. Köszönjük azokat az áldozatokat is, amelyeket talán senki sem látott, csak te. Urunk, taníts bennünket arra, hogy olyan szívvel nézzünk egymásra, ahogyan te nézel ránk. Adj nekünk időt azok számára, akik várják, hogy valaki meghallgassa őket. Adj figyelmes fület a történetekhez, amelyek talán már sokszor elhangzottak, mégis mindig egy drága élet darabjait hordozzák. Őrizd meg bennünket attól, hogy megfeledkezzünk azokról, akik lassabban járnak, akik csendesebben élnek, akiknek kevesebb a hangjuk ebben a világban. Segíts, hogy jelenlétünkkel, szeretetünkkel és egyszerű odafigyelésünkkel továbbadjuk azt a szeretetet, amellyel te minden embert körülveszel.
És amikor majd elérkeznek életünk csendesebb évei, amikor kevesebb lesz körülöttünk a zaj, emlékeztes bennünket ígéretedre, hogy nevünk a te szívedbe van írva, és szeretetedből senki sem szakíthat el minket. Add, hogy életünk végén ne a mulandó dolgokhoz kapaszkodjunk, hanem abba a biztos reménybe, hogy te végig velünk voltál, és soha nem engedtél el bennünket. Mert te vagy az Isten, aki ismer minket, aki keres, aki velünk marad minden időben. Amen.

Idén is megrendezésre kerül a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 2026. augusztus 11 és 15-e között a Szüzanya lábánál, Csíksomlyón. Ez az a tábor, ahol több száz 14 és 30 év közötti fiatal együtt tapasztalhatja meg a végtelenül szerető Jóisten jelenlétét. A tanítások, a kis csoportok, a műhelyek és még rengeteg színes program mind azt szolgálja, hogy az ifjak felismerjék, hogy a Szentlélek által Isten országába vannak elhívva. Ezáltal a csitten megerősödve bátran lépjenek afelé, amerre a krisztusi iránytű mutat. Hogy mindez megvalósuljon, arra kérjük, hordozzák imáikban a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót, és buzdítsák a fiatalokat a részvételre. Minden hasznos információt megtalálnak a CSIT Facebook, Instagram és TikTok oldalán.

emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az Úr.

0: Hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Máté könyvének 17. fejezetéből. Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad. Erre a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték. A ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, felelte Péter. Erre Jézus így szólt. A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, az apostolok elszomorodnak, amikor Jézus bejelenti halálát és feltámadását. Most még elszomorodnak. Ekkor még nem tudják, hogy majd amikor átélik és megértik, utána életük legnagyobb öröme lesz. Olyan kincs, olyan titokos forrás, ami erőt ad majd nekik mindenhez. Ami minden körülmények között törhetetlen hitet és reményt fog adni nekik, hogy Jézus meghalt és feltámadt. De most még elszomorodnak. Nem tudják, hogy ez a Jézus által említett esemény fogja őket rendíthetetlen bátorsággal eltölteni. Sokszor reagálunk mi is az apostolokhoz hasonlóan félelemmel, szomorúsággal az előttünk álló eseményekre. De amikor átélve azokat, megtapasztaljuk, hogy az is kegyelem volt, hogy minden Isten irántunk való szeretete, akkor egészen megváltoznak érzéseink. Jusson ez eszünkbe, amikor előttünk álló eseményekre gondolva félelem vagy szomorúság tölt el.
1: Mai ima szándékunk. Urunk, adj nekünk kitartást és álhatatosságot, hogy hittel tudjunk imádkozni nemzetünk lelki megújulásáért, még akkor is, hogyha sokszor nem látjuk az eredményt, nem látjuk a gyümölcsöt. Áldj meg minket, hogy mindig kitartsunk a jóban, és hűségesek maradjunk hozzád.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,

0: védkeinket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: mindennapi kenyerünket,

0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttek ebben az adventi időben. Ez a téma úgy tűnik, hogy olyan nehéz még válaszolni. Igazából ez egy kulcs téma az egyházban, már a 20. század második felében. A II. Vatikáni zsinattól, II. János Pál pápától, most a szinódustól. Valójában egy olyan téma, ami reménységet ad az egyházzal kapcsolatban. Melyik az igaz egyház? Krisztus igaz egyháza. Azt hiszem, hogy mindjárt az jut eszünkbe, hogy mindenki a maga igazát bizonyítja, és akkor hogy lehet ezt eldönteni? Kezdjük azért az elején. Az első évezredben, kezdettől fogva, az egyház nagyon különböző volt. Teljesen más szabályokhoz, liturgiához és szellemiséghez, lelkiséghez tartoztak különböző egyházak. Mindjárt az itt a kezdetén. Volt zsidóságból megtért egyház, akik bizonyos ószövetségi szabályokhoz igazodtak. Már Pál nagyon sokat vergődött azzal, hogy az itt a pogányságból a görög megtérők, azoknak nem kell úgy élni, ahogy a zsidók minden, és ő azoknak volt az apostol, a pártfogója. Görög egyház az egy jócskán másmilyen stílusú egyház volt. Talán nekünk a keleti egyház mutat valamit abból. De voltak maroniták nagyon hamar, akik még másképpen az arabok közül, vagy legalábbis azok közt terjedtek. Az arameus egyház, a kopt egyház, mondjuk Afrikában. Én néztem, hogy most templomba vagyok, vagy nem. Amikor Jeruzsálembe bementünk látogatóba egy kopt templomba, hát én néztem, hogy itt mi hol van. A közepén egy emelvény, de olyan fejmagosságban, teljesen körül van függönyözve, és a hívek azok így körbe lehetnek, ott bent megtörténik. Akkor nem történt, de mondták, hogy ott történik a mi sem minden. Nagyon különböző egyházak. Hamar átkerült mondjuk a kereszténység a latin egyházba. Ugye először Jeruzsálem volt a központ jó ideig, még Pál is oda ment egyeztetni az ő tanítását, aztán átkerült a szíriai Antiohiába, kettő van, egy kis-ázsiai, meg ez a szíriai egyházba, és ott nagyon-nagyon erős volt a görögök jelenléte, vita is támadt ebből, meg hát megegyeztek, hogy miként ott nevezték el először Krisztus követőit krisztusiaknak, Krisztiói. Úgyhogy a keresztény névnek a kereszthez igazából csak ilyen hanghasonlóság köze van, mert nem a keresztről, hanem a Krisztushoz tartozók, akik Krisztushoz tartoznak, Krisztiói. És ez a görögből ered, ez már ottani görög egyház. Na most elég hamar Péter belátta, hogy várja kereszténység, az egész világra szól, átment ő Antiochiából Rómába. Róma volt az akkori világnak a központja, akár társadalmilag, uralkodás szempontból, katonailag, kulturális központ volt. Igaz, a görögök elég erősek voltak, de ott voltak az egész mai napig, az egész Kelet-Olaszországban a görög kultúrát láthatja a templomokban is, de oda került a központ, és a latin egyház az még másmilyen volt, nagyon különbözött a mai napig, azért mondom ezt, mert ezt tudhatják. A latin egyház az inkább közösségi volt, ahogy a második Vatikán zsinat még jobban kihangsúlyozta, mert a tridenti az eléggé keményen határozta meg. Még a görög egyház az az Isten dicsőítést. Voltak már a mondjuk itt leghamarabb a szerb pravoszláv egyházba. Ott az egész liturgián a hívők, azok résztvevők, azok majdnem szemlélők. Uram, még a gospodi pomilu énekelgethetik, ha énekelik, de minden az Isten dicsőségét, titokzatosságát, mindaz az egész szertartás, az ikonosztáz, az ajtó kive menettel, titok, minden, nem közösségi, csak azért mondom, hogy ilyen hatalmas szemléleti különbségek voltak. És mindannak ellenére, hogy voltak tévtanítások, nem is kevés, egyik másik, mint az arianizmus, az tömegeket is megmozgatott. De a kereszténység egy volt. Tehát függetlenül ezektől a nagy különbözőség, ez nem külön kereszténység volt, hanem ez egy volt az egész első évezredben. Ezek a tévtanító csoportok általában széthullottak hamar, az arianizmus tartotta a legkeményebben, de az is széthullott. Nyilván ebbe ez most zárójel, nagyon belejátszott az, hogy mondjuk a császár, ha oda pártolt az igaz hitent, akkor hova pártolt, mint a Rómához, vagy a pátriárkához, minden, akkor ugye ő szinte egy nyomás volt arra, hogy aki nem ezt vallja, az kész, le van írva. Egyetlen egy komoly szakadás volt, de nagyon rövid ideig tartott, gyakorlatilag Fúcius pátriár kezdődött, meg szűnt is meg 800-ban, amikor a pápa megkoronázta Nagy Károlyt, a frankok uralkodóját, amiért az meg a pápai államot alapította, védekeztek akkor már nagyon a népvándorlástól, a barbároktól, és hogy ne kelljen neki mindig átkelni az Alpokon, hogy védje a pápát, akkor alapított ott az a mai Közép-Olaszország, nem Vatikán, az nagyon sokkal később kis maradvány, az körülbelül Firenzétől Páduától Nápolyig, az a közepe, az volt a pápai állam. Na és ugye ennek örömére megkoronázta a Nagy Károlyt, és akkor a keletiek fölláttak, hogy a pápa egy barbárnak a fejére tette a római birodalomnak a koronáját, és akkor szakítottak minden. De ez véget is ért a Fúciusnak a halálával. Tehát az első évezred lényegében egy kereszténységről szól, nem katolikus, meg nem tudom micsoda, nagy különbségekkel, nagyon nagy különbségek voltak, amit ma is érezhetnek, hogy mekkora különbség volt a görög egyház, az a keleti rítus, magyaroknak is a keleti része abban van, meg a latin egyház, ami mondjuk, amit mi ismerünk. Tehát itt ez nem csak nyelvi különbség, mert akkor görög meg latin volt mindenütt, hanem egy szemléletbeli nagy különbség, de egyek voltak, egy kereszténység. 1045-ben szakadt kettőbe ez a kereszténység. De ez nem tanításbeli probléma volt. Nem is az, hogy másmilyen szertartás, meg szemlélet szerint mutatták be a szentmisét, meg szentségeket, meg egyáltalán. Ez tulajdonképpen a kelet-nyugati római birodalom határán szakadt ketté. És az volt az alapgondolat, hogy a két császárváros, Róma meg Konstantinápoly két pátriárkája egyenlő. Tehát ez egy ilyen területi szakadás volt. Nem is volt ez igazi szakadás mindaddig, amíg ugye a negyedik keresztes háború, most arra részletiben ne térjünk ki, keresztes háború az eredetileg ugye a Szentföldet akarta megszabadítani az oszmán birodalomtól, ez a 12. 3. 4. század. De az első az úgy azt is valósította meg, ez a Bouillon Gottfried, remélem jól mondom, ez egy francia volt, de mindegy, mikor elfoglalták és megerősödtek Jeruzsálembe, akkor királya akarták koronát, azt mondta, hogy nem. Ahogy Jézus tövis koronát viselt, ő nem visel aranykoronát, ő csak esetleg a szentsír őre lehet. Tehát az első, az annak volt egy ilyen vallási menete. Később ez azért a keresztet viselő vitézeknek különböző kalandjai voltak. No, azt hiszem, hogy a kelet-nyugati szakadás megpecsételője, tehát ami gyűlöletet vitt bele, az a negyedik keresztes háború hadjárat, ami 1204. április 12-én elfoglalta Konstantinápolyt, kifosztotta ott erre-arra lévő néhány várost lerombolt, és hát nem kell azt hiszem ecsetelni, magyarázni, hogy néz ki egy ilyen város elfoglalása, kifosztása, rombolása, leége. Egy részét Konstantinápolynak leégették teljesen. No, hát ezek viszont a nyugati egyházat, latin egyházat képviselték. Azt hiszem, hogy ez üdött nagy kalapáccsal erre a szakadásra, gyűlöletet a népben, és még pecsételődött ez a szakadás. Hát aztán ugye azt a keleti részeket a 15. században Mohamedának elfoglalták, az a Bizánc teljesen megszűnt, ugye oszmán birodalom lett minden. A keleti egyház pedig nemzeti autokefál autonóm egyházakra szakadozott szét. De mert itt ez a központ megszűnt, akkor minden itt ilyen nemzeti. Van szerb pravoszláv egyház, akkor most montenegrói, román, bulgár, orosz, stb. Tehát ez mind külön-külön-külön. Hogy éreztessem azt, amiről beszélni szeretnék. Aztán még rátérek, mert van egy óriási másik szakadás is. A keleti meg a nyugati egyház között. 1964-ben, amikor Jeruzsálemben 6. Pál pápa meg első Athenagorasz konstantinápolyi pátriárka megölelték egymást, többszörösen testvérnek mondták egymást, 68-ban visszavonták Betlehemben talán még egyszer találkoztak a kiközösítéseket, hogy itt formailag van egy egység, de semmi őket, se ők minket el nem fogadnak. Félünk egymást. De majd erre kitérek jobban. Tehát, hogy miről szeretnék beszélni az igazi egyház. Na, aztán történt ugye egy óriási másik nagy szakadás, 16. század, amikor fejlemények hosszabbak, de 1517-ben Luther Márton a Wittenbergi vártemplom kapujára kizögezte az ő 95 tézisét. Aztán gyorsan követte Calvin meg Zwingli, Svájc, úgyhogy itt egy nagy reformáció indult el, és talán, de nehéz ezt megítélni, ott szakadt minden, amikor 1522-ben Luthert kiközösítette a pápa. Voltak itt próbálkozások az egyesülésre, 1545-ben a tridenti trentói, Trento zsina, azért is hívták össze, mert a német, meg az olasz nyelvterület határán van, trident is, meg Trento is, tehát ott Észak-Olaszország azért volt ott a zsinat. Tehát addigra már úgy elmérgesedett a helyzet, hogy már kezdődött a parasztlázadás, a templomok kifosztása, a 30 éves háború, hogy el se jöttek a reformáció tagjai erre a zsinatra, bár hívták őket. Itt már tanításbeli különbség volt, nem tudom, érzik-e az első, a területi szakadás volt igazából. Itt tanításbeli különbség volt. Tehát ki a hibás, ki szakított, ezt nagyon nehéz ma elmondani. Luther Márton rehabilitálta a katolikus egyház. A nagy probléma, a nagyon-nagyon nagyot rárakott erre a szakadásra, hogy akkor utazott el Kolumbusz Kristóf Amerikába, az Amerika fölfedezése, és akkor hamarosan elindult az óriási kivándorlás, főképp nyugatról, ami ugye zömében nagyon erősen, elejében különösen a protestáns egyházakból mentek ki. Na most nem lévén egy egységes vezetője, hát aztán Amerikában minden rámenős ember alapított. A presbiteriánus egyház az azt jelentette, hogy minden plébánia egyház magának, ezért a presbiter a plébános. Aztán egyik sikeresebb volt, a másik nem, de a mai napig még számlálhatatlan sokasága a különböző önállóaknak. Szóval minden fél keresztény, meg minden. Aztán egyesek visszakerül, hát a legerősebbek, mondjuk az elsők közt voltak a baptisták, aztán ugye visszakerültek hozzánk a hetednapi adventisták Amerikából, ide szombatistáknak nevezik itt általában őket. Aztán a különböző ilyen pünkösdi tehát mozgalom, aztán Jehova tanúi, azok is Amerikából jöttek vissza. Úgyhogy itt aztán úgy eléggé 20. század utolsó két századában, 19-20. század, 18. kezd végén, itt eléggé szétmorzsálódott ez a kereszténység, éppen ilyen amerikai termékből kis ezer ilyen csoportra. Egy jó részük az ilyen félkeresztény dolog, mert ilyen indiai gurúk, meg mit tudom én, melyik keleti vallásokat ötvözték vele, szóval ez nem is mind mondható ilyen simán kereszténynek. Tehát ez a kép, ez a második évezred, ez teljesen szétzilálódott ilyen szempontból, mert ezek itt nem csak más milyenek, tessék ezt érteni, ez mindegyik próbálja bizonyítani, hogy ő az egyedüli hiteles kereszténység. Itt van a baj. Mindenki más hamis keresztény. Mai napig Magyarországon is alapult ez a Vidám Vasárnap egyháza. De mindenki más az hamis. Itt van a baj. Tehát nem az, hogy más milyenek. Még az sem, hogy másmilyen tanításuk van igazán, hanem az a kizárólagosság, hogy csak mi vagyunk az igazi keresztények. És ettől mi se vagyunk igazán mentesek. Mi is úgy gondoljuk, ez összes többi hamis, mi vagyunk az igaz hitiek. Bizonyították, támadták egymást, katolikus egyház is, misoda írások vannak. 1000 évig, illetve a reformáció 500 évig bizonyítottuk egymásnak, hogy ki az igazi. Senki nem tudta meggyőzni a másikat, hogy ők az igaziak. Ez a második évezrednek a kudarca. Tehát senki nem tudta bizonyítani, hogy ők az igazak, és mindenkinek oda kellene térni. Rátérek arra, hogy melyik az igazi. Nem, ezt azt hiszem, hogy ezt be kellett mutatnom, hogy értsék, hogy miről akarok beszélni. A harmadik évezred fordulóján egy prófétai már szenti avatott ember, második János Pál pápa kiadott egy körlevelet in tertio millenio ineunte, a harmadik évezredbe belépve. Abban egy nagyon nagy proféciát írt le, nem alaptalanul, mert mondom, hogy ez a folyamat már 60-as évek elején való második vatikáni zsinat, egy úgynevezett ekumenista mozgalom, ekumenizmus, már egy jó folyamatban volt, és ez a második János Pál pápa azt írta le ebbe a körlevelében, hogy a harmadik évezred a kereszténység egyesülésének az évezrede lesz, az egységnek, nem az egyformaságnak, hanem az egységnek az évezrede. Na most én ebben a gondolatban azt hiszem ez a Ferenc pápa szinódusa is erről szól, ebben szeretném a következőt mondani. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem lehet eldönteni azt, hogy melyik elnevezésű csoport Krisztus igaz egyháza, katolikus egyházról sem. Tehát nem Krisztus igazi egyházának tagja valaki azért, mert katolikus, mert görög-keleti, mert görög-katolikus, mert református, mert pünkösdista vagy, nem tudom mi, nem ettől. Ilyen igaz egyháza nincs. Mondtam, hogy az elejétől megvoltak a különbségek. Teljesen más valami, amit el kell dönteni. Hogy mennyire igazam van. Gondolja meg, hogy az egész nyugati világ 80%-a vagy a katolikus egyházban, vagy valamelyik református egyházban megkeresztelt. Tehát formailag valahol oda tartozik. Mindezek, akik lebontják a templomokat, kocsmába alakítják, mindezek mind valahova. Elég nehéz azt mondani, hogy ő Krisztus igaz egyháza. Azt hiszem, hogy Krisztus igaz egyháza azok, akiknek Jézus az ő személyes életének a megváltója. Ő személyesen elfogadta őt, mint az életének a megváltóját, az életének az értelmét, akit befogadott, akihez tartozni akar, és aki az ő életének a fő irányítója, mozgató elve, ereje. A Jézussal való személyes találkozás. És az, hogy én őt elfogadom, és törekszem nagyon, hogy az ő példája és tanítása szerint éljek. Ez az alap. Mindegy, hogy hova tartozó, aki ezt elfogadja. Akinek ez életelvévé lett. Ennélkül teljesen mindegy, hogy milyen denomináció elnevezés alatt van, akár keresztelve, akár számon tartva. Ez a kulcs. Ez Krisztus igaz egyháza. Ez azt jelenti, hogy egy, nekünk, akik ezt elfogadjuk, mindenkit testvérként kell elfogadnunk, aki így hisz, ezt fogadja el, ez szerint él. Ha nem is úgy keresztény, mint mi. Mi egy szekeret tolunk. Mindenki. Tudják azt az evangéliumi részletét, amikor János apostol odaszaladt Jézushoz, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt üzött, megtiltottuk neki, mert nem tart velünk. Azt mondta Jézus, ne tiltsátok meg neki. Aki az én nevemben ördögöt is, az nem fog engem szidalmazni egy könnyen. És Jézus nagyon megdicsérte azt a századost is, aki azt mondta, hogy ne gyere az én házamba, a zsidók nem szívesen mentek a pogányok házába, mert akkor tisztátalanok lettek, ne gyere én hozzá. Én ott százados volt, tehát alárendelt ember vagyok, de alattam is vannak, mondom a katonánk, menj oda, elmegy, mondom, gyere ide, ide jön a szolgálat, tép meg, megteszi. Te is ilyen vagy. Te mondd, hogy az én szolgálat, meggyógyul a szolgálat. Jézus nagyon megdicsérte ennek a hitét. Azt mondta, én ilyen hitet nem találtam Izraelben. Tehát ez Jézushoz tartozó ember volt. Egy pogány, római, teljesen más katonaember, minden. Úgyhogy ezt a szamaritánust, a 10 leprást tudják. Az azt, hogy megkért tudják, hogy Jákob kutyára megkérdezte, hogy te zsidó létedre, én tőlem a szamaritánus azt mondta, kész inni az én vödrömbi. Hát tisztátalannak tartotok. Elfogadta, azt mondta, hogy tudnád, hogy ki kéri tőle, akkor te kérnéd tőle vizet. Na mindegy, tehát nem ez a egyformaság, ha mi elfogadjuk egymást. Ha eljutunk odáig, hogy túljutunk azon a szerencsétlen keresztes háborún, ami gyűlöletet keltett, és örülni tudunk a keleti testvéreknek, ha nagyon hisznek abba, ünnepelik Jézust, és minden, az egység helyre jön. Így meg hiába rendezték el ezt a felső adminisztrát, nem tudom miket, még tanításbeli nagy különbség se nincs bennünk, amikor nagyon támadták, hogy a tanít, mikor ezt az igazukat bizonyítja mindenki, azért nem igaz hitűek, mert a papjaik nem viselnek szakállat, meg ilyesmikre támadtam, most már egyesek viselnek, mégsem lettünk egyek, na mindegy. No, nem tudom értéke, ez az alap, aki Jézust így elfogadja, tiszteli, hordozza, aki által Jézus sugároz kifelé, mert kegyelmet ad, az megint csak ezt a furcsa hasonlatot mondom, azzal mi egy szekeret tolunk, ő meg mi velünk. Mi Jézust visszük a világba. Ez az igaz egyház. Ezt a különbözőségeket pedig el kell fogadni, Ha mi így egyekleszünk, ezt is remélte második János Pál a harmadik évezrettől, tehát mi még a legelején vagyunk, akkor viszonylag egyszerű lesz, hogy az arra hivatott teológusok, főpapok, vezetők a tanításbeli különbségeket kivasalják. Már is történnek ilyen lépések, mert például ami nagyon nem hihető volt még a számomra egy 10-15 évvel ezelőtt, az evangélikus, ez a Mátus közösséggel, katolikus egyház aláírt egy jezményt az üdvösségről. Ott volt a nagy különbség, hogy jó cselekedeték vagy a hit, és akkor egyeztették, hogy végeredményben mindenki azt mondja, és azt mondják, hogy a hit, aztán élj, ahogy akarsz, lesz gazember, nem. Hit egy szerint kell élni. Mi is mondtuk, hogy úgy cselekedek, de hit nélkül nem. Nem lehet szociális intézkedéssel följutni Mennyországba, elevekő hit, minden. Na, ezt aláírták, hát gyöngéje az, hogy ő náluk nincs, amit már mondtam, hogy egy ember, mi nálunk a pápa, hogy aláírták, pápa, jóvá hagyta, amen, nekünk ez ennyi. Ő náluk ilyen nincs most, aki ezt elfogadja, de haladunk ez felé. Na most, egy nagyon nagy kérdés, hogy akkor mindegy, hogy hova tartozom. Mindegy, katolikus vagyok, vagy hetednapi adventista, vagy pünkösdi, vagy valami. Nem mindegy. Nem mindegy, de nem azt jelenti, hogy a másikat egy ilyen eretnek tív helyen kell tartani. Szerintem annak nincs értelme, hogy a magunk igazát bizonyítva az egyikből átcsaljuk a másikba, vagy egy harmadikba. Én mondtam már többször az ilyen hódítóknak, hogy édes gyerekem, te a fölszántott földet szántod, te a pogányokat térítsd, ne azt, aki itt van. Nem mindegy, a lelkiismerete szerint ott legyen mindenki, ahol úgy gondolja, hogy van, hogy jó, hogy most ott van, abba tért, abba született, stb. Az igazi, amiben energiát érdemes befektetni, amit mondtam, hogy minél mélyebben befogadjam Jézust, és ő vigye az életemet. Nem mindegy, de ezeket azt a nem mindegyet, bocsánat, ha értik, 1000 évig bizonygattuk a keletiekkel, 500 évig az egész reformációból eredő keresztény közösség csoporttal semmire sem mentünk. Én azt mondom, hogy attól nem lesz az üdvösséghez közelebb valaki, mert mondjuk a katolikus egyházból áttér, mit tudom én, a hetednapi adventistákhoz. Ha meggyőződött a lelkiismerete szerint, hogy neki ott kell lenni, akkor legyen. Csak jobban szeresse Jézust. Én azért kimondtam egy-két jó tanúkhoz áttért fiatal barátomnak, hogy jött hozzám, hogy most akkor ő megtalált Jézus minden. Mondtam, hogy édes gyerekem, hála a jó Istennek, mert még nálunk voltál, addig azt se tud, hittadosó volt minden, úgyhogy beszélhette vele, azt se tudhat, hogy merre van a templom, most legalább buzgó Jézus követi létén, hát Istennek csak csinált követ Jézust. Mindegy, én azt mondom, hogy lényeg az, hogy el tudjuk fogadni egymást, hogy nem tartom azt a másikat egy selejtnek, és hogy arra törekszünk mindannyian, magunk körül is, minél inkább befogadjuk Jézust. Én újra hangsúlyozom, hogy senki nem üdvözöl azért, mert katolikus, mert görög-keleti, mert bármelyik tartozik. Ezek az nevezetek, nevezések meg csoportok önmagukban nem üdvözítenek. Jézus Krisztust kell elfogadni. És mi, ha Jézust elfogadjuk, akkor egymáshoz közel kerülünk. Még valamit akarok mondani. Ha őszintén elfogadjuk, befogadjuk Jézust, akkor az ő tanítása nagyon kötelez. Ezt már próbáltam egyik másiknak, aki támadott keresztény, katolikus vallása, minden. Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik bántalmaznak titeket. Stb. Jó, az itt is érvényes. Hogy én akkor, ha támad is valaki, az én Jézussal válaszolok. Hogy én tudok érte imádkozni, tudom őt értékelni. Hogy ez az, ami az egységre visz. Nagyon-nagyon lehet közre működni, annélkül, hogy egymást térítgetnénk egyikre a másikra. Igaz, hogy az emberektől függ, mert jön náluk mindig a helyi tiszteletes az, akit kiválasztott a közösség, de a 90-es években egy nagyon-nagyon jó közreműködésem, most ne kövezzenek meg érte, de sokkal jobb közreműködésem volt, aztán Szabadkán volt. Rákészott az evangéliumi egyház, majd eszembe jut a neve, úgy tudom a nevét, a Caritas munkába. Hihetetlen. De senki se akarta másikat áttéríteni. Ő mindent beadott, amit kaptak is, főzhető volt a kunyhán, rábíztuk a feleségére, és nagyon-nagyon egy jó közreműködésünk volt ezen a téren, és nagyon értékeltük egymást. Előfordult például, hogy eljött hozzám, hogy van egy nagyon kedves evangéliumos hívőnk, de katolikusoknak adta át magát egy öreg bácsi, hát azok biztos nem fognak én hozzám jönni, de atya, menjen ki a temetésére, ez egy nagyon hívő, nagyon evangéliumos ember. Mondta neki, hogy nem fogok menni, hanem én megfogom, kik azok, akiknek átadta magát, mondta. Én meg fogom szépen nekik mondani, ha ez a bácsi meghal, akkor elmentek szépen oda, bejelentitek, elintézitek. Ő oda tartozik, ő temesse. És ezt így kölcsönösen ő is valahol így volt ezzel, és az egész idő alatt nagyon-nagyon szoros közreműködés volt a csomagok osztásában, a gyógyszerrel, mindennel a 90-es években. Azért jó, ha megöregszik az ember, nem kell mindenre emlékezni. Úgy tudom a nevét. Együtt jött velünk katolikus papok találkozójára, minden, és volt egy szép közösség. Én is voltam imádkozni az ő közössége, ő is eljött mi hozzánk, minden, senkit nem akart áttéríteni, értékeltük egymást. Tehát azt hiszem, hogy második János Pál pápának ez a proféciája nagyon erőteljesen kibontakozóban van, mert nagyon-nagyon sok közös van, ekumenikus hét, közös Isten tiszteletek, egymáshoz elmennek a tiszteletse is, és hogy a hívek is, ha értékelik egymást, ha nem tartjuk azt a másikat valami eretneknek, valami selejtnek, nem tudom minek, nem vetjük meg, nem félünk egymástól, hogy elcsalják, meg így csalják, úgy csalják. Az élet nagyon bonyolult. Én már mondtam, hogy egész Nyugat-Bácska, meg majdnem egész Bánát, azt a legészabbat leszámítva, meg Dél-Bánát, Dél-Bácska, ahol már nincsenek magyar iskolák. Ott egy jó részük azért szerb meg pravoszláv lesz. Szép magyar nevűek vannak. De jó, csak ha Krisztushoz tartozik. Azt hiszem, hogy itt ez a Krisztus az egység. Ugyanaz a megváltunk, ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz a mennyei atyánk, és nekünk egymást kell fölkarolni, elfogadni, és a minden különbözőségek ellenére értékelni egymást is. És itt a hívő közösségbe kell az egységnek megvalósulni. Aztán azt a jogi, meg teológiai, meg nem tudom mi kiegyenlítődéseket, azokat majd ki lehet egyenlíteni. Nem tudom, értik-e. Tehát mindenki Krisztus igaz egyháza, aki nagyon szereti, befogadja, hisz benne, engedi, hogy működjön az életében, elfogadja, hogy Jézus példája, tanítása irányítsa az ő életét. Reménysége van abba, hogy általa el tudjuk érni az örök életet. Na, azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami a harmadik évezrednek a feladata, és hiszek abban, hogy második János Pálnak a Szentlélek egy víziót adott, amikor ezt leírtam. Köszönöm. Támadható, kérdezhető, ez az én állásfoglalásom. Nem csak az én, nem is egyedül találtam ki, de úgy gondolom, hogy ez egy komoly feladat. Ami nem valósul meg már hónapra, de hinni kell benne, tenni érte, és kibontakozik. Ha én arra gondolok, hogy mondjuk 60 óta, akkor kerültem így ilyen értelemben az egyházba, milyen óriási utat tett meg az egyház ezen az úton, akkor hiszek abba, hogy a harmadik évezred még csodákat tud csinálni.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
2: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk vérasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveit felett.
2: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
2: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
2: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
2: Imádságomat hallgass meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
2: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
2: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
2: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
2: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget törvesztemre, de nem számolnak veled.
2: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
2: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
2: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
2: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
3: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A negyedik fejezetnél tartunk, a 32. verstől folytatom. Itt a javak megosztásával kapcsolatban két ellentétes példát fogunk megfigyelni itt a következő részben, ami egészen az 5. fejezet 11. verséig tart. Egy kicsit összefoglalva, a közösség éppen átvészelte a Sanhedrin, a nagy tanács részéről érkező külső támadást. Idilli egységét és harmóniáját azonban hamarosan belső veszély fenyegeti. A sátán két tag beépülése által alássa az apostoli vezetés alatt álló egyház egységét. Ezzel szemben Lukács Barnabást a megosztás pozitív példaképeként mutatja be, akit a keresztényeknek követniük kell. És akkor kezdem is a 32. verssel a 4. fejezetből. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Ez a második összefoglalás,

0: jeruzsálemi korai keresztény közösség életéről. Az elsőhöz hasonlóan, ami a második fejezet 42-47-ben található, ez is a tagok egységét és a vagyon megosztását hangsúlyozza. Bár ez a két szakasz inspirálta a vallási közösségekben a javak közösségi tulajdonát, eredeti jelentésük nem úgy tűnik, mintha a jeruzsálemi keresztények kötelesek lettek volna megosztani javaikat, mivel azok, akiknek vagyonuk volt, szabadon dönthettek arról, hogy eladják-e azt vagy sem. A kötelezettség hiánya miatt a keresztények szabad döntése, hogy megosztják javaikat, annál is erőteljesebb jelét adja a Szentlélek jelenlétének közöttük. Lukács hellenisztikus háttere miatt a baráti megosztásra a hellenisztikus irodalomban megszokott kifejezést használja, mindenük közös volt. Egy másik gyakori kifejezés az volt, hogy a barátok egy lélekben voltak. Lukács a szív hozzáadásával egy szív és egy lélek kifejezést bibliaibbá teszi. Lukács leírása egyszerre hordoz hellenisztikus és bibliai utalásokat, így vonzóvá válik vegyes olvasóközönsége számára. Az a megjegyzés, hogy senki sem állította, hogy bármelyik tulajdonát is a sajátjának tekinteni, a barátság leírásának egy másik, a hellenisztikus kultúrában elterjedt módja volt. A vendégszeretet latin kifejezése mikasa est tu casa, vagyis az én házam a te házad, hasonló jelentéstartalommal bír, anélkül, hogy szó szerint azt jelentené, hogy a házigazda háza ténylegesen a vendégé lenne. Lukács kifejezései a korai keresztények őszinte testvéri érzését tükrözik, akik örömmel gondoskodnak egymás szükségleteiről. Nem csak anyagi javakat osztottak meg egymással, hanem lelki javakat is, mint például a hitet és a szeretetet, az örömöket és a szenvedéseket, valamint a Szentlélek karizmáit és gyümölcseit. Ez a megosztás fontos tanúságtétel volt az első században, és az marad ma is. A 33. verssel folytatom. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Ez a szakasz az apostolok tekintélyét szemlélteti, miközben a tanítványok a javakat az apostolok lábához helyezik. Lukács számára a javak kezelése a közösségen belüli tekintély szimbóluma, amint az az apostolok cselekedetei 6.1.6-ban is kiemelt jelentőséget kap majd. Lukács hangsúlyozza azt a nagy hatalmat, amelyel az apostolok tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról. Az apostolok csodái alátámasztották azt a tanúságukat, hogy Jézus az Úr. Ez ugyanaz a cím, amelyet az Ószövetség Istennek ad. Ezt pedig a feltámadása is tanúsítja. És az összes keresztényt Isten megáldotta, az emberek pedig tisztelték őket. A nagy kegyelem kifejezésnek, vagy nagy erő kifejezésnek kettős jelentése van. A kegyelem az emberek tisztelete volt egyik féle értelmezés szerint, tehát nagy tiszteletben tartották őket, vagy nagyra becsülték őket, de utalhat Isten kegyelmére is, ahogyan a legtöbb fordításban megjelenik ez. 34. és 35. versekkel folytatom. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle szükséghez mérten. Az, hogy közöttük nem volt szegény ember, a keresztény közösség többi tagjának nagy lelkűségének köszönhető. Ez a mondat visszhangozza a második törvénykönyv 15.4-es versét, mivel az Úr a te Istened bőségesen megáld téged azon a földön, amelyet az Úr a te Istened neked ad, köztetek nem lesz szegény. Isten ezt az ígéretet ahhoz köti, hogy Isten betartassa a parancsolatait, és különösen, tehát hogy betartsák az Isten parancsolatait, különösen azt az utasítást, hogy minden hetedik évben elengedjék az összes adósságot a szövetségi közösségen, az Izrael népén belül. Most már nincsenek rászorulók a jeruzsálemi közösségben, köszönhetően a keresztények Szentlélek által adott készségének, hogy megosszák egymással erőforrásaikat, Ez az aktív gondoskodás teljesíti az ószövetségi törvényeket, és eléri az Isten törvényének engedelmességéből ígért eredményt, Isten bőséges áldását. Ez teljesíti az Ezekiel 36-27-28-ban szereplő prófétai ígéretet, miszerint Isten kiárasztja szent lelkét, és így képessé teszi népét a törvény betartására és áldásainak megtapasztalására. Bár úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi közösség elismerte az ingatlanok magántulajdonát, tagjai egyfajta megosztási rendszert alkalmaztak, melynek keretében azok, akiknek földjük vagy házuk volt, a föld eladásból származó bevételt a közös alapba fizették be, amelyet után szükség szerint osztottak szét a szegényebb tagok között. Az apostolok lábához kifejezés arra utal, hogy az apostoloknak hatalmuk volt a közös alapba befizetett pénz felett. Mivel aki egy csoport pénzét kezeli, az befolyásolja a csoport tevékenységét is, a kifejezés tágabban is értelmezhető, jelezve az apostolok hatalmát a közösség minden ügye felett. Arra is utal, hogy a tagok bíztak az apostolok ítélő képességében, hogy a pénzt odaosztják el, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ekkor még az apostolok kezelték a közös alapot, bár az apostolok cselekedete 6. fejezetében ezt a pénzügyi hatalmat a 7 diakónusnak fogják átruházni. Lukács most egymást követően ezután bemutatja az eladási bevételeket, amint az apostolok lábához helyezésének közösségi gyakorlatára vonatkozó pozitív és negatív példák is lesznek közöttük. Az első lesz Barnabás inspiráló példája kezdetnek, és aztán Ananiás és Szafira inkább ijesztő példáját. Tehát a 36. vers így szól: József, a ciprusi származású levita is, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Itt van egy vessző, és a 37. vers így folytatja: eladta a földjét, az árát fogta, és az apostolok lába elé tette. Hát Barnabást a közösség javainak megosztásának példaképeként mutatják be, aki a szegény tagok megsegítésére törekszik. Eredeti neve József, de az apostolok új nevet adtak neki, Barnabást, amelyet az apostolok cselekedetei további részében is használnak. Lukács kifejti, hogy az akkor használt arámi nyelven a Barnabás név a bátorítás fia, vagy a vigasztalás fia jelentést hordozza. A bátorításra vagy vigasztalásra utaló görög szó a paraklézis, rokonságban áll a paraklétos szóval, amely a Szentlélek egyik címe, és amelynek jelentése védelmező, vigasztaló, közbenjáró és tanácsadó. Az új név tükrözi, hogy az apostolok hogyan értékelték Barnabás jellemét. Ő majd méltó lesz nevének jelentéséhez, amikor bátorítja a jeruzsálemi keresztényeket, hogy fogadják be egykori üldözőjüket, Pált, majd a 9. fejezetben. Később, amikor Pált kéri fel, hogy segítsen neki ápolni az első zsidókból és pogányokból egyaránt álló közösséget Antiókiában. Tehát ezt tudjuk, hogy Barnabás és Pál nagyon jól együttműködtek. Barnabás Lévi törzséből származott és ciprusi születésű volt, lehetséges, hogy ott volt a birtoka. A cselekedete jól illusztrálja Lukács kijelentését, miszerint a korai hívők eladták birtokaikat, és a bevételt megosztották az egyház rászorulóival. Barnabás eladta a birtokát, majd a pénzt elhozta, és az apostolok lábához tette. Az apostolok lábához kulcsfontosságú kifejezés 5 versben 3-szor fordul elő, hangsúlyozva az apostolok vezető szerepét az egyházban. Aztán itt kezdődik az 5. fejezet, az első 2 vers így hangzik: egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, és csak egy másik részt vitt el és tett oda az apostolok lába elé. Barnabás pozitív példáját közvetlenül Ananiás és felesége Szafira negatív példája követi. Az egymással ellentétes példákat az azonban, vagy de kifejezés köti össze. Ananiás látszólag ugyanazt tette, mint Barnabás, eladott egy ingatlant. Azonban titokban Magának tartotta meg az eladási ár egy részét, a maradékot pedig az apostolok lábához tette. A Titus levél második fejezet 10. versében ugyanaz a görög ige, amely magának megtartani jelentést hordoz, utalhat arra is, amikor egy rabszolga sikkaszt a gazdájától. Bár technikailag ez a házaspár nem sikkasztott, a közösségnek felajánlott összeg egy részéről szóló hazugságokban vannak párhuzamok a sikkasztással. Az Ószövetség görög fordításában ugyanezt az igét használják a templomból ellopott aranyedényekre, a Makkabeusok második könyvében, és Akán lopására is, aki elvette és elrejtette az Úrnak szentelt javakat, a Józsué könyvében. Akán engedetlensége azt eredményezte, hogy Isten megtagadta az izraeliták megsegítését mindaddig, amíg a bűnöst ki nem zárták körükből. Bár Ananiás és Szafira bűne eltért Akánétól, hasonló csalást tartalmazott és hasonló büntetést von maga után. Lukás kétszer is megemlíti, hogy a feleség is bűnrészes volt a férje csalásában. Az első versben Ananiás feleségével, Szafirával együtt adta el a birtokot. A második versben pedig a bevétel egy részét visszatartotta, szintén a felesége tudtával. Mivel a feleség ugyanolyan súlyos büntetést kapott, mint a férje, Lukács gondosan rámutat arra, hogy ő is ugyanolyan mértékben bűnös volt abban, hogy hazudott a Szentléleknek és próbára tette őt. A 5. fejezet 3. versével folytatom. Péter azonban így szólt hozzá: Ananiás, hogy csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akard csapni a szent lelket, és a föld árának egy részét félreted? Péter a közösség szent lélekkel teli vezetőjeként szembesíti Ananiást bűnös megtévesztésével. Péter a bűncselekmény súlyosságát azzal hangsúlyozza, hogy azt a sátánnak tulajdonítja, aki betöltötte Ananiás szívét. Ez éles ellentétben áll azzal, hogy a tanítványokról gyakran ezt mondták, hogy a szent lélekkel voltak eltelve. Az emberi cselekedetek mögött Lukács gyakran felismeri a szent lélek, vagy éppenséggel a gonosz szellem, a sátán hatását. Az, hogy a sátán betöltötte Ananiás szívét, azt jelenti, hogy Ananiás hagyta, hogy a sátán gonosz tanácsai irányítsák cselekedeteit. Lukács Júdásról is hasonló kifejezést használt, akkor a sátán belépett Júdásba az evangélium 22. fejezetében. Mi volt az a bűn, ami indokolta, hogy a bűnösöket a helyszínen halállal sújtsák? A bűn lényegét Péter Ananiásnak címzett vágya említi meg: hazudott a Szentléleknek. Istennek való hazudozás azt sugallja, hogy Isten nem mindenható, hogy Istent meg lehet téveszteni. Gyakorlatilag tagadja, hogy Isten az Isten. A keresztényekben megnyilvánuló becstelenség és tisztátalan indítékok szintén akadályozhatnak másokat abban, hogy Krisztusban higgyenek, aminek Pál is nagyon tudatában volt. A házaspár úgy hazudott a Szentléleknek, hogy a föld árának egy részét megtartotta abból az összegből, amelyet az apostoloknak adtak, talán azért, hogy nagy lelkűnek tűnjenek, anélkül, hogy ez költségekkel járna számukra. A 4. vers következik: hát nem a tied maradhatott volna, ha meg akartad tartani? Vagy ha eladtad, nem rendelkezhettél szabadon az árával? Miért vetemettél ilyesmire? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Péter tehát ezt kérdezi, hogy miért eszeltétek ki ezt a cselekedetet. A görög szöveg szó szerint így hangzik: miért tetted ezt a cselekedetet a szívedbe? Bár a házaspár azt hitte, hogy átveri az apostolokat, valójában nem embereknek, hanem Istennek hazudtak. Péter azzal a figyelemre méltó állítással él, hogy az egyháznak és annak a Szentlélekkel teli apostoli vezetésének hazudni egyenlő azzal, hogy Istennek hazudunk. Mivel Isten általában a Szentlélekkel teli egyházán és annak vezetőin keresztül gyakorolja hatalmát, fontos, hogy tiszteljük azokat az emberi képviselőket, akik az ő helyében állnak, őt képviselik. Péter kérdései rávilágítanak arra, hogy a házaspár bűne nem abban állt, hogy visszatartottak pénzt az eladásból, hanem abban, hogy ezt úgy tették, hogy közben az ellenkezőjét állították. Péter egyértelműen jelzi, hogy a házaspárnak sem az ingatlan eladására, sem a bevételnek az apostoloknak való átadására nem volt kötelessége. Amíg eladatlan volt, nem a tiétek maradt. Ha valaki úgy döntött, hogy eladja az ingatlant, és a pénz egy részét a közös alapba adományozza, akkor is szabadon megtarthatta a bevétel egy részét. Amikor eladtátok, nem ti rendelkeztetek vele? Ehelyett a házaspár úgy döntött, hogy úgy tesz, mintha azt tenné, mint Barnabás tett, amit Barnabás tett, és a teljes összeget az apostolok lábához tette, már mint Barnabás. Kapzsiságukat még súlyosbítja a vallási képmutatás, amelyet Jézus szigorúan elítélt. Az 5. és 6. versek következnek. E szavak hallatára Ananiás összeesett és meghalt. Nagy félelem fogott el mindenkit, aki csak hallotta. A fiatalabb emberek meg fölálltak, betakarták, elvitték és eltemették. Péter nem mondott ki semmiféle közvetlen ítéletet vagy átkot. Amikor Ananiás meghallotta ezeket a szavakat, amelyek leleplezték csalását, amit csak a Péterben lakozó Szentlélek segítségével tudott felismerni, összeesett és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. A Szentlélek leleplezte a házaspár hazugságát és ítéletet hajtott végre Ananiáson, eltávolítva őt az egyház közösségéből. Ennek eredményeként nagy félelem fogta el mindazokat, akik erről hallottak. Ez a sokkoló halál nem csak akkoriban keltett félelmet, hanem a mai napig is meglepően nyugtalanító hatással van az olvasókra. A beszámoló végleges hangnemben zárul azzal, hogy röviden megemlíti, hogyan csavarták, bevitték ki és temették el Ananiást a közösség fiatal férfiai. Most a következő verseket olvastam a 7-estől ennek a résznek a végéig, a 11-esre. Bezárólag mintegy 3 óra múlva felesége is eljött, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte, mond csak, valóban ennyiért adtátok el a földet? Igen, ennyiért, válaszolta. Péter folytatta. Mire való volt egymás közt megegyeznetek, hogy próbára teszitek az Úr lelkét? Látod, akik a férjedet eltemették, már az ajtónál vannak, hogy tégedet is kivigyenek. Az asszony azon nyomban a lábához rogyott és meghalt. Amikor a fiatalok beléptek, már holtan találták. Kivitték és a férje mellé temették. Nagy félelem vett erőt az egész egyházon és mindenkin, aki csak hallott a dologról. Mivel ez a történet szűkkörűen negatív példaként szolgál, hiányosságokat hagy maga után Ananiás temetésével kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy Szafira hogyan lehetett tudatlan férje halálával kapcsolatban. Ezek a részletek nem relevánsak a fő gondolat szempontjából, amelynek célja annak bemutatása, hogy Szafira ugyanolyan mértékben bűnrészes és bűnös, ami az azonos büntetésének okát képezi. Őt Ananiás feleségeként azonosítják, aki körülbelül 3 órával később érkezik meg, még mindig nem tudva, mi történt. Olyan, mint egy bírósági tanú, aki más tanúk vallomása alatt a tárgyalótermen kívül tartózkodott, hogy a bíróság megvizsgálhassa, mennyire egyezik meg a beszámolója a korábbi vallomásokkal. Hasonló módon a Dániel könyvében olvasunk egy ilyet, Dániel is kikérdezi az elkülönített hamis tanukat Zsuzsanna perében. Mint egy bíró, Péter kikérdezi a nőt, és lehetőséget ad neki, hogy bevallja az igazságot. Mondd meg, tényleg ennyiért adtad el a földet? A nő ugyanazt az összeget ismételi, amelyet a férje hamisan állított. Péter ezután szembesíti őt saját hazugságával, és azzal, hogy bűnrészes volt a férje hazugságában. Miért egyeztetek meg, hogy próbára tegyétek az Úr lelkét? Itt a bűn egyfajta istenkáromlás, az Úr lelkének próbára tétele. A lélek próbára tétele, vagy kísértése, megpróbáltatása hasonló ahhoz a bűnhöz, amelyet a sátán próbált Jézusra rá tukmálni a pusztában. Idézve a 2. törvénykönyv 6.16-ot. Péter vágyja valószínűleg az Úr Jézus szent lelkének próbára tételére utal, hiszen Lukács kijelentette, hogy a feltámadt Jézus megkapta az atyától a Szentlélek ígéretét, és kiárasztotta a tanítványaira. A házaspár Jézus szent lelkét tette próbára, és Jézus szent lelke Péterben azonnal leleptezte a bűnös csalást. Péter profétai kijelentése Szafirának, azok, akik eltemették a férjedet, már az ajtó előtt állnak, és téged is kivisznek, az első alkalom, amikor a nő tudomást szerez a férje haláláról. Sorsa megegyezik férje sorsával. Azonnal összerogyott és kilehelte lelkét, szó szerint meghalt. Majd kivitték és a férje mellé temették el. Ennek a beszámolónak az egyik fő oka az utolsó sorban fejeződik ki, és nagy félelem fogta el az egész közösséget és mindazokat, akik ezekről a dolgokról hallottak. Tehát itt egyház, közösség, a protestáns testvéreink gyülekezetnek fordítják. Az eredeti szövegben az eklézsia szó van, és ez az első alkalom, amikor Lukács ezt a görög eklézia szót használja, ami hangsúlyozza a folytonosságot Isten népével, Izraellel, mivel ugyanezt az eklézia kifejezést használja a Szentírás görög fordítása is, a Septuaginta, Izrael népének. A sivatagban arra a közösségre, amit Mózes vezetett ott a pusztában. Az egyház és mások, akik hallottak erről az esetről, ebből az eseményből azt a tanúságot vonták le, hogy féljék az Urat, és mélyen tudatosítsák magukban az Isten ellen elkövetett bűn lehetséges következményeit. A legkorábbi keresztény időktől napjainkig sok olvasó visszataszítónak tartotta ezt az Ananiás és Szafira esetet. Egyesek számára ez Istenről szigorú képet fest. Ezt az érzést azonban néha befolyásolja az a hajlam, hogy a bűn súlyosságát lekicsinyítsék, vagy mindenféle pszichológiai, szociológiai okból mentegessék. A történet rávilágít arra az igazságra, hogy a súlyos bűnök pusztító következményekkel járhatnak. Az új szövetségben a súlyos bűnökért kiszabott ítéletek között szerepelhet a kiközösítés, vagy az egyházból való kizárás, ami csupán megerősíti azt, amit az illető valójában választott. A közösség élete, egysége és szentsége néha megkövetelheti, hogy a makacs bűnösöket, vagy azokat, akik másokat bűnre késztetnek, eltávolítsák a közösségből, ahogyan Jézus malonkő példája is tanítja. Az ilyen ideiglenes büntetések célja mindig az, hogy a bűnöst bűnbánatra vezessék, és ezáltal megkíméljék őt az örök büntetéstől. Röviden összefoglalva, hogy végül is a lényeg az, hogy Istennel nem lehet játszani. Embereket be lehet csapni, de Istent nem lehet. És a kísértés számunkra is jelen van. Lehet, hogy látunk nagyon nagy lelkű embereket, nagyon ügyes keresztény testvéreket, és valahol a lelkünk mélyén lehet érezzük, hogy mi még nem tartunk ott, mint ők. De szeretnénk olyanoknak látszani, mint ők. Ez nagy kísértés, a képmutatás. Talán azon kívül, hogy itt Istent is próbára akarták tenni, meg a Szentléleknek hazudtak, talán ott volt emögött ez a... Látták Barnabást, aki tényleg egy szent ember volt, és aki önzetlenül oda tudta adni azt az egész pénzt, amit kapott az ingatlanja eladása után. Ananiás és Szafira szeretett volna olyan nagy lelkű, olyan szent lenni, olyan megbecsülésnek örvendeni a keresztény közösségben, mint hogy felnéztek az emberek Barnabásra ezután a nagy lelkű tette után. De biztos, hogy valahol a lelkük mélyen érezték, hogy ők még ezt nem tudják megtenni, még nem tartanak ott a szeretetben, az önzetlenségben, a nagy lelkűségben, az isteni gondviselésben vetett bizalmukban, hogy akár odaadhatjuk az egész pénzt, mert úgyis Isten gondoskodik rólunk életünk további részében is. Ők még ezt nem tudták megtenni, és nem mert voltak elég őszinték, mert mondhatták volna azt, hogy igen, tudom, Barnabás odaadta az egész összeget, mi valamennyit félretesszünk, mert gondolunk a jövőre is, de ennyit belőle jó szívvel odaadnánk az egyháznak, és valószínűleg, hogy ezzel nem lett volna semmi gond. Ők szentebbeknek akartak látszani a közösség előtt. Ez a képmutatás is nagy kísértés lehet számunkra. Legyünk őszinték magunkhoz, és valljuk be magunknak is, meg másoknak is, hogy ha még nem tartunk ott, mint mások, még csak itt tartunk, de legalább tudjuk, hogy melyik az az irány, amelybe törekedni kell, és amiért imádkozni kell, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy növekedni tudjunk, legyen az nagy lelkűség, vagy bármilyen más keresztény erény gyakorlása, segítsen minket a Jóisten, és mentsen meg minket Ananiás és Szafira bűnétől. Innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió,

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálás.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Amikor legutóbb szeptemberben itt álltam, akkor úgy fejeztem be, hogy a műalkotások megölelnek minket, oltalmukba vesznek minket, olyanok, mint a kitárt szárnyú triptihonok. El is hoztam az akkori installációt, ott van a Jézus oltárnál, hogyha időtök, kedvetek engedi, akkor távozáskor képzeletben odafesthetitek a három kedvenc evangéliumi képeteket, jeleneteteket. Azt mondtam, hogy a művészet egyaránt magához öleli a hívőt és a hitetlent, egyaránt nyújtja mindenkinek a pátoszát. Ám csak aki magához tudja szorítani, magához tudja ölelni a szakrálist, csak az lesz részese ennek a misztikus ölelésnek. Hát valahogy így van a képzelettel is. Oltalmába vesz, örömöt ad, bátorít, vigasztal minket. És így van a hittel is. A hit is oltalmába vesz, bátorít, vigasztal minket, és örömmel tölt el. A hit örömöt ad. Képzeljétek, hogy még a fogócskázásnál is nagyobb örömöt ad a hit. Azt mondják Árpádházi Szent Erzsébetről, hogy amikor gyermekkorában fogocskázott a játszótársaival, akkor úgy irányította a játékot, hogy mindig a kápolna közelébe érjenek, ott játszanak, hogy legyen alkalma bepillantani legalább, vagy akár oda menni az oltárhoz. A hit vigasztal és bátorít minket. Ugyan ő, Erzsébet mondta azt az úrnak, amikor szeretett férje meghalt, hogy Uram, hogyha csak azt kérnéd, hogy egyetlen egy hajszálamat adjam azért, hogy támaszd fel szeretett Uramat, akkor sem tenném. Legyen meg a te akaratod. A kezdéskor héberül hallottuk, majd magyarul is a 139. Zsoltár egyik részletét. Számomra a hit egyik legszebb példája ez a Zsoltár, és a képzeleté is. Talán azért szeretem különösen ezt a Zsoltárt, mert azon túl, hogy himnikus, azon túl tele van személyes én-te kapcsolattal. Dominál benne az én-te kapcsolat. Ugyanis a hit csodája nem más, mint párbeszéd Istennel, és ennek gyönyörű példája ez a Zsoltár. De azért mégis csak kíváncsi voltam rá, hogy ez tényleg így van, mennyire sajátja. És egy ilyen csúnya nevű vizsgálatot, egy konkordancia vizsgálatot végeztem el, ami azt jelenti, hogy a kulcsszavait, a Zsoltár kulcsszavait összevetettem a Bibliában előforduló szavakkal, mert kíváncsi voltam, hogy ennek a Zsoltárnak a különlegessége abból fakad-e, hogy különleges szavak vannak benne. Hát mutatom a vizsgálat eredményét, csúnya sűrű a kép, nem is kell elolvasni, azt talán lehet látni, hogy néhány helyen pirossal ki vannak emelve a szavak, néhány helyen ki vannak vastagítva. A pirossan írott szavak a megvizsgálsz, ismersz, veseimet felfoghatatlanok, azt jelenti, hogy sehol másutt a Bibliában ezek a szavak nem fordulnak elő. A vastagon szedett kifejezések, amelyek jócskán vannak, soronként három, vagy még több is, azok pedig a személyes én-te kapcsolatot illusztráló szavak. Tehát mindez arra utal, hogy a dialogizálásnak nagyon benső foka jelenik meg, és nagyon kevés Zsoltárnak csak sajátja ez. Ámulattal és csodálattal sorolja fel a Zsoltáros az Úr gondviselő és teremtő tetteit. Hisz és képzel. Képzeletében bejárja életének szakaszait és a világ mindenség összes terét. Amikor olvasom ezt a Zsoltárt, akkor szeretek megállni az első versnél. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Olyan gyönyörű, olyan szép, hogy egy ideig nem kíván folytatást. Ha itt ennél a versnél, itt megállunk, ebben a mostban megállunk, akkor mi is átérezzük ennek a meghívását, ennek a személyességét.
ezt a bizonyos mostot, hogy valahol megállunk, és valamit a mostban nagyon átélünk, ezt elég nehéz átélni, mert a mostban élés, ez összeszedettséget, átadottságot kíván. A képzeletünk pedig általában távlatos, és a jövőre irányul. Kevésszer a mostra irányul a képzeletünk. És most egy közös játékra hívlak meg benneteket, egy képzeleti játékra, hogy most éljük bele magunkat a mostba. Lesz pár másodperc szünet, addig próbáljuk átélni ezt a bizonyos mostot. Tehát képzeld el, hogy te most itt vagy. Képzeld el, hogy Isten most itt van. Bűvöljön el minket a most. Sikerült? Talán a következő játékrész az könnyebb lesz, mert most arra koncentráljunk, hogy frissítsen fel, pesdítsen fel minket a most. Hiszen boldogok mikor vagyunk? A mostban. Boldogságérzést a mostban érzünk. Ezt csak a mostban tudjuk átélni, megélni. Hát akkor tegyen minket boldoggá a most. Azért fontos, hogy a mostot át tudjuk élni, mert ez egy misztikus kapcsolat, egy hitgyakorlás, egy tanúságtétel. És most képzeljük el, hogy egy nagy hittudományi konferencián az történik, hogy az egyik előadó kiáll, és csak ennyit mond. Tisztelt konferencia, hiszek és boldog vagyok. További jó munkát, köszönöm a figyelmet. Hát talán megbocsátjátok a képzelgésemet, hogy egyszer én szeretnék lenni ez az előadó. De kicsiben most is kipróbálhatjuk. Megvalósíthatom. Képzeljétek el, hogy két szólamban beszélek. A felső szólamban mondom, amit mondok, és képzeljétek el, hogy az alsó szólamban meg végig azt mondom, hogy hiszek és boldog vagyok. Amikor hallottuk a héber nyelvű zsoltárt, vagy amikor elolvassuk otthon magunk magyarul, vagy amikor imádkozunk, akkor a képzelet és a hit legerősebb egységében vagyunk. A talán és a bizonyos egységében. A költészet és a hittudomány egységében. A vágy és a cél egységében. Én mindig ilyet érzek, amikor elmélyült az imám. És akkor megbocsájtom a világnak az ellenem elkövetett bűneit, és felismerem, hogy a világban több a szépség, és hogy az életem boldog. Elmondok egy regényből valami nagyon szépet. A Márquez 100 év magány című könyvében van egy rész, amely arról szól, hogy Makondó falu minden lakóját megfertőzte az álomkor, és ez emlékezetvesztéssel is járt. És erre azt a módszert találták ki, hogy mindenre ráírták a nevét. Ez egy asztal, ez egy szék. És például a tehén nyakába akasztott táblán ez volt. Ez tehén. Minden reggel meg kell fejni, hogy tejet adjon. A tejet pedig fel kell forralni, majd kávét kell beleönteni. A falu főutcáján pedig felállítottak egy nagy táblát. Van Isten. Hát az embernek szüksége van rá, hogy leírja, kimondja a mondatot, van Isten. A makondóiak is úgy érezték, hogy semmit sem ér, hogyha tudják, hogy mi az asztal, mi a szék, és mit kell a tehénnel tenni, hogyha nem tudják, hogy van Isten. A világ nem magyarázható Isten léte nélkül. Ha nem hinném, hogy Isten ott van a reggeli csúcsforgalomban, a gyöngyvirág illatában, a Balaton viharában, vagy ott van a gyontató fülkében, akkor hogyan is hihetném el, hogy Isten ott van a mennyben? Igen, Isten gondviselése felfoghatatlan, de ettől még létező. Az értelem által felfoghatatlan, de mégis a világmagyarázat része. A világmagyarázat része, hogy az ember Istenről gondolkodjon. A hit és a képzelet
azok világmagyarázat tényezők. A hit és a képzelet szorosan összefügg ebben a világmagyarázatban. De még mielőtt további példákat hoznék hit és képzelet kapcsolatáról, jelentőségéről, két dolgot leszögezek. A képzeletről nem gondolom, hogy hatalom. Szokták így jellemezni, de ilyen értelemben butaság róla beszélni. Hatalma csak Istennek van. A második, a képzelet szorosabb kapcsolatban van az értelemmel, mint a mítosszal. Ugyanis a mítoszban nincs okkeresés. A képzeletet a mítosz csak arra használja, hogy átlelkesítsen, megszemélyesítsen eseményeket, dolgokat. Az a képzelet, amely mítosz teremtő, az csupán érzelmi és indulatú elemeket tartalmaz. Ezért van, hogy a mítoszok istene ugyanolyan érzelmekkel, indulatokkal rendelkezik, mint az ember, és ezért van, hogy a mítoszok istenét le lehet kenyerezni áldozatbemutatásokkal, a jó akaratát meg lehet nyerni. Tehát a mítosz ezt teszi a képzelettel, pedig a képzelet ennél többet is tud. Előkészíti az intellektuális tevékenységet. Utóbbi illusztrálásához itt van egy rajzolat. Mielőtt értelmeznénk, hogy mi ez, értelmünk megfejteni, hogy mi ez, a képzeletünk előkészíti ezt az értelmezést, letapogatja, megragadja a jelentést az értelem számára. És ezután fogalmazzuk csak meg, hogy ez egy keresztény szimbólum, jelkép. Tehát a hal szimbólum látható a dián. Tehát van egy kép, van egy érzéki forma, egy látható kifejezése egy fogalomnak, egy szimbólum, egy képzeletben elvonatkoztatott jel, és ez közvetítődik az értelem felé. Azt mondtam, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat tényezők. De miért van szükségünk arra, hogy a világot megmagyarázzuk? Azért, mert bűnbe estünk. Előtte a teremtés és az öröklét valóság volt. Nem kívánt magyarázatot, de a bűnbeesés megfosztotta az értelmünket attól, hogy a valóságra igazából rálássunk. A bűnbeesés érintette a képzeletünket is. Már nem tudjuk elgondolni, elképzelni Isten velünk való tervét. Már nem tudunk a kiteljesedésről úgy gondolkodni, mint valaha a paradicsomban lehetőségünk volt rá. A bűnbeesésnek áldozata lett a képzeletünk. Nem tudjuk, miként lesz életünk végén. Pedig Ádám és Éva számára az édenkert még valóságos volt. Nem volt semmi, ami irreális lett volna az Édenben. Ma a művészet nyújtja számunkra azt, ami a paradicsomi képzeletünknek még része volt, vagy ami arra emlékeztet minket. Ezen a képen Isten is ott van. Ferenczi Noémi oda képzelte, és oda képzeltük mi is. Oda képzeljük mi is. A teremtés Istentől van, tehát a teremtést ábrázoló képen ott van Isten. Az a mondat jut eszembe, amit Pavel Florenszki mondott Rubjov vikonjáról, hogy Rubjov szent háromsága létezik, tehát létezik Isten. Isten mindenben ott van, amit látunk, hallunk. És most próbáljuk ki. Tudjuk-e, tudjátok-e úgy hallani a következő zenét, amelyben Isten benne van, vagy amely Istenhez vezet minket, amelyik hozzávezet.

Ezt a gyönyörű zenét az orosz ortodox liturgiában a húsvéti időben a homília után éneklik. Szakrális zenét hallottunk. Megragadta a lelkünket, megragadta a képzeletünket, sugározta a hitet. Minél inkább megragadja a lelkünket, a képzeletünket egy zene, egy festmény, egy irodalmi mű, annál magasabb hőfokon sugározza a hitet. Sugározza a hitet az ész, az értelem számára. Hát hogyan? A képzeleten keresztül. A művészi alkotás segíti a hit kifejezését. És minél művészibb a képzelet, annál lendületesebben löki előre a hitet az értelem számára. Ne felejtsük el, hogy a hitnek nagyon fontos az értelmi dimenziója. És az hit értelmi dimenziója az a képzeleten keresztül jut el az értelmünkhöz. Erről a gyönyörű Csajkovszki zenéről eszembe jutottak az orosz írók, és eszembe jutott a nemrég újraolvasott Anna Karenina. Sokáig úgy éreztem, hogy Anna Kareninához nincsen közöm, hiszen nem vagyok férjnél, és ha lennék, sem csalnám meg, és egyáltalán soha nem kívántam se Pétervár, se Moszkva utcáit járni. Aztán tavaly nyáron üzent nekem ez a regény. Üzent az életforma választás küzdelmeiről. Nem Anna Karenina helyzetében voltam, de ő jutott eszembe. Megértettem, és ő megüzente, hogy ő is megért engem. Sokat gondolkodtam, hogy ilyenkor milyen folyamatok játszódnak le. Akkor, amikor egy regény alak üzen nekem. Aztán rájöttem, hogy addig nem elevenedik meg egy regényhős, amíg nem csupán úgy gondolok rá, hogy én el tudom képzelni őt, hanem csak akkor, mikor már azt is el tudom gondolni, hogy ő is el tud képzelni engem. Más szavakkal, addig nem eleven az ő léte, amíg nem tudom átélni, nem tudom elképzelni, hogy bármikor rám nézhet, bármikor hozzám szólhat. Mert nem én tekintek bele a világába, hanem ő lép bele az én világomba, az én életembe. De ennél bódítóbb a dolog, hiszen Anna élete úgy kezdődött, hogy Tolsztoj elképzelte az Annának lenni élménye, tehát régebbről ered. Tolsztoj is volt Anna. Tehát az ki történik, hogy elképzeljük azt, aki valaha egy elképzelt volt. Anna Karenina bármikor is találkozik vele az ember, mindig üzen, mindig elmondja azt, ami a szívében van. És valószínűleg senki más, se Karenin, se Vronszki nem érti meg őt úgy, mint ahogy, és nem aggódik érte úgy senki, mint ahogy mi, akik olvassuk. Nem figyeljük olyan aggodalommal az útját, mint az olvasók. Amikor betöltött ez a regény, az nem önállítás volt. Valóságos és egyben fantasztikus volt a cél beleilleni a világba, mint ahogy a lábam a cipőbe. De beleilleni a világba, ahhoz kell a hit is. Már említettem, hogy a hit és a képzelet világmagyarázat. A hit azonban nem tudás, hanem értés. Nem kifejlesztjük, hanem ajándékba kapjuk. Nem automatizmus, hanem döntés. Amellett döntünk, hogy megnyílunk Istenre. Elfogadjuk, hogy részesülünk az életéből. De hívő vagyok akkor is, amikor azt képzelem, hogy arra gondolok, hogy de jó, hogy amikor valaki bejön az ajtón a templomba, és éppen ő történetesen bűnös, akkor nem szakad rá a mennyezet. És azért jó, hogy ezt így gondolom, mert akkor bejöhetek én is. Kedves testvérem, hiszel-e a hitedben? Vagyis elhiszed-e azt, hogy Isten itt van? Mert látni, hallani, megérinteni, nem fogod tudni őt. Azt mondja Eckhart mester, ha bármit gondolsz, hogy ő az, ő nem az. Amikor Istenről képzelődünk, hogy hol van, mit tesz, mit gondol rólam, akkor azok a hit jelei, azok a hit kérdései.
A hittel dolgozni kell, a hitet táplálni, gazdagítani kell. Például a képzeletünkkel. De ne gondoljunk arra, hogy ez valami kiváltságos dolog, hogy képzelünk, nem kell ez művésznek lenni. Isten mindenkinek adott képzeletet, pont annyit, amennyi kell, amennyire szüksége van az illetőnek. Te is, testvérem, te is elképzelted már, hogy a bensődben ott lakik Isten, de nem kellett ehhez költői képzelet. Te is elképzelted már a feltámadás jeleneteit, de ez nem kellett festői képzelet. Te is elképzelted már a zsoltáros énekét, de ez nem kellett zeneszerzői képzelet. Kedves testvérem, amikor ma este átadod magad a zenei élményeknek, a képzőművészeti élményeknek, az irodalmi élményeknek, ha elképzelsz egy ikont, elképzeled életed valamely magasztos eseményét, akkor a lelked megtelik titokkal. A képzelettől létrejön egy érzékenység, egy izzás. És ez a képzeletben létrejött érzékenység és izzás azt közvetíti az értelmednek, hogy hiszek. Így történt ez Dienes Valériával is, a filozófus táncteoretikus íróval is. Idézem az ő megtérésének történetét. Beléptem a legelső gyóntatószékbe, ami szabad volt, és azt mondtam, hogy most egy életgyónást akarok végezni. És akkor elkezdtem mondani, körülbelül 3/4 óráig tarthatott. És amikor mindent elmondtam, akkor a pap feloldozott, és azt mondta, hogy másnap menjek áldozni. Mondtam neki azonban, de nézze, én nem egészen hiszem azt, hogy ott van a Krisztus. Odaállhatok én ezzel a lélekkel? Azt felelte nekem, oda. Csak amikor már megy, akkor csak annyit gondoljon, hogy én szeretném elhinni, ha tudnám. Csak szeretném elhinni. És aztán menjen oda és áldozzon. Hát én másnap reggel mentem, és oda mentem ezzel a gondolattal. Csak arra emlékszem, hogy amikor vettem a Krisztust, akkor visszamentem a helyemre, és ottan olyan zokogás fogott el, hogy alig tudtam magamhoz térni belőle. És akkor még utána is, egész nap. Este, amikor hazamentem, akkor egyszerre valami érzés alakult bennem, hogy ez a szoba tele van, és hogy az a valaki, akivel tele van, az itt van. Az biztos, hogy az egy olyan erős jelenlét, csak úgy zokogott bennem, Isten, Isten, tehát itt van. Nekem tehát nagyon érdekes volt ez a gondolat, és most már beszélhetnek akármit, hogy van vagy nincs, mert én már most tapasztalom őt. És akkor soká-soká leírhatatlan szépségű és mélységű olyan átadottságban éltem, hogy nem is tudom, hogy ez meddig tartott. Csak belement az éjszakába.

Egyszer egy felmérés keretében megkérdezték az embereket, hogy melyik volt számukra a legnagyobb hatású, legnagyobb erejű prédikáció. Valószínűleg nem volt reprezentatív a felmérés, mert ha az lett volna, akkor vagy Laci atyának, vagy Miklós atyának kellett volna nyernie, de hát a nem reprezentatív válaszok szerint Martin Luther King Van egy álmom kezdetű prédikációja nyert. Az tény, hogy az az elképzelés, hogy a világon egyszer majd minden ember megfogja egymás kezét, az egy szép elképzelés, ez egy szép vízió. De hit nélkül hiába a vízió, hiába a képzelet. A hit azt fejezi ki, ami a teremtett ember célja, amit majd elér. Egy prédikáció a keresztény élet része. Abban segít minket, hogy ezt a célt elérjük. A prédikáció elfogadása a hit üzenetének az elfogadása. Az elképzelt eljövendő befogadásáról, megvalósulásáról. A prédikáció, amelyet nap mint nap hallunk, a képzeletünkben megelevenik és hitet ad. És most felmerülhet bennetek testvérek, hogy a misztikus élményeknek mi közük a képzelethez, mi közük a hithez. Ha röviden és drasztikusan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy semmi. Nem hívő embert is érheti misztikus élmény, lásd Saul és Ágoston. És a képzelet aktivitása sem kell hozzá. Ilyenkor az üzenetek egy kegyelmi csatornán keresztül érkeznek, tőlünk függetlenül. Nem kell, hogy ezt elképzeljük. Ilyenkor nem képzelünk, és nem egy képzelt helyzetben vagyunk. És nem annak a folytatásáról van szó, hogy mi éppen valamit képzelünk, hanem teljesen váratlanul ér minket ez az eset. A napokban nagy szükségem lett volna rá, hogy este dolgozni tudjak. Lemondtam mindent, hogy végre belevethessem magamat a munkába. Ám Jézus szólt hozzám, add nekem ezt az estét. Meglepődtem, mert akkor éppen nem az eljövendő esti munkáról gondolkodtam. Nem volt a gondolataimban ez egyetlen. Boldogan igent mondtam. Erre az estére nagy szükségem lett volna, de mégsem úgy gondoltam, és most sem úgy gondolom, hogy ez valamilyen hősi estet volt, hogy én erre igent mondtam, hogy ad nekem ezt az estét. Egyszerű és természetes volt a kérés is, és az igenem is. És nem is sírtam, mint általában szoktam a kapcsolat jeleinél. Ezt a kérést teljesen reálisnak éreztem. Világosan tudtam, hogy ezt nem én mondtam, és nem én képzeltem, hanem egy kegyelmi csatornán érkezett hozzám. És testvéreim, nem voltam a földig megrendülve, mint ahogy valaha ezt elképzeltem, hanem egy egyszerű boldogság volt bennem azért, hogy Jézusnak adhatom az estét. A hit és a képzelet összefüggéseit a következőkben festmények segítségével mutatom be. Giotto festményét látjuk kissé felülnézetből, így senki sem takar senkit, nem kell frontálisan festenie, mint Leonardónak. Kevésbé ismert ez az utolsó vacsora kép, mint ahogy Veronese és Tintoretto által megfestett utolsó vacsora képek sem elég.

A vallásnak, a hitnek szüksége van ezekre a szimbólumokra. De ez nem azt jelenti, hogy a képzelet teremti a hitet, hanem azt, hogy a hit az csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem a képzelet teremti a hitet, hanem a hit csak a képzelet segítségével fejezhető ki. Tehát nem azért hiszünk, mert el tudjuk képzelni az utolsó vacsora jelenetét, hanem ez segít minket abban, hogy a hitünkről beszéljünk, hogy a hitünket megfogalmazzuk, hogy a hitünkről gondolkodjunk. Vagyis nem a fantáziánknak köszönhetjük a hitünket, de a hitünkről beszélni, a hitünket kifejezni, ehhez szükség van a képzeletünkre. Közvetítő kell, hát ehhez kellenek a szimbólumok, és ehhez kell például ez a festmény. A következő kép Friedrich reggel az óriás hegységben. Ez egy olyan reggel, és ez olyan hegy, amely át van lelkesítve. Anyagokat látunk, köveket, ködöt, de igazából nem ezeket, hanem valami érzék felettit. Ennek a tájnak Isten szaga van. A vallás élményét fedezzük fel benne. Igazából nem is gondolunk semmire, csak isszuk magunkba a képet, az élményt. Ezt az élményt nem tudjuk gondolkodási sémákba beleilleszteni. Viszont a képzelet az jelentéseket, tartalmakat ad ehhez a képhez. Most kérdezem, hogy ki nézte a gránit tömböket? Valószínűleg nem sokan néztétek azt, és ha néztétek is, nem hosszan, mert mindenkinek óhatatlanul is a feszületre tévedt a tekintete, amikor felfedeztük, akkor inkább azt néztük. Nem tudunk más tenni, mint a feszülethez emelni a tekintetünket. Ha megnézzük a képet, akkor a földi tér és az égi tér között van egy pára felhő, mint egy elválasztandó a két szférát. Ez jelzi azt akár, hogy akadály van a kettő között, hogy nincs átjárás. De mi mégis ott vagyunk. Tudjuk, hogy igazából nincs átjárás, de legfőbb vágyunk, hogy átjárhassunk. Most kinagyítom, nem lesz ilyen jó minőségi a kép, de megnézzük, hogy ott van egy feszülethez felkapaszkodó alak, ott vagyunk mi. Bár a feszület az pont a fejünk felett van, pont azon az elválasztó vonal határán van, illetve hát fölé nyúl, a fejünk fölött van a horizont, tehát mi nem tartozunk oda, abba a szférába. Mi még mindig a párás, ködös szférában vagyunk, csak a feszület ér fel a tiszta égig. De azt akarjuk, hogy eljussunk oda. Most nézzük tovább ezt a képet, képzeljük továbbra bele magunkat ebbe a képbe, zenével együtt.

Hát gondolom, kiki különböző képtartalmakat élt át, és különböző élményeket élt át, miközben néztük a festményt, hallgattuk a zenét, de egyben valószínűleg közösség voltunk, átéltük az Isten élményt, Isten valóságát. Ugyanis ez a reggel és ez a hegy valami többnek a kifejezője. Mi történik ilyenkor velünk? A hitnek számtalan összetevője van, ami az értelmünkkel felfoghatatlan. Ezeket az összetevőket a képzelet juttatja el hozzánk, úgy, mint ahogy most átértük.

Ez a festmény a hit értelmünkkel felfoghatatlan összetevőit a képzeleti kép által juttatja el hozzánk, és erre erősített rá a zene. Eddig művészeti alkotásokat néztünk, de a képzelet művészet nélkül is közvetíti a hitet. Megjegyzem, Calvin művészetellenes volt. Például most nézzük meg, hogy a morál területén hogy közvetítheti a képzelet a hit jelentését. Azzal kezdtem, hogy a képzelet és a hit oltalom alá vesz minket, oltalmába vesz minket. Hát ennek a képnek az is lehetne a címe, hogy Teréz anya oltalmában. Talán azt hiszük a szerzetesekről, hogy könnyű nekik, hiszen a szívükben állandóan ott van Jézus, a képzeletük is erről szól, mindig is érzik Isten jelenlétét és az oltári szentség jelenlétét. Hát persze, hogy így könnyű. De úgy nézzük ezt a képet, hogy Teréz anya esetében egyáltalán nem így volt. Nem, hogy nem érezte ezeket, hanem bizonyos szakaszaiban az életének még Isten létezésében is kételkedett. Bizonyára többet szenvedett, mint a mai nap vértanúja Szent Ágota. Ezekről a nehézségekről olvashatunk a Jöjj, légy a világosságom című könyvében. Azt mondja magáról ebben a könyvben, hogy ha valahol szent lennék, biztosan a sötétség szentje lennék. De a hite mégiscsak hatalmas volt, mert évtizedekig el tudta fogadni Jézus hiányát. Mondhatjuk úgy is, hogy nem tudott képzelődni a hitéről, nem tudta elképzelni, hogy Jézus vele van. Ennek ellenére hatalmas hite volt, így élt Jézussal együtt. És ebben a hiányállapotban történt, hogy egyszer oda ment hozzá egy újságíró, és azt mondta, hogy Teréz anya, amit te csinálsz, azt én $1 millió sem csinálnám. És erre azt válaszolta Teréz anya, hogy hát $1 millió én sem csinálnám, na de hát Jézusért. Még az úgynevezett sötétség korszaka előtt hallotta Jézus hangját, Jézus meghívta a missziós munkára. Ez a hivatása kezdetén volt, és utána évtizedekig, kb. 40 évig nem érezte azt a lelki kapcsolatot, amit mi esetleg úgy fogalmazunk meg, hogy a képzeletünkben is hívők vagyunk, átlelkesült hívők vagyunk. Tehát csak ez a hang kötötte Jézushoz, meg a hit. Ilyen körülmények között, ilyen hitbéli válságok között is úgy élt, hogy mindenki azt hitte, hogy hatalmas lelki gazdagságból táplálkozik. Nem így volt. Valószínűleg a lelkének képzelete töltötte ki az ürességet és a hite. Én azt szoktam mondani, hogy túl nagy örömöm telik az őszintességben ahhoz, hogy ne gyakoroljam. Elmondok tehát valamit magamról, egy kicsit bizalmas dolgot. Van egy elképzelt jelenetem, ezt még senkinek nem mondtam el, most nektek fogom elmondani és demonstrálni. Bemutatom, most megint egy kicsit akkor lekapcsoljuk a világítást. Én ezt nem biztos, hogy megtalálom, hogy hol, de miért megvan. A szereplők szentek lesznek, akik a képzeletemben megtestesítik ezt a jelenetet. Loyolai Szent Ignác, Avilai Szent Teréz és Néri Szent Fülöp. Jó szereplőgárda, ugye? Kedvenc jelenetem. De hát mondtam én az Ignációnak, hogy nem így kell a hintát lökni, de ő csak, mint egy jó vitéz, egy jó katona, erőteljesen lökte egy hintát. Azaz Avilai. Hát az meg szerintem még sohasem ült hintán. Az egyik oldalán a kötelet ilyen magasan fogta, a másik oldalon így lent. Nem csoda, hogy a hinta majdnem megfordult, megpördült maga körül. És a Néri Fülöp.
az meg csak árt a kerítés mentén. Én úgysem leszek szent, hát én ebbe most nem is szólok bele. Mert mikor ezt a jelenetet képzelem, vagy ezt játszom magamban, a képzeletemben, akkor jókat szoktam nevetni. Néha egész fura helyzetekben is, ami nem kellemes. És amikor a legjobban benne vagyok ebben a nevetésben, ebben az elképzelt jelenet átérésében, akkor elkezdek imádkozni. És ilyenkor nagyon elmélyült az imám, nagyon őszinte az imám. Ha nem lenne hitem, akkor nem ez lenne a kedvenc jelenetem, akkor nem ilyesmiről képzelegnék. Más képzeleteim lennének valószínűleg. És ha nem tudnám ezt a jelenetet elképzelni, akkor nem váltódna ki a hit vágya, hogy most aztán imádkozzam. Akkor nem tudnék elmélyülni az imában, akkor az elmélyülés nehezebben jönne. Bármiként is képzelünk, ezek a képek hatékonyabbá teszik a hitet. Előkészítenek, begyakoroltatnak rutin cselekvéseket, olyan cselekvéseket, amelyek a hitre ösztönöznek minket. Például halljuk a déli harangszót, és ez alatt rengeteg kép átfut az agyunkon. Nekem az, hogy édesanyámmal imádkozunk a kimert leves felett, és ennek természetes folytatása az, hogy már mondom is az Úr angyalát. Az eddigiekből levonható, hogy a hitnek szüksége van a képzeletre. Minél mélyebb a hit, annál több képzeletre van szüksége. Mert így tud hatni az értelemre, így tud a hit dimenziójaig eljutni, a hit értelmi dimenziójaig eljutni. Hát akkor most lássuk, én már megvallottam a magam kis képzeleti játékát, lássuk, hogy mit kezdenétek ezzel a három kavicssal. Még az előadás elkezdése előtt mondtam, hogy gondolkodjatok róla, itt van három kavics, ha nem kötne semmi bennünket, semmi megszokott, semmi reális, akkor mit kezdenétek? Egyébként a játék ötletét egy megtörtént eseményből vettem. Montepulciánói Szent Ágnesnek adta egyszer Szűzanya ezt a három kavicsot, és azzal, hogyha majd sor kerül rá, akkor ebből építsen kolostort. És hát sor került rá. Befejezésül felolvasok egy vallomást. Aki írta, az annyit küzdött a hittel, mint kevesen. Élénk képzelete és rendetlen vágyai miatt a gyötrelmei nagyon erősek voltak. Kereste a hitet, de nem az elképzeltet, hanem a megéltet. Küzdött, de a maga erejéből nem jutott igazából el a vágyott célig. Aztán Ambrus püspök prédikációjait hallgatva ámulatba esett. Megkapta azokat a szavakat, amelytől a képzelete szárnyalni kezdett. És megkapta azokat az eszményképeket, amelyekhez már hűséges lehetett. Megkapta azokat a szavakat, amelyeken szívesen elgondolkodott. Aztán Isten tovább munkálkodott, és nem nyugodott addig, amíg Ágoston, mert hát róla van szó, Ágoston meg nem hallja azt az üzenetet, hogy vedd és olvasd a Bibliát, hogy aztán általa megkapassa a rászabott kegyelmet. Isten bizonyossá vált Ágoston számára, és belőle nyerte a hite számára erőforrást. Amit most felolvasok, azt úgy hallgassuk, hogy évtizedek képzeleti képeinek az összegzése, évtizedek képzeleti képeinek az erejéből született, és a megtalált hitének az öröméből születtek ezek a hálatelt mondatok. Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez?
Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatod felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad, megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.

Még jó, hogy a Szentlélek fog helyettem beszélni, mert én nem tudom megtartani ezt az előadást. Gondoltam többször is, amíg készültem. Negyedszer ér az a felelősség, és az az öröm, hogy itt állhatok a Szent Margit templomban előttetek, és olyan dolgokról beszélhetek, amilyen dolgokról szeretek beszélni, a hitről, Jézusról, és olyanoknak, akik ezt érdeklődéssel hallgatják, és akik szeretnek engem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Volt, aki messziről érkezett, volt, aki nem ment el messzire emiatt. Köszönöm Tolnai Máriának és dr. Rumszár Miklós plébános atyának az előadás sorozat megálmodását. Köszönöm professzor dr. Rosta Istvánnak a szellemi tekintélyét, szellemi támogatását a sorozat számára. Nagy-nagy köszönet Kovács Géza akolitusnak a zenei bejátszásokért és az egyéb technikai segítségekért. Köszönöm Zarkáné Rozi szolgálatát. Köszönöm a Domján Designnak a paravánt, a Jézus Szíve templomnak a vetítővásznat. És hagyomány már, hogy ezzel a pásztoralakkal köszönök el, mert ennek az alázata mutatja meg igazán, hogy milyen hálás vagyok nektek, hogy meghallgattatok, és milyen hálás vagyok Istennek, hogy beszélni engedett. Ezért az estért Istennek legyen hála.

0: Istennek legyen hála, neked pedig köszönet, amíg hallgattalak, azóta szívemben a Szentírásban van egy nagyon fontos, sok nagyon fontos mondat van a Szentírásban, de egy jutott eszembe, amikor Jézus megpróbálja a mennyek országának titkait elmondani a hallgatóságának, akkor azt mondja, hogy mihez is hasonlítsam a mennyek országát, mihez hasonlatos. Úgy tűnik, hogy Jézus is nehézséggel szembesül akkor, amikor le kell írnia emberi szóval a túlvilág örömét és boldogságát, amikor az emberi fogalom rendszerbe és a gondolkodásunk hűvös, hideg koordinátái közé kell zárnia az örök igazságokat. Megmondom őszintén, hogy nagy érdeklődéssel vártam ezt a mindegyiket, de ezt a mai előadást különösképpen is, hiszen hit és képzelet valami olyan emberi fogalmainkat és az emberi dimenzióinkat felülmúló kategória, amiről nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett beszélni, megfogalmazni és átültetni az emberi szókészlet szintjére azokat a értelmünket felülmúló kategóriákat, amiről Klárit beszélt. Nagyon szépen köszönjük neked. Én biztos nem vállaltam volna ezt az előadást, zárójel bezárva utólagos vallomás, de te remekül megoldottad ezt a feladatot, és nem stiguláztam, hogy ez a negyedik volt, de ugye még hallunk tőled máskor mást is. Köszönjük szépen, Klári!
1: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtasalyai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja a tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio, sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imelőt mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szentatya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitáris folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szentatya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek is mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra. E provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spiráját, és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szentatya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szentatya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római védtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa a videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leo pápa szeptember 7-én a Genazzano-i jó tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leo pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leo pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leo pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leo pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után, Magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágost törendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyja egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szüzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostadendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostadendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor ágostadendi szerzetesek egy kisebb kolostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostadendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándó később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János Pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30 pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40 a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmost az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mi

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg.

Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió egy fénysugára lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Biztosak vagyunk benne, hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Ez az egyik kedvenc idézetem a Szentírásból. Ez volt egyébként az esküvőnkön a motto, ami ugye azt az üzenetet hordozza, hogy közösségben éljük meg a szenvedéseinket, az élettragédiáinkat, életeseményeinket, és az örömeinket is mi mindvégig ezen a hosszú és küzdelmes úton, ami nagyon emberpróbáló időszak volt, ebben is közösségben, és úgy, mint a családdal, a keresztény testvéreinkkel és a kármelitákkal együtt hordtuk el ennek az örömeit és a fájdalmait egyaránt. Volt egy nagyon különleges éjszakánk ott bent a kórházban. Négyen voltunk a szobában, mind a négyen katolikusok voltak, és én kezdeményeztem, hogy imádkozzunk együtt, és ráadásul mind a négyen ágyban fekvőek voltunk, és együtt imádkoztunk, sőt, még megnyitottam egy online szentmisét, azt is együtt hallgattuk. Az csodálatos élmény volt az Úrral együtt.
1: Jézus szívéről nevezett Anna, világban élő kármelita gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttat.

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, és az imádságról folytatódik tovább a mai katekézis sorozatunk. Az imádandó jelenléttel kezdeném. Krisztus az Eukarisztiában, tudjuk, önmagát ajánlja fel. Csodálatra méltó jelenlét ez. Különösen nekünk, akik szűkölködünk, szegénységünkön és megtért szívünkön keresztül közelít hozzánk gyermeki lélekkel életed alkonyának utolsó pillanatáig. Az én országom bennetek van, olvassuk a Szentírásban. Az Eukarisztiában újra és újra életre kelnek Krisztus szavai, még akkor is, ha a közvetlen válasz késik, és azok számára is, akik talán nem ismernek ebbe belegondolni. Az Eukarisztia előtt hosszasan időzve sokan engedik át magukat Krisztus jelenlétének, amely lényük legmélyéig átjárja őket. Akik igent mondanak az érlelődés hosszú folyamatára, lépésről lépésre épül lelki életük, maguk sem tudják hogyan. Az imádság által ez mindig egyszerű. Az ima valamiképpen Krisztushoz vezet. Ki ez a Krisztus minden szeretet szeretete? Ő lenne az, akiről János apostol így ír, köztetek van valaki, akit nem ismertek? Ő az, aki feltámadása óta minden nap együtt örvendezik velünk, ma, holnap és mindörökké. Benne soha nem apadnak el az újongó örömforrásai. Ő az, aki velünk hordoz az élet nagy fájdalmait, félelmeit, a megtört kapcsolatokat. Földi életében az ember Jézust szíve legmélyéig érintették mások szenvedései. Sírt, amikor valaki meghalt, akit szeretett, Lázárt, a barátját is megsíratta. Van, aki csak sejti, mások tisztán hallják, mintha ezt mondaná, nem tapasztalod, mennyire közel vagyok hozzád, s hogy a Szentlélek által benned élek. Ne félj, veled maradok a világ végezetéig. Soha nem hagylak magadra, soha. Még ha kevés érezzük is a Szentlélek jelenlétét, számunkra ő az élet. Nem számít, milyen keveset értünk az evangéliumból, szívünk mélyén ott világítanak igazságai. Függetlenül attól, hogy felfogjuk-e az Eukarisztia misztériumát vagy sem, csodálatra méltó jelenlétté válik bennünk. Mikor távol maradtál Krisztus Jézustól, ő már akkor is ezzel az örömhírrel várt, kedvemet találom benned. Jézus, föltámadt Urunk, te a szívet nézed, és nem a külsőt. Lelkünk mélyén néha így szólítunk meg, Jézus Krisztus, nem vagyok méltó hozzád. De egyetlen szavattól megnyugszik, gyógyulást talál a lelkem. Krisztusunk, te nem vagy kínjaink és aggodalmaink okozója, mint inkább állandó jelenlétet felkelti szívünkben a veled való közösség örömét.

Ölve Irén, advent. Testvéreim, már itt az óra, keljetek fel. Forduljatok az Úr felé hívő lélekkel. Már a kakas rikolt, s a pirkadat a hajnal homlokotokon ragyog bíbó sugarakkal. Most álljátok ki szíveteket egészen, ne éljetek gyáván kis hitűségben. Közel az üdvösség, a vétket vessétek le, öltözzetek világosságba, erényekbe. Az Úr Jézus Krisztus töltsétek magatokra, mint tavasszal a fényt a kertek rózsabokra. Mint égbolt s tengerszem, őt tükrözzétek, mert ő a szépség, ő az eszme, ő a lényeg.

Uram Jézus, segíts, hogy téged sugározzalak, amerre járok. Hasd át egész valómat lelkeddel és életeddel. Árazd el lelkemet, hogy többé már ne én legyek, hanem egész valón téged sugározzon. Te ragyogj rajtam keresztül, másokra, és engedd, hogy egész életem a te sugárzásod legyen. Érezze ezt meg mindenki, aki a közelembe kerül. Érezzék meg jelenlétedet lelkemben. Többé már ne engem lássanak, hanem egyedül téged. Uram Jézus, maradj velem, és akkor én is világítani fogok. Hadd legyek fényed mások felé. Jézusom, ez a világosság egyedül a tied. Semmi nem az enyém. Te vagy az, aki bennem másokra ráragyogsz. Így dicsérjelek téged, ne csak szavakkal, hanem példámmal, tetteim erejével, hogy szívem feléd áradó szeretetének teljesége tanúsítsa bennem jelenlétedet. Amikor Jézusra a szülei rátaláltak, visszatért velük Názáretbe, és alávetette magát akaratuknak. 30 éves koráig nem is hallunk róla többet, olyannyira, hogy az embereket teljesen megdöbbentette, amikor nyilvánosan prédikálni kezdett. Éppen nő az ács fia, aki nem tett mást, csak alázatosan végezte egy ács munkáját a műhelyben 30 éven keresztül. A szemlélődő élet nem más, mint Isten jelenlétének és gondoskodó szeretetének fölismerése az élet legapróbb mozzanataiban. Mindig elérhetővé tenni magunkat Isten számára, szeretni őt teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből, tekintet nélkül arra, milyen formában jön el hozzánk. Jézus szegényeinkben testet öltve érkezik, bennük fedezhetjük fel őt. Jézus mindig közeledik feléd és felém is, de igen gyakran csak elsétálunk mellette. A cselekvő és szemlélődő élet nem zárja ki, hanem inkább kölcsönösen erősíti és kiegészíti egymást. Ahhoz, hogy a cselekvés igazán eredményes legyen, a szemlélődés nélkülözhetetlen. És amikor ez utóbbi elér egy bizonyos szintet, sok akadályt elhárít a cselekvés útjából. A szemlélődésben a lélek közvetlenül Isten szívéből meríti a kegyelmet, hogy majd cselekedetei által szétossza. Úgy gondolom, ha át tudjuk ültetni saját életünkre a következő imát, amelyet mindjárt elmondok, és ki tudunk benne teljesedni, minden megváltozik, hisz annyira telve van Jézussal. Nagy változásokat hozott a szeretet életébe is. Drága Jézus, segíts, hogy fényed hordozói legyünk, bármerre visz az útunk. Tősd el szívünket életadó lelkeddel, itass át és védj birtokodba minket olyan teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már nem minket lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, és akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz. És világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad. Új Jézus, nem belőlünk, te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk téged, ahogyan neked a legkedvesebb fényedet árasztva azokra, akik körülöttünk élnek. Hadd hirdessünk téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit érted cselekszünk, szívünk irántad érzett teljes szeretetének minden jelével.

Vannak árvák, bénák, vakok, akiknek sorsuk elhagyott. Ó, ők is szállást keresők, lásd bennük az üdvözítőt, ki anyja méhében pihen, és nem fogadja be senki sem. Század-századra hömpölyög, ez a jelkép olyan örök, kietlen vak az éjszaka, s ember-embernek farkasa. Lángoljon benned szeretet, és csókold fel a könnyeket. Szállást keres a szent család, tárd ki a lelked ajtaját.

a közös imádság szépségében föltárul előttünk mindaz, ami szavakkal alig a fejezhető ki hitünkből. Ez a szavakon túli valóság ébreszti fel bennünk a dicsőítést. A misztikus szemlélet a mennyország örömének tükröződését fedezi fel ebben. A szemlélődés megszabadít a megszokások halálos tompultságából. Lehetővé teszi, hogy a legapróbb földi eseményekben is evangéliumi kincsekre találj. A legreménytelenebb emberben is megláttatja veled a föltámadt Krisztust. Fölfedezi a teremtés túláradó szépségét az egész univerzumban. Az Isten képmására teremtett ember maga is teremtő. A szemlélődés csodálatot ébreszt bennünk, mindaz iránt, amit emberi kéz alkotott gyermekségétől egészen haláláig. A művész kezei nyomán evangéliumi arcok elevednek meg előttünk, melyekre egyszerűen rátekinteni is elég, hogy megsejtsünk valamit Isten titkából. A szemlélődés néha a cselekvés ellentétének észleljük, a passzivitásra, a felelősségtől való elmenekülésre vezethet, de a tények tanúsítják, a mások iránt elkötelezett keresztények éppen a szemlélődés forrásából merítik energiájukat. Isten előtt a várakozás szenvedélyével megmaradni nem múlja felül az emberi lehetőségeket. Néhányan azon keseregnek, hogy Isten hiányát, távolmaradását érzik, mintha jelenléte az ő érzeteikhez kötődne. Pedig ő jelen van akkor is, amikor buzgóságuk eloszlik, és az érzetek elmúlnak. Részvétét soha nem vonja meg tőlünk. Eljön a nap, amikor mindenki megtudja, és talán így szól, nem Isten távolodott el tőlem, hanem én nem voltam jelen. Már születésed előtt megálmodtalak, mondja Isten. Amikor ráébredünk, hogy Isten előbb szeretett minket, mint mi őt. Végtelen ámulatba ejte fölfedezés. A szemlélődés nem más, mint az az állapot, amelyben teljesen rabul ejt minket szeretetének csodája. Bár mindannyian sebeket hordozunk, mégis mindenkit áthat a titokzatos jelenlét csodája. Lényünk legmélyén ott rejtőznek az ismeretlenség, a kétségek, a rejtélyes aggodalmak, hatalmas pusztaságai, a bűn szakadékai, amelyek ki tudja honnan kerültek oda. De lassan megértjük, hogy az emberi lélek mélységeiben Krisztus imádkozik áthatóbban, mint ahogy ezt el tudnánk képzelni. Engedjük, hogy a Szent Lélek egy gyermek bizalmával imádkozzon bennünk. És csodálkozva vesszük észre, hogy a pusztaságokban kivirul az élet, és eljön az idő, amikor Isten jelenléte mindent betölt. Krisztus Jézus, veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak engednünk kell, hogy átjárja életünket, amit már befogadtunk az evangéliumból, bármi kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz, hogy napról napra előrébb jussunk, hisz te nem megérkezett embereknek szeretnél minket. Krisztus, a te szegényeid maradunk egész életünkben. Emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk

percig, Pál, adventi kérés. Jöjj, Urunk Jézus, lelkünk nagy királya, hozzád száll mennybe híveid imája. Lelki sötétség egyre jobban terjed, mint a must erjed. Hisszük jöttödet, nem hiába várjuk, szívünk kérését színed elé tárjuk. Vándorútunkon gyárhassunk mi fényben, itt a bűn éjben. Úgy vágyik lelkünk örökfény honába, megváltott lelkek dicső otthonába, tudjuk, onnan már nem kell tovább mennünk, megpihen lelkünk. Adj tűrő szívet, téged visszavárod, hogyha késnél is csak téged imádod, és ha majd eljössz szent angyal seregkel, lelkünk emel.

0: exit Christus.
1: Alleluia.
0: Sur exit Christus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Assisi Szent Klára, rendalapítónő. Faváróné lovag és Hortulána asszony elsőszülött leánya volt Klára. Családi palotájuk Assisi központjában a székesegyház terének egyik oldalán állt. Klára még kisgyermek volt, amikor a városban összetűzések kezdődtek a nemesség és a polgárok között. Családja természetesen az összecsapások középpontjába került. A polgárok egyre türelmetlenebbül követelték jogaikat, s végül 1198-ban megostromolták, bevették és le is rombolták a város felett épült Rocca Maggiore-t, amely az arisztokrácia hatalmának szimbóluma volt. 1202-ben háború tört ki Assisi és Perugia között, s Klára családjának egy időre el kellett menekülnie Perugiába, mert nem voltak biztonságban a kereskedőktől és a polgároktól. Különös, hogy ezekben az összetűzésekben az ellenség a polgárok soraiban küzdött egy ifjú, aki később olyan meghatározó szerepet játszott Klára életében, Ferenc. Klárának két húga volt, Ágnes és Beatrice. Édesanyjuk, Hortulána asszony mindhármukat őszinte jámborságra nevelte. Klára későbbi írásaiból kitűnik, hogy választékos latinsággal tudott fogalmazni, de a háztartással kapcsolatos munkák és a hímzés is ismerős volt számára. A maga idejében ifjak tűntek fel Klára életében. Nem is csoda, hogy Klára egész lénye megnyerően bájos volt, jóságot és kedvességet sugárzott. A rokonság biztosra vette, hogy szokásos pályát fog befutni. Egy fényes házassággal tovább gyarapítja a család vagyonát, s öregbíteni fogja hírnevüket is. Klára azonban nem hajlott arra, hogy mások kedvéért fogadjon el megszokott formákat. Természetesen ő is hallott mindenről, ami Ferenc körül történt. Tudta, hogy a városból többen is csatlakoztak Ferenchez, sőt, két unokaöccse, Silvestro és Ruffino is követője lett a szegénység útján. Az is tudomására jutott, hogy harmadik Ince pápa szóban jóvá hagyta Ferencék életmódját. És 1210-ben Klára meghallotta Ferencet, amint a dóm mellett prédikált. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát. Ekkor Ferenchez fordult tanácsért, aki által Isten hívó szava eljutott hozzá. A régebbi legenda elmondja, Szent Ferenc atyánk a világ elhagyására buzdította. Élénk érveléssel mutatta meg neki, milyen ostoba a világ reménysége, milyen álnok a világi dicsőség, és arra tanította, hogy a szüzesség drága gyöngyét őrizze meg annak a csodálatos vőlegénynek, aki az emberek iránti szeretetéből lett emberré. Mindezekből egyértelműen következett, hogy Klárának el kell szakadnia a gazdagságtól, csak az nem volt világos, hogy utána hogyan kell élnie. Egyelőre azonban Istenre bízták a dolgot, aki meghívta, hogy ő majd megmutatja a folytatás útját is. Ferenc azt tanácsolta Klárának, hogy virágvasárnap ünnepi öltözékben menjen a székesegyházba misére. A püspököt értesítették Klára tervéről, ezért miután megszentelte a pálmaágakat a körmenet előtt, lejött a szentély lépcsőjén, és egy ágat a lépcső aljában álló Klára kezébe adott, jelezvén ezzel, hogy a maga részéről hozzájárul a kolostorba vonuláshoz. Klára tudta, hogy családja minden erejével ellenezni fogja a kolostorba lépését, ezért a következő éjszaka egy barátnője kíséretében megszökött szülei házából. Maguk mögött hagyták a várost, és lefelé ereszkedtek a síkságon levő erdő felé, amelyben a Porcsunkula nevű szüzanyakápolna állt. E kápolnában Klára letette minden ékességét, és Szent Ferenc kezéből magára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, fájtlát, és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Ami ezen az éjszakán történt, az egy végsőkig elszánt lélek bátor tette volt. A rokonok teljesen elképedtek, amikor másnap kiderült, hogy mit tett Klára, aki akkor már a Bastia melletti Szent Pál bencés apáca kolostorban volt, ahova az éjszaka folyamán Ferenc elvitte őket. A rokonok minden módon szépszerével és erőszakkal vissza akarták vinni Klárát a városba, de nem tudták eltántorítani szándékától. Mikor már sokáig húzódott a meddő vita, Klára az egyik kezével megragadta az oltárterítőt, ezzel a régi szokás szerint menedékjogot kért a templomtól. Másik kezével pedig lekapta fejéről a kendőt, s a rokonok meglátták lenyírt fejét. Ebből megtudhatták, hogy Klára visszavonhatatlanul Istennek szentelte magát. Mikor a rokonok elmentek, az apácák úgy határoztak, hogy a várható zaklatások miatt jobb lesz, ha Klára és barátnője elhagyják a kolostort és máshova mennek. Ezért mentek át a Panzo melletti Sant'Angelo kolostorba. Itt egyszer csak bezörgetett a húga Ágnes, hogy ő is apáca akar lenni. Ettől aztán a családfő Monaldo nagybácsi elvesztette a türelmét. Elküldött egy csoport férfit, hogy erőszakkal hozzák vissza Ágnest. Ők meg is jelentek a kolostorban, de Klára imádsága erősebbnek bizonyult náluk. Így Ágnes is hamarosan magára öltötte Szent Ferenc kezéből a bűnbánó nővérek ruháját. Az apácák azonban itt is féltek a további következményektől, ezért április végén útjukra bocsájtották a szökevényeket. Ferenc ekkor úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti Szent Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Itt alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan határozták el, hogy csatlakoznak hozzá. Nem csak legkisebb húga Beatrice, hanem édesanyja Hortulana asszony is, amikor megözvegyült, felvételét kérte a kolostorba. De a Szent Damiánóban csak azt tudott megmaradni, aki szerette a szegénységet. Klára újjong prágai Szent Ágneshez írt levelében. Ó, boldog szegénység! Örök gazdagságot rejt magában azok számára, akik szeretettel ölelik magukhoz. Ó, szent szegénység! Isten a mennyek országát ígéri, és a boldog élet hervadatlan koszorúját adja annak, aki birtokolja a szegénységet és törekszik utána. Ó, szegénység, mennyire tetszel Istennek! Az Úr Jézus Krisztus, aki a mennyet és földet kormányozza és vezérli, aki szólt és mindenek lettek, páratlanul magához ölelt. De ezért a szegénységért Klárának hosszasan meg kellett küzdenie. A régi rendeknél ugyanis általános volt, hogy a szerzetesek és apácák személy szerint lemondtak minden vagyonról. A rendnek azonban, s az egyes kolostoroknak is volt ingatlan vagyona, amiből a szerzetesi közösségek ellátását tervszerűen biztosíthatták. Ferenc pedig olyan regulát adott testvéreinek és nővéreinek is, amely szerint nem csak egyenként, hanem közösségben sem birtokolhatnak semmit, és megélhetésükért koldulniuk kell. Ahhoz pedig, hogy törvényesen élhessenek ebben a formában, Klárának meg kellett szereznie a pápai jóváhagyást. Ezért harcolt a szószoros értelemben, mint halálig. Nem türelmetlenkedett, nem lázadozott, de harcolt, nagyon következetesen. Először azt sikerült elérnie, hogy harmadik Ince pápa megadta a Clarissa apácáknak a szegénység privilégiumát, ami annyit jelentett, hogy a ferences apácákat senki sem kényszeríthette arra, hogy vagyont fogadjanak el. Ezért maga a pápa fogalmazta meg ezt a különös jogszabályt. A regula jóváhagyását negyedik Ince adta meg. Klára a halála napján vette kézhez. Életének ez volt a legnagyobb öröme. Amikor 1253. augusztus 12-én eltemették, e bulla egy példányát a kezébe tették, és úgy helyezték sírba. Az egész pápai udvarból leginkább Hugolino bíboros fogadta fel a szent jelentőségét. Az a Hugolino, aki később 9. Gergely pápa lett, így írt Klárának. Rád bízom a lelkemet, és úgy ajánlom gondjaidba, ahogyan Krisztus a kereszten atyának ajánlotta a lelkét. Az ítélet napján majd számot adsz róla, ha nem fogsz gondoskodón törődni a lelkemmel. Én ugyanis bizonyos vagyok abban, hogy eléred a legfőbb bírónál azt, amit álhatatos önátadásoddal és számtalan könnyeddel kérsz. A bíboros ezzel kifejezte azt, amit Klára is világosan tudott, sőt, ebben látta a szerzetesi élet legmélyebb jelentését az egyházban. Másokért állni az Úr színe előtt. Prágai Ágnesnek ezt írta egy alkalommal. Hogy az apostol szavaival éljek, Isten segítő társnőjének tekintelek, és támasz vagy az ő titokzatos teste törékeny tagjai számára. E szavakkal Klára a saját korát messze túlhaladó megértésről tanúskodik. Ő ugyanis a kolostor csendjében, kiszakítva a világ forgatagából, abból a felismerésből formálta meg az életet, hogy a szerzetesek az egész titokzatos test minden tagjáért felelősek. Életük összefügg az összes keresztény életével, és sokaknak segítségére vannak. Évekkel korábban Ferenc helyreállította az összedűlő félben lévő San Damiano templomocskát. Idehozta a két nővért, és hamarosan több Istennek szentelt szűz is csatlakozott hozzájuk. A nép pedig találóan Damianói szegény nővéreknek nevezte el őket. A Klára körül élő nővérek szegénysége olykor olyan méreteket öltött, hogy napokon át nem volt mit enniük. Klára ismételten kérte Ferencet, engedje meg, hogy még egyszer lemehessen a porcsunkula kápolnába, és imádkozhassék ott, ahol megkezdte a szerzetesi életét. Ferenc engedett a kérésnek, és meghívta Klárát a porcsunkulába. Ferenc beszélni kezdett Istenről. Ezután valamennyien elragadtatásba estek. A környék lakói pedig úgy látták, hogy a kápolna lángokban áll.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Testünk nincs bronzból, ellenálló képességünk sincs gránitból. Életed az Úr dicsérete legyen, a lelki hordolatot add meg az Úrnak, és áldozatodat fűszerezze mindig az okosság sója. Mondta Assisi Szent Klára.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme felhő takar, fényes felhő borított el őket, s a felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek, de Jézus odament hozzájuk, megérintette őket és ezt mondta: Keljetek föl, ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok el látomásról, míg az emberfia a halottak közül föl nem támad. Ez az evangélium. Szeretett testvéreim, mielőtt az evangélium szövegéről elmékednénk, bevezetőként kell valamit mondanom. Az embernek sok képességei közül van egy egészen csodálatos képessége, a vágyai közül pedig egy egészen csodálatos vágya. Ez a képesség, amit szeretnék említeni, ez az, hogy el tudunk távolodni magunktól. Például amikor azt mondod, hogy én vagyok, akkor ránéztél magadra. Ilyen az állatvilágban nincs. Az állat nem tudja, hogy van. És ez a képességünk arra is való, hogy rákérdezünk, hogy mi lesz velem, mi lesz holnap, mi lesz végül is. A másik, egy nagyszerű vágyunk, szeretnénk azt, ha egyszer minden jól lenne. Minden. Egyébként azért a igazi szép magyar népmeséken kell nevelni a kisgyerekeket. Ott minden jól lesz. Igen, mint az összes többi képességünkkel, ezzel a képességgel is valahogy a bukott angyal, az ördög olyan kavart csinál, és olyan zavart, aminek ma is tanúi vagyunk. Szeretnénk tudni a jövőt. A jövővel visszanézni a mostanra. Hát két útja van. Az egyik a futurológia, aminek van egy bizonyos alapja, tehát a mostani adatokból kikövetkeztetem a jövőt. De hát azért ez nem mindig fog megvalósulni, mert az ember szabad. A szabadságból pedig nem tudok következtetni. És van egy másik dolog, amikor ilyen állami, politikai utópiákat épít az ember. Ez állandó történelemben. A legutolsó hármat mondom: Hitler, Stalin, és most a globalizáció. Egyes tudósokat megszáll egy látomás, hogy minden rendben lesz téve. A jövő az biztos. És akkor ebből a jelenért áldozatot is kell hozni, sőt, sokszor tönkre teszik a jelent. Hát láttuk, hogy mi lett ezekben a 20. századi nagy álmodozásokból, abból a biztos jövőből, amiből azt mondta mi tanítunk ott a falusi iskolában, gyerekek, nálunk még szocializmus van, itt vannak problémák,
de a Szovjetunióban már kommunizmus van, és ott már nincsenek problémák. Ott az ember megoldódik minden probléma. Eltűnnek az osztályok, ne osztály nélküli társadalom. És hát mindenki boldog lesz. Rettenetes. És hát az a vágyunk pedig, hogy egyszer minden jó lesz. Persze azért ezzel a képességgel és ezzel a vágyjal azért illikám élni. Sokszor elmondtam azt az élményemet, hogy a 40 éves vagy hány éves találkozóra utaztam Győrbe Bentés gimnáziumba. Aztán azt jutott az eszembe, hogy milyen boldog voltam akkor, 60-tól 64-ig. Hát aztán úgy jobban belegondoltam, és nem igaz, hogy boldog voltam. Én az, aki egyszerű paraszt gyerek, oda kerül a városi gyerekek közé, és a művelt bencések közé, hogy én mennyit tanultam, mennyit szorongtam, hogy féltünk a Nádasi Alfon orosz óráitól, és a többi. Persze jeles lettem mindenből, de tele voltam szorongással. Mégis boldog voltam. Mert nagyon szerettem volna pap lenni. Ez az egész, ez csak nekem jó, az első évnek még a második, a leérettségizek is megyek. Tehát, amikor valami cél, szent cél megfog téged, akkor sejtheted, hogy boldog vagy. Tehát légy szíves, csinálj ilyeneket, hogy 20 év múlva. Most nyafogsz, hogy a család minden gondja rajtam van. Hogy a gyerekekkel annyi probléma van. Meg az öreg szülőkkel is. 20 év múlva pedig azt mondod, de boldog voltam akkor. Hát akkor légy boldog. Ez a visszanézés. Gyökösi Bandi bácsi, ez a szent életű, nagy tiszteletű református, lelkész, igazi pszichológus. Hányszor ezzel gyógyított ki fiatalember? Hát az a kislány elhagyta őt, és most öngyilkos akar lenni. És akkor ott a szembe ültette magával, fiatalember képzelje el 20 év múlva. Tényleg megtalálja azt, akit érdemes volt megtalálni. Aztán boldog családi élet. Hát most majd fel akarja magát akasztani. Tehát érdekes képesség ez. De az ördög ezzel visszaél. Szerkeszt egy olyan abszolút jövőt, az bedobja, aztán hirtelen milliók erre szavaznak. Nem is szabad ellene beszélni. Nem szabad kritizálni. Egy végső globalizált világ az maga a mennyország lesz, ott nem lesz már különbsége, stb. És hát minden jó lesz. Hát ezt a bevezetőt el kellett mondanom, hogy megértsük, hogy a hegyről lejövet, miért kötötte lelkükre Jézus, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy senkinek se szóljatok a látomásról. Akkor kezdjük érteni ennek a tiltásnak a horderejét, és a mostani nekünk szóló üzenetet, ha odafigyelünk arra, amit a tiltáshoz hozzátett. Amíg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Hát ebben két dolgot nem értettek a korabeli zsidók. Így ez a három apostol se. Az emberfia. Az emberfiáról most olvastunk Dániel könyvéből. Azaz a titokzatos alak, aki Istentől jön, emberhez hasonló, és világhatalmat kap, uralkodást, és ennek az országnak nem lesz vége. És hát Jézus csodákat tett, hát elfogadták, akkor valószínűleg ő az emberfia. De miért mondja azt, hogy föltámad a halottak közül? Hát nem halhat meg, hát akkor hogyan uralkodik örökké? Ez az egyik probléma. Hát ha te vagy az emberfia, és így ragyogsz, hát akkor nem lesz halál.
az emberfiának olyan országa lesz, ahol minden probléma le lesz győzve, legfőképpen a halál. A másik meg még nagyobb probléma, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. Ez a második érthetetlen dolog ennek a három zsidónak. Tudnélik, a korabeli hívő zsidó ember várta a holtak föltámadását, proféták ígérete alapján, Isten ígérete alapján a világ végére. Az azt jelenti, hogy minden ember egy új állapotba kerül. A holtak föltámadása az, amikor ez az egész teremtés megújul, mert Isten befuttatja a végső dicsőségbe. Ez nincs kész. És valahogy az egész emberiség egy új állapotba kerül. Maga az emberi test is. A holtak föltámadása, annak semmi köze Lázár meg Jairus kislányának a föltámasztásához, mert azokat Jézus visszahívta ide ebbe az életbe. Tetszik érteni? Jézus nem erről beszél, hanem hogy az emberfia, amíg föl nem támad, a halottak közül addig ne beszéljetek róla. Addig. Tehát a történelemben ő úgy fog föltámadni, mint a világ végén majd a többi ember. Ez ellentmondás. A zsidó hitben nincs olyan, hogy a halottak közül egy valaki egy végső állapotra föltámad. Aztán a világ végén meg a többi. És hát megtörténik az Úr Jézus föltámadása. Nem a halálból támad föl. Ez rossz kifejezés, az csak később lesz jó kifejezés, hanem mit érzékelnek az apostolok? Hogy Jézussal az történt meg, ami a világ végén minden emberrel, mert például zárt ajtók mellett látható. Nem kell neki enni és inni. Az Emmauszi úton is ott van, itt is itt van, csak nem engedi látni magát. Az utolsó vacsora termében is látható, de a sírnál is látható. Egy új kapcsolata van az egész kozmosszal, de teste van. Hát ezt érték meg az apostolok. Ezt érte meg az a több mint fél ezer testvér, aki kommunikált a Názaret Jézussal 40 napon át. Egy zsidó ezt nem találja ki, hogy egy valakivel az megtörténik, ami csak a világ végén történik minden emberrel. Katolikus, keresztény testvéreim, hát a föltámadást nem jó fogalmazunk, nem értjük. Itt nem arról van szó, hogy Jézus visszajön. Nem lesz vissza, meg kell halni. Hanem, hogy a halálon is uralkodik. Ha most ezt az ő dicsőséges föltámadás előtt kezdik hirdetni, akkor utópia lesz belőle. Ja, hát akkor ez a Názaret Jézus arra való, hogy oldja meg a például az egészségügyet. Hát akkor minden beteget gyógyítson meg. A vizen jár, hát akkor oldja meg a közlekedést. Csodát tett, hogy megvendégel több ezer embert pár halból és kenyérből. Hát megoldja a gazdasági dolgainkat. Aztán hát végső szeretetet és békét hirdetett, hát az azt jelenti, hogy a halál előtt. És nem ebbe van legtöbb katolikus keresztény? Hogy én azért járok templomba, azért vagyok vallásos, hogy a halál előtti életem valahogy végső boldogságba jusson. Minden el legyen intézve. Ez az utópia. Csak a halottak közül való föltámadásba derült ki, hogy a názareti hogyan fia az Istennek. Nem átvitt értelemben, hanem Isten három személy. És hogy emberélet értünk. Tehát itt fordul meg minden.
És tanítják ezt a papok. Elmélyítjük ezt, hogy Jézus nem jött vissza, nincs visszajövetel. Elforradunk, lelkünk pedig várja dicsőséges föltámadást, mert mi nem vagyunk csak lélek, test is vagyunk. És az egész kozmosz át fog alakulni. A csillagvilág föl fog támadni, mert a názareti teste ugyanazokból az atomokból épült föl, mint a legtávolabbi csillag. És a ruhája is fehérre ragyogott, a ruhája pedig nem ő, a názareti Jézusnak a föltámadását, hogy egy új világba térd be, hogy Isten teremtő erejével beleszólt a názaretinek a sírjába, és fölemelte a testével, lelkével, emberségével együtt az Isten dicsőségébe az embert. Ha ezt nem tudjuk, akkor a kereszténység is utópia, amiben nagyon lehet csalódni. Akkor nem értjük a tanítását. Ezért nem lehetett erről addig szólni, mert ezt erről a ragyogásról kezdenie meg beszélni. Akkor azt mondaná, hogy nem lesz halál. A názáreti Jézus megadja nekünk a halál előtt ezt a dicsőséget. Nem. Míg az emberfia föl nem támad a halottak közül. Tehát tudjátok, mit jelent ez, testvérek? Hogy amit a hiszek egy végén mondom, hogy várom a holtak föltámadását, az megtörtént. Tehát az abszolút jövő, az megtörtént. A jelen a bizonytalan. A jövő biztos. Nem részleteiben, ne fantáziálj róla. Isten a semmiből való teremtést is úgy tette, hogy azt nem tudjuk, hogy hogyan, de megtette, mert van teremtés. Ugyanúgy megteszi az újjáteremtést. Tehát a kereszténység minden vallással különbözik. Semmi köze a filozófiákhoz. Semmi köze egyetlen valláshoz sem. Itt a jelen bizonytalan, de a jövő az abszolút biztos. Föl fogsz támadni, látni fogjuk egymást a dicsőségben, hogy hogyan, azt ne kérdezz. Úgy, ahogy názáreti Jézus látták. És minden jó lesz. És semmit se fogunk sajnálni itt hagyni. Ebből a biztos jövőből kell úgy élni, hogy például egyeseket meghív celibátusra vagy szüzességre. A celibátus vagy szüzesség azért kérdés, mert nem hisznek ebbe. Hogy még egy gyerek fogant, és hogy azt ne végezzék ki azt a gyereket, elfogadják ötödiket, hatodikat is, mert biztos a jövő. És annak a biztos jövőnek az erőterébe akarok napon,

Ezért tudtak az apostolok mind meghalni, vértanúk lettek mind. És ezért tud a kereszténységnek most egy másik fele, miközben nyugaton a kereszténység összeesik, mert nem ebben reménykedik, addig keleten fiatalok, öregek halnak meg, s végzik ki őket a hitük miatt. Most tartottam lelki gyakorlatot egy hétig a Verbita atyáknak, misszionáriusok. Legalább 5-6 fekete bőrű testvér gyönyörűen beszélnek magyarul, és mondják, hogy Vietnámba 50-es éven lépnek be szemináriumba. Nem tudnak mit tenni a rengeteg szerzetes hivatással. Az egyház él, mert ebből él. Nem abból, hogy néha mondok egy imát, meg elmegyek a templomba. Meg próbálok jó lenni. A keresztény a jövőből él, mert ez nem utópia, ez egy olyan jövő, ami megtörtént. Ezt ünnepeljük a szentséges misztériumokban, a kenyér és a bor színe alatt. Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a mai témában nagy lendülettel vetem be magam, mivel a licenciátus és a masterát, a mesteri dolgozatomat is ebben a témában írtam, a papa cölibátus embere, tehát a nőtlenség és a papság témában, és a jelenlegi könyvem ismertetésében Père François Potez atya is egy Benoit nevű paptestvérének ír a papi nőtlenségről, és nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel olvasom én is az ő sorait, hogy egy idős pap hogyan látja a papi nőtlenséget, és hogyan áll hozzá a témához. Nagyon sokat kutattam én is a témába, szentírási és világi alapon is, embereket is megkérdezve. Nagyon tetszik most ennek az atyának a hasonlata, a múltkori adásomban mondtam el, hogy a keringőhöz hasonlítja a papi hivatást, ugyanis ott a férfi és a nő, amikor keringőzik, akkor van annak egy méltóság, van egy tiszteletteljessége, van egy férfias vezetés, ugye a férfi vezeti a nőt, de a nőben van a ritmus. Olyan szépen körülírta ezt a múltkor is idézhette táncparkettes hasonlatában, hogy mennyire fontos az, hogy ebben a táncban is a másikra való irányultságunk és a másik ritmusának az érzése. És a pap esetében ezt a székesegyházba, a templomba való bevonuláskor, a szentelés előtti érzetre hasonlítja, hogy te is tudtad, hogy milyen gyönyörű a mennyasszonyod, az Úr Jézus Krisztus, akivel most házasságra lépsz. A következő alcímünk Nehézségek és válságok címet viseli. Írja a pap, hozzám hasonlóan valószínűleg már te is találkoztál paptestvérekkel, akik mindezt nem kapták meg, mielőtt a hívásra válaszoltak volna, és bizony komoly nehézségekkel küzdenek. Sokan közülük nagyon fiatalon léptek be a szemináriumba, még mielőtt, ahogy ajánlottam az előbb, megtapasztalhatták volna a férfi és nő közötti harmóniát. Még azelőtt, hogy valójában elérhették volna a személyiség érettségét és kiegyensúlyozottságát. Az első néhány év az események sodrásában és a kezdeti időszak eufóriájában csodálatosan telt számukra. Jó munkát végeztek, ahol megfordultak, ott megbecsülést vívtak ki maguknak. Nagy lelkesedés vette körül őket, különösen a fiatalok körében, és a látványos eredmények nem maradtak el a környezetükben. Ezután azonban nehezebb évek következtek. Enyhe vagy súlyosabb kimerültség, valami érzelmi fellángolás, ami olykor az első volt az életükben, és egyáltalán nem számítottak rá. Többük feje fölött már kifakult a glória, s talán nem csak megperzselődtek, de csapdába is estek. Tudatosult bennük gyengeségük, mindazok a hiányosságuk, amelyek érzelmi, szexuális érettségükben vagy személyiségük megszilárdulásában akadályozták őket. Szóval tudod jól, miről beszélek. Előfordul, hogy ez a felismerés és a vele együtt járó gyengeség már jóval a 40-es évekre jellemző kapuzárási pánik előtt jelentkezik, épp csak pár évvel a lelkesedés időszaka után. Néhányan azt gondolták, a papszentelés majd mindent megold. Azonban nagyon kevés idő is elég volt ahhoz, hogy megértsék, ez bizony nem így működik. Nehéz, fájó dolog látni, hogy paptestvéreink hamar elhagyják szolgálatukat, mert ez aláássa hitelességünket. Nemrégiben egy korodbeli pap mondta nekem, hogy 12 szeminárium évfolyamtársának a harmada kilépett. Sőt, a fölöttük végzett évfolyamnak már a fele elhagyta a papi pályát. Hát hogy is ne kérdőjeleznénk meg ilyen helyzetben a papi képzésüket és ítélőképességüket, vagy egész pontosan annak a hiányát. Vajon hány fiatalember szerzett így mélységes sebeket?
arról nem beszélve mekkora botrány ez Isten népének, mely nem érti a dolgot, és amelyet megdöbbentenek az ilyen gyengességek. Kedves testvérek, személyes érintettségem is egy paptestvérem látogatott meg, aki már a szentszék által fel van oldva, és szentségi házasságban él, de ő mondta, hogy én még most is pap szeretnék lenni. 30 éves gyermekei vannak már, de vagy 20-valahány évesek, de hogyha akkor egy kicsit megértőbb legyen az előjáróm, én még most is pap lennék. Nagyon szerettem papnak lenni. És kedves testvérek, ma is egyházi berkekbe segítkezik ez a paptestvér, engedjék meg, hogy így szólítsam továbbra is őt, bár már világi civil ember. De hát a felszentelésnek az öröme, felszentelésnek az elhívásai, a papi szolgálatok, azok ma is ott égnek a szívébe. Nagyon szeretett pap lenni. Csak elcsúszott egy banánhéjon, az alkoholizmus útján, vagy éppen a szerelmi csábítás útján, és csapdába esett. És az előjárója nem a csapdából kivette, hanem ott hagyta benne. Mindig pap marad az, akit pappá szenteltek. Lehet feloldani is őket, lehet bármit tenni, úgyis pap marad. Egyik hívemet bátorítottam, hogy mivel van egy polgári vállása, hogy az egyházi házasság kivizsgálását is folytassa le, és elmondta az ellenérzését, hogy papbácsi, én ezt csak azért nem tudom megtenni, mert ebből a házasságból nekem két szép gyermekem született, akit most is nevelek. Hogy mondhatja ki az egyház azt, hogy ez a házasság érvénytelen, vagy hogy nem jött létre, amikor ott van a két tanúbizonysága, a két szép gyermek. Megértem, én ezt is mondtam neki, de az, hogy most bűnös kapcsolatban él, azt hogy tudja maga Istennek megmagyarázni? Hogy nem élnek együtt, mert annak is vannak az illetőnek is, a párjának is, elvált ő is, de annak is vannak gyermekei is, az iskolás, mit tudom mi miatt, külön élnek, de hát néha találkozgatnak. Ezt a bűnös kapcsolatot maga most hogy szeretné Isten előtt, vagy akár emberek előtt is legalizálni? Ezért kell az egyháznak ez a gyógyító eljárása, hogy az első házasságot idézőjelbe nem történté tenni, hanem érvénytelennek nyilvánítani, hogy lehessen ezt a második kapcsolatot szentségi szintre emelni, Isten előtt kedvessé tenni. Mert kedves testvéreim, úgy látom, hogy a legtöbb hívemnek azért kényelmes ez a megoldás, hogy hát inkább nem áldozunk, s nem gyónunk, vagy csak talán másokat, s magunkat is becsapva más templomban gyónunk, áldozunk. Tehát ugyanaz mondom, hogy mint a házasságtörés, hogy ugyanolyan bűnt követek a szentségtöréssel, hogy Istent nem tisztelem akkor. Csak az emberek előtt mutatom, hogy én jó keresztény vagyok, vagy szeretek áldozni, és így tovább. Tehát, hogy törvényileg legyünk rendben, és ez mindig egy jogi eljárás, ez egy jogi kivitelezés, hogy rendben legyen az életünk. Nem lesz meg, nem történt a múltunk, de jogilag képessé tesznek az új életemnek a rendezésére. Na, bonyolult ez, sokkal bonyolultabb, mint ahogy el lehessen 5 percben mondani, de lényegében bátorítás szeretne lenni a híveim felé. Néha az igazolást is úgy írom meg, akár egy keresztelőre is, hogy tanuként részt vehetnek, de hogy beleírom, hogy miért lehetnek tanuként, hogy van egy rendezetlen házasságuk. Kedves testvérek, visszagondolni egy-egy ilyen fájó dologra, amikor akár a teológus társaim is el kellett hagyják az intézetet, mert vagy nem tudtak eleget tanulni, vagy valami képességük folytán kevésbé tudtak alkalmazkodni, és ezek ma is papi elhelyezkedésben vannak. Tehát minden
osztálytársam, aki a teológiát elkezdte, talán egynek a kivételével mindegyik pap lett máshol, más egyházmegyébe, de mindegyik nagyon értékes ember. Szívvel, lélekkel, szeretettel szolgálja a híveit. És ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a Jóisten, aki meghív, az ad erőt is, hogy megélhessük azt, amire elhívott. De hát vannak fiatal emberek, akik mély sebeket szereznek, nem is beszélve arról, hogy botrányt okoznak Isten egész népének, akik nem értik a dolgot, hogy a papjuk közben még lett szerelmes, vagy miért választotta a házasságot, megdöbbennek a pap gyengeségén. És valóban ezt kell mondjam, hogyha nem Istennel éljük meg, akkor csupán csak emberi megvalósítás lesz, aminek a vége gyászos kudarc. És ez a kapuzárási pánik is, már most már engem is érint, 41 éves vagyok, hogy ilyenkor azért az ember felteszi a kérdéseket, hogyha örömtelenségek, sikertelenségek érik, hogy hát mégis az életét menteni akarja, hogy neki nincs gyermeke, nincs családja, általában 40-50 éves papot kezdik ezek a kérdések foglalkoztatni, vagy éppen elcsábulnak egy-egy alkalom, kínálkozó alkalom által. Tehát az ember azért kell tudja, és a többsége a papoknak, 99,9%-a el is dönti, hogy én pap vagyok, és az maradok. Tehát azok, akik nem így élnek, azok sajnos rontanak a mi imázsunkon, a hitelességünkön is, mert az emberek sokszor hajlamosak, hogy na, akkor minden pap ilyen. Pedig nem. És kedves testvérek, nekem 16 év után is ez a legnagyobb papi megvalósításom, hogy Istenhez, Krisztushoz szűmaradtam. És elárulom azt is, hogy nem az én érdemem. Isten adott mindig olyan elhívásokat, vagy olyan barátokat, ismerősöket, akik a papságomban erősítettek, és nem elbizonytalanítottak, nem arra bátorítottak, hogy hát a pap is ember, hanem mindig azt az Isten emberét tisztelték, akinek én Istennek adtam az életemet, és ma is így élem meg a papságomat, hogy többet érez nekem minden földi örömnél, vagy érdekeltségnél. És kedves testvérek, a legtöbbet nyeri az, aki az Isten iránti hűségét megőrzi. Olyan ez a papság is, mint a házasság. Lehet kifogást is kapni, vagy lehet érveket is, hogy miért maradok én hűséges, miért maradok Istenhez közel. És ez nagyon fontos, hogy a keringőt is nem két-három emberre járjuk, hanem ugyanazzal. Keringő elejétől végéig ugyanazzal járjuk ezt a táncot. És ezért tetszik ez a Père François Potéznek a Öröm súlya papnak lenni a napjainkban című könyvéből. Ez a hasonlat a cölibátusra, hogy a férfiasság is megmarad, a tetterő is, de a ritmust azt az Isten adja, akivel táncoljuk mi ezt az életet. És kedves testvéreim, mai aberált világunkban lehet félre magyarázni, félre érteni a szavakat, de a tiszta szívvel, aki hallgatja ezt a műsort, az érti, érzi, amit mondok. Aki eddig hűséggel élte meg a házasságát, vagy a papságát, az tudja, hogy mekkora nagy öröm ez, hogy végig táncolni az életet egy valakivel. És közben még, hogyha meg is halt a férjünk, a feleségünk, hűségesnek maradni. Lehetett volna, kínálkozott volna alkalom, hogy újra férjhez menjünk, újra a világi örömökbe merítkezzünk, de lett egy sokkal nagyobb és megtisztelőbb hivatásunk, hogy Istennel éljük tovább az életünket, nőtlenül vagy özvegyül, kinek ahogy adatik ez a meghívásában, és közben az imának szenteljük magunkat, az embertársak szolgálatának, és így tovább, közösségünk szolgálatának. Ez egy sokkal magasztosabb hivatás, mint hogy az emberi vagy a mindennapok örömeit keressük. Támogatót, segítőt kapunk. Mi papok is és az özvegyek is. Tehát mindig lesz egy asszony, aki főzzön az özvegyembernek, vagy mindig lesz egy segítő, aki a papbácsinak is segítsen, akár
egy hitoktatásban, most gondolok egy hitoktatónőre, vagy tanítónőre, vagy akár a munkákban, a híveinknek a szeretetteljes odaadása. Nem kell mindig menteni az életünket, vagy arra gondolni, hogy jaj, egyedül mi lesz velünk. Ez pont a jó Istennel kötött szövetségünk és örömünk, hogy vele táncolhatjuk végig az életet. És azt hiszem, hogy az egyhivatásnak a magassága is nem mindenkinek való. Tehát mondja Szent Pál is, hogy aki nem tud nő nélkül élni, az inkább nősüljön meg, mint hogy botrányt okozzon a közösségbe. Tőlünk papoktól biztos, hogy legalább háromszor a teológiai év alatt hivatalos formában papíron is megkérdik, hogy valóban akarod-e vállalni a cölibátust. Tudod-e, hogy mivel jár? Mert ez a papi hivatás, és a papa nálunk egy nagyon férfias hivatás, ezt azt hiszem, hogy mások is megerősíthetik, akiknek volt már akár más vallásban is lelkészük és lelkésznőjük, hogy a papság az egy férfias hivatás. Lelkésznők is mondják, amikor beszélgetek velük, hogy hát, amikor javítani kell, amikor meg kell küzdeni az egyháztanáccsal, a presbitériummal, bizony-bizony, hogy oda a férfit követel az a helytállás. A nőnek is megvan a maga erénye is, a maga ügyességei. Például az idén az első áldozóim olyan szépen énekeltek, és még az évzárókor is hallatszott az egész gyerekkórus. A tanítónő olyan szépen betanította nekik az éneket, és olyan szépen készítették fel az első áldozásra. Például az osztályfőnöknő, egy másik tanítónő, megkérdezte a gyerekeket, hogy osztályfőnök órán mit csináljanak, vagy hittanórán mit tanulnak, első áldozásra, hogy készülnek, és mondták a gyerekek, hogy még nem tudunk gyónni. És azt mondja, hogy jó, akkor most megtanuljuk a gyónást. És az osztályfőnöki órában szépen megtanította a harmadikos gyerekekkel a gyónást. Következő szombaton én erről nem tudtam, de pont az lett volna, hogy most a gyónás szövegét vegyük át, hát kórusba fújták. Meglepetten néztem őket, hát mondom, hát hogy tudjátok ti már a gyónást? És azt mondták, hát az osztályfőnöknő megkérdezte, hogy mit tanulunk, és megtanította nekünk a gyónást, mert meg szerettük volna tanulni, hogy hogy kell gyónni. És nagyon örventem ennek a tanárnőnek, a tanítónőnek, hogy volt figyelmessége is, nagyon segített nekem, tényleg egy órámat megoldotta, hogy már gyakorolni tudtuk azt az órát, amit kellett volna tanuljunk. Kedves testvérek, mi is olyanok vagyunk, mint bárki más. Nekünk is vannak gyöngeségeink, gyarlóságaink, sebeink, mint bárki másnak. A pap is olyan ember, mint bárki más. De amikor a sebezhetőségről beszélünk, azt is kell hangsúlyozzuk, mennyire lényeges, hogy az irgalmasság emberei legyünk. Szeretnénk megnyugtató és vigasztaló szavakat találni azoknak, akik küzdenek. Valójában mindenki, vagy legalábbis majdnem mindenki, szembesül egy-egy egzisztenciális válsággal, amely mélyen megrázza, míg ha szerzett is jelentős élettapasztalatot, illetve életszemélyiséggel rendelkezik is, mielőtt a szemináriumba lépne, kétségek merülnek fel bennünk olyan dolgokkal kapcsolatban, melyekről azt hittük betonszilárdságúak. Kérdések, melyekről nem is gyanítottuk, hogy előkerülhetnek életünk értelmével, és az általunk végzett, vagy véghez vitt dolgokkal kapcsolatban. Miként csináljuk ezt vagy azt? De legfőképpen heves, erőszakos módon tör ránk egy érzés, amely akkor kerít hatalmába, amikor rájövünk sebezhetőségünkre, védtelenségünkre, pedig mindaddig elég biztosak voltunk magunkba. Írja a megjegyzésekben, az ördög gyakran ezt a pillanatot használja ki, hogy besurranjon a keletkező résen. A vigasz hiánya könnyen kiváltja a kárpótlás keresését. A kompenzációban nincs találkozás. Fogyasztás van. Valamit vagy valakit, és egyre jobban elszigetelődünk. Könyörtelen ördögi kör, ami oly sok személy tesz tönkre mostanság. A kereskedelmet persze fellendíti. A függőségek közül a pornográfia minden korosztályt, mindkét nemet, minden életállapotot érint.
mint egy néma, szörnyű világjárvány. A képernyő pedig még hozzátefelte az elszigeteltséghez. Illuzórikus biztonságot és hatalomérzetet ad, amely a szavakban és a viselkedésben jut kifejeződésre. Mindenki azt hiszi, hogy sok embervel van kapcsolatban, azonban legbelül zárt és szorongó marad, mert tudja, hogy nagyon gyorsan válhat a következő nyilvános megkövetés áldozatává. Hogyan nyújthatnánk legalább egy kevés vigaszt ezeknek az elszigetelt embereknek, teszi fel a kérdést Père François Botez atya. Emlékszem, mit mondott nekem egyszer édesanyám, amivel nagyon ledöbbentett. Tudod, François, eljön az életben a nap, amikor el kell fogadnod veszteséggel szeretni. Veszteséggel járó szeretet. A házaspárok is megtapasztalják. Mindaddig inkább jutalmat kaptunk érte, ha tettünk valamit. Szeretetből cselekedtünk, de ez a szeretet ilyen vagy olyan módon, valamilyen formában azért kifizetődő volt. De itt most semmi. Valójában saját erőnkre hagyatkozhatunk, most pedig itt az eddigi ismeretlen esendőség próbája. Meg kell tapasztalni a teljes ingyenességet, ami tulajdonképpen meghalás önmagunknak. Előttünk Péter már átélte a megrázó élményt. Követni akarta Jézust, kész volt életét adni érte, de bizony kiszaladt lába alól a talaj, elhasalt esendőségének banánhéján. Fogalma sem volt, hogy ennyire csúszós. Ugyan ki ne fakadt volna keserves sírása emiatt. Bizonyára ez sokkal könnyebben átvészelhető, ha már a papképzés előtt szilárd alapokat szereztél. Jó magam, azért ragaszkodom az érettség és a férfiasság kiegyensúlyozott fejlettségének követelményéhez, mert pontosan a megrendülés és a gyengeség pillanataiban lehetünk egészen közel megkísértve, annyira, hogy kétségbe vonjuk a cölibátus mellett hozott döntésünket, vagy akár még a hivatásunkat is. Nem feltétlenül a tisztaság ellen elkövetett vétkekről beszélek, hanem inkább arról az egyensúlyvesztésről, ami a nem elég erősen lehorgonzott döntéseink megkérdőjelezéséhez vezet. Fontos, hogy egészen tudatában legyünk saját esendőségünknek, és hozzáértő emberek jó szándékú, figyelmes segítségével megtanuljuk egyensúlyban tartani az életünket. A papság nem múl meg a 40-es évek krízisétől, te ezt már nagyon jól tudod. Viszont még egyszer mondom, ugyanúgy, ahogy a legtöbb, néha nagyon drasztikus serdülőkori válság kaput nyit egy szép és erős fiatalság felé, annak életközépi változata alapján gyakran új korszakba torkollik, ami nem is sejtett gyümölcsöt érlel. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a gyümölcsöző életről, a cölibátus, papi cölibátusról elmélkedtünk. Adásom elején mondtam, nem az én érdemem, hogy cölibátusban élek, és ez az Isten meghívása és a barátaim megtartása, akik mindig éreztették, hogy milyen jó, hogy papbácsi lettél, milyen jó, hogy Isten szeretetére tanítasz minket, hogy feláldoztad magad. Ez egy feláldozottság, haszon nélkül, de egy jó érzéssel tölt el, hogy Isten jele lehetek, Isten országának jele lehetek, a közösséget szolgálhatom teljes bevetéssel, megosztottság nélkül. És kedves testvérek, imádkozzanak értem, sokan imádkoznak még, de imádkozunk a papjainkért. Különösen a kapuzárási pánikot észreveszik a szavaikban, amikor ábrándoznak családról vagy gyermekről, bátorítsuk őket, hogy amit maga választott, az sokkal többet jelent, és sokkal gyümölcsözőbb, és mi ebben tudjuk támogatni, hogy a családunkban bármikor jelen lehet, bármikor kaphat tőlünk egy ölelést, bármikor kaphat tőlünk egy felemelést. Így vagyok én a baráti körömmel, hogy mindig úgy érzem, hogy az ő családjuk az én családom. Mert ezt soha nem kérdőjelezték meg. Papbácsi, te bármikor, bármikor szívesen látott vagy. És a gyermekek is érzik azt, ahogy a szülők megtisztelik a papbácsit.
ők is azzal a szeretettel, tisztelettel vannak a papbácsi iránt. Oda jönnek, megölelnek, elköszönnek, vagy hangosan kiabálják, papbácsi, papbácsi. Itt is most fociznak az udvaromon. Megtisztelő ez, hogy értük lehetek pap, vagy velük lehetek pap, vagy értük lehettem pap. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk egymásért. Mindörökké. Amen.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk.